0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm közéleti műsorunk hallgatóit 2026. szeptember 15-én kedden. A katolikus egyház ezen a napon emlékezik meg a hétfájdalmú szűzanyáról, Mária több itteni templomnak is a védőszentje. A mai nap legjelentősebb búcsúját Sasváron tartják. A szeptember 15-e nemrég még munkaszüneti nap volt Szlovákiában, ám ezen a kormány változtatott, és idén először ez a nap bár állami ünnep maradt, de munkanapnak számít. Ezért mi is a megszokott reggelivel készültünk a mai napra. Szó lesz a ma kezdődő parlamenti ülésről, arról, hogy az északi sarkvidék nem csak a nagyhatalmak, hanem az Európai Unió számára is egyre fontosabb geopolitikai térségé válik, valamint foglalkozunk Skócia, Észak-Írország és Wales függetlenségi törekvéseivel is. A mai reggeliben műszaki munkatársam Kubányi Péter lesz a segítségemre, érdemes lesz velünk kezdeni a napot. Hírekkel folytatjuk, Kis Balást hallják.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Ma van Szlovákia védőszentje, a hétfájdalmú szűzanya ünnepnapja. Donald Trump szerint Oroszország és Ukrajna megállapodott az energetikai létesítmények elleni támadások leállításáról. Többnyire derült, gyengén felhős időre számíthatunk 20-25 fok közti hőmérséklettel. Jönnek a részletek. Ma, szeptember 15-én tartják a hétfájdalmú szűzanya Szlovákia védőszentjének ünnepét. Az idei év azonban kivételes, szeptember 15-e ugyanis a költségvetési konszolidáció részeként már nem munkaszüneti nap, így általános munkanapnak számít. Az ünnep ugyanakkor továbbra is szerepel a szlovák naptárban és vallási jelentőségét is megőrizte. A hagyományos nemzeti zarándoklatot idén Sastyinban már vasárnap megtartották, ma pedig ünnepi szentmisét is bemutatnak. A nyári szünet után ma délután ismét összeül a parlament, a képviselők csaknem 300 napirendi pontról tárgyalhatnak a következő rendes ülésen, amely várhatóan 4 hétig tart, de Richard Rashi házelnök szerint a sok előterjesztés miatt akár tovább is elhúzódhat. A napirenden szerepel a külföldről történő szavazás szabályainak módosítása, az új polgári törvénykönyv, valamint a közösségi oldalak szabályozására vonatkozó javaslat. Több alkotmánymódosításról is tárgyalnak, köztük olyanokról, amelyek a parlamenti választási időszak lerövidítésének lehetőségét érintik. Emellett a képviselők foglalkoznak az államfő által megvétózott törvényekkel is, amelyek közül néhány már tavaly óta a parlament előtt van. Donald Trump szerint Oroszország és Ukrajna megállapodott arról, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit. Az amerikai elnök ezt egy nappal azután jelentette be, hogy felszólította Ukrajnát, állítsa le az orosz olajlétesítmények elleni támadásokat, mert azok szerinte dízelhiányt okoznak. Az elnök a True Social közösségi oldalon azt írta, Ukrajna vállalta, hogy nem támadja az orosz energetikai célpontokat, Oroszország pedig ugyanígy jár el. Donald Trump szerint a világpiaci dízelárak emelkedését elsősorban az orosz-ukrán háború, nem pedig az Iránnal fennálló konfliktus okozza. Az Európai Unió egyelőre csak egy héttel hosszabbította meg az Ukrajna területi integritását veszélyeztető orosz személyekkel és vállalatokkal szembeni egyéni szankciókat. Az intézkedések több mint 3000 orosz magánszemélyt és szervezetet érintenek. A rövidítésre azért került sor, mert Franciaország és Szlovákia vétóval akadályozta a hosszabbítást, a tagállamok pedig abban bíznak, hogy sikerül megállapodniuk a szankciós listák további fenntartásáról. Az uniós soros elnökség szerint a tárgyalások folytatódnak. Az ír elnökség hangsúlyozta, hogy a szankciók meghosszabbítása prioritás, mert azokkal továbbra is nyomást kívánnak gyakorolni az orosz háborús gépezetet támogató és abból profitáló személyekre és szervezetekre. Beüzemelték a Da Vinci robotsebészeti rendszert a pozsonyi Ruzsinovi kórházban. A berendezést jelenleg az urológiai, az általános sebészeti, a nőgyógyászati és a mellkassebészeti műtéteknél alkalmazzák, segítve a sebészek munkáját, valamint növelve az operációk biztonságát és kényelmét. A fejlesztésről a kórház képviselői Kamil Saskó egészségügyi miniszterrel közösen számoltak be tegnapi sajtótájékoztatójukon. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a berendezés megvásárlását a helyreállítási alapból finanszírozták 3 millió euró értékben.
0: Időjárás.
2: A reggeli köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően napközben többnyire derült, gyengén felhős időre számíthatunk, majd estére teljesen kiderül az ég. A keleti országrészben néhol kialakulhat zápor. Az északi északkeleti szél időnként megélénkül, délutánra 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az R1-es gyorsforgalmi úton Szered után Nagyszombat felé a jobboldali sávot javítják, a forgalmat a baloldali sávba terelték, sávszűkületre kell számítani. Sebességet mérnek a rendőrök Gúta után Kamocsa felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Régádi László.
1: Ma kezdődik a Jégkorong Extraliga 34. kiírása. A lebonyolítási rendszer nem változott. Valamennyi csapatra 54 mérkőzés vár az alapszakaszban. A címvédő nyitrai együttes az idei pontvadászat legnagyobb esélyese, de a Szlovan és a Zsolnai csapat is a favoritok közé tartozik. A keddi nyitóforduló műsora 17 órától Poprad Spiska Nová Ves, 17.30-tól Košice, Prešov, Žilina, Trenčín, Banská Bystrica, Zvolen, 18 órától pedig Nyitra Slovan és Liptovský Mikuláš Michalovce. A labdarúgó szlovák kupa harmadik fordulójában ma 15.30-kor a harmadik ligás nagyölvediek a Dac együttesét fogadják. A második labdarúgó liga 8. fordulójának záró mérkőzésén Zlaté Moravce Zvolen 4-0. A Petržalka és a Somorjai csapat 5 ponttal vezet a Garamszentkereszti és a Vágbesztercei együttes előtt. Az újonc galántaiak a 10. helyen állnak. A címvédő Ferencváros a harmadosztályú Bicskével, míg a kupadöntő Zalaegerszeg a bajnokságban aranyérmes Győrrel játszik, a labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójában a 32 között. Október 28-án még ezekre az érdekesebb találkozókra kerül sor. Csepel, Debrecen, DVTK, Felcsút, Pécs, Kisvárda, Gyirmót, Kispest, Cigánt, Paks, Szentlőrinc, Vasas, Monor, MTK és Szeged, Újpest. Két tegnapi eredmény az olasz labdarúgó A-ligából, Torino-Róma 0-2 és Internazionale Udinese 5-3. Harmadik mérkőzését is elveszítette a szlovák férfi röplabda válogatott. Az olasz-bolgár-finn-román közös rendezésű Európa-bajnokság modenai csoportjában. Ezúttal 79 perc alatt a nagyrivális csehektől kapott ki 3-0-ra. Magyarország a férfiak között az első, a nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt 3 évi teljesítménye alapján állt össze. A US Open friss bajnoka, a kazakh Jelena Rybakina, a női teniszezők világranglistájának 30. éllovasa lett hétfőn. Az előző 99-7-ben, 2024. október 21-e óta, megszakítás nélkül, a New Yorki döntőben vesztes fehér orosz Arina Szabalenka áll a WTA rangsorának élén. Szabalenka most második Rybakina mögött, míg a harmadik helyen az amerikai Jessica Pegula áll. Bondár Anna 4 pozíciót javítva a 69. Rebeka Sramková 5 helyet előrelépve a 146. A férfiaknál az amerikai nyílt teniszbajnokságon győztes német Alexander Zverev maradt a második, az éllovas olasz Jannik Sinner mögött és a spanyol Carlos Alcaraz előtt. Marozsán Fábián 3 pozíciót javítva a 60. Alex Molcsán 8 helyet rontva a 94. Udvardi Panna 6-4-6-7-6-2-re legyőzte a francia Loire Boyson-t a guadalajarai tenisztorna nyitófordulójában. Ideiglenes vezető veszi át a Lengyel Olimpiai Bizottság irányítását, miután a szervezet elnökét, Radoslav Piesiewiczet korrupció gyanújával letartóztatták. A nemzetközi sajtó a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonellit élteti a vadonatúj madridi pályán rendezett vasárnapi Forma 1-es spanyol nagydíj másnapján, de nem felejti el megemlíteni, hogy a Mercedes olasz pilótájának újabb sikeréhez ezúttal a szerencse is kellett, miután a címvédő, a pole pozícióból rajtoló Lando Norris egy rossz box kiállás miatt rengeteg időt veszített.

6 óra 19 perc van, ma az Enikők ünneplik névnapjukat. Az Enikő név Vörös Marti Mihály névalkotása a 19. századból. Az ősi Enik vagy Enek névből származik, a kő kicsinyítő képző hozzáadásával. Az Enik a magyar monda szerint a csodaszarvas, illetve hunoris magor édesanyja volt. A szlovák naptár szerint pedig Jolana nevű ismerőseinket köszönhetjük fel. Isten éltessen minden ma ünneplő hallgatónkat!

0: 6 óra 23 perc van, bevált a NASA fejlesztése, már GPS nélkül is tájékozódhatnak az űrhajók. Katonai repülőgép okozhatta a brit légirányítás összeomlását, és egy mesterséges intelligencia kutató szerint lassítanunk kell a fejlődési ütemet. Színes híreink következnek Nyitrai Nórától.
1: A modern űrutazás legfontosabb kérdése, hogy miként lehetne navigálni az űrben. A Földön használt helymeghatározó rendszerek értelemszerűen nem működnek a bolygón kívül, ezért a mérnökök azon dolgoznak, hogy valamilyen egységes megoldást találjanak a problémára. Az egyik ilyen a NASA saját projektje, a Starlink, amely olyan navigációs megoldást akar, amely lehetővé teszi az űrhajó számára, hogy a GPS helyett más űrobjektumok követésével határozzák meg a pontos helyzetüket. A Falcon nevű rendszer az űrhajó fedélzetén már meglévő kamerákat használja a pályán keringő más objektumok azonosítására. Ezután ezeket az észleléseket összehasonlítja az ismert műholdak, valamint az űrszemét katalógusával, így meg tudja határozni a saját pozícióját. A megoldás alapját a Starlink kamerák jelentik. Ezek olyan eszközök, amelyekkel a NASA a csillagokat figyelve igyekszik meghatározni az űrhajó pozícióját. Ezen túl nem csak biztonságosabbak lehetnek a küldetések, de az űrhajók helymeghatározása is kevésbé fog támaszkodni a földi infrastruktúrára. Téves repülési adatokat vitt be a rendszerbe egy brit katonai repülőgép. Ez okozta a múlt heti légiforgalmi zavart Nagy-Britanniában, ami miatt több mint 2000 járatot kellett törölni. A járattörléseket azután rendelték el, hogy a brit Nemzeti Légiforgalmi Szolgálat műszaki meghibásodás miatt nem tudta kezelni az induló járatokat. A probléma lényegében minden jelentős brit repülőteret érintett, köztük London Stansted, Gatwick, Heathrow és City repülőtereit, valamint az Aberdeeni, az Edinburghi, a Manchesteri, a Nottinghami, a Birminghami és a Bristoli reptereket. Négy forrás arról számolt be, hogy a légirányítási rendszer több órás leállását egy, a brit katonai repülőgép által benyújtott repülési terv okozta. A brit védelmi minisztérium egyelőre annyit közölt, nem látják jelét annak, hogy a hadsereg részéről hiba történt volna, de a rendszer vizsgálatának lezárultáig nem lenne helyén való további nyilatkozatot tenniük. Az Anthropic dolgozói komolyan megrémültek a mesterséges intelligencia fejlődésének sebességétől és attól, hogy mindez milyen veszélyeket rejt az emberiségre nézve, mondta az amerikai AI cég volt vezető biztonsági kutatója Jacob Coxon. A korábban az OpenAI-nál is dolgozó Coxon néhány nappal ezelőtt hagyta el az Anthropicot, ahol az AI rendszerek betanítása volt a feladata. Az X-en közzétett bejegyzésében azzal indokolta a távozását, hogy meglátása szerint a cég nem veszi komolyan a biztonságot. Úgy gondolom, hogy ha nem lassítjuk a jelenlegi fejlődési ütemet, nagy az esélye annak, hogy mindannyian meghalunk a közeljövőben. A 27 éves Coxon távozása nem sokkal azután történt, hogy az Anthropic vezetője Dario Amodei a mesterséges intelligencia fejlesztésének lelassítását szorgalmazta egy írásban. A javaslattal az OpenAI vezére Sam Altman és Elon Musk is egyetértett. Coxon a BBC-nek azt mondta, ő is egyetért a javaslattal, de szerinte a szabályozást a kínai fejlesztő cégekkel is el kellene fogadtatni, hogy elkerülhető legyen egy nemzetközi szintű verseny. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm adáskezdő műsorunk hallgatóit. Ismét kamatot emelt az Európai Központi Bank, így garantáltan drágulnak a hitelek, a munkavállalók életét pedig az eltörölt munkaszüneti nap is megnehezíti majd. Ez lesz a témánk a regionális hírek után, most Kis Balázs következik.
2: A hétfájdalmú szűzanya mai ünnepén nem mindenhol lesznek nyitva a Nagyszombat megyei önkormányzat városi hivatalai. Nagyszombatban ma nem nyit ki a hivatal, mivel erre a napra tervezték be a technikai rendszerek leállítását. Galántán szintén zárva tartanak, mivel az alkalmazottak nagy része szabadságon van. A város felszólította a polgárokat, hogy ügyeik intézését valamelyik másik napra tervezzék be. Dunaszerdahelyen is hasonló a helyzet, és csak holnap nyit ki újra a hivatal. Bemutatta 57. évadának programját a Kassai Tália Színház. Az új évad középpontjában a nők társadalmi helyzete, a hagyományok, a közösség, az otthon és az identitás kérdései állnak. A színház három zenés bemutatóval készül a nagy színpadon, emellett egy rendhagyó történelemórát és egy budapesti vendégelőadást is műsorra tűz. Az évad mottója Hol van a helyed, amely Czajlik József igazgató szerint arra keresi a választ, milyen helyet foglal el az ember a társadalomban, a családban, a közösségben és a történelemben. Vágsejjén új támogatott lakásokat nyitottak a Jezerná utcában. A város tájékoztatása szerint az építkezést a helyreállítási alapból finanszírozták. A projektre nyújtott támogatás összege 1,3 millió euró volt. A támogatott lakások kis befogadóképességű, bentlakásos, szociális szolgáltatást nyújtanak mentális fogyatékkal élő emberek számára. Olyan embereknek készült, akiknek segítségre van szükségük a hétköznapi tevékenységek elvégzéséhez, de viszonylag önállóan tudnak élni ideális esetben egy kis családias környezetben, amely a lehető leginkább hasonlít egy igazi otthonra, magyarázta a városháza. Szeptember 17-én csütörtökön autómentes napot tartanak Dunaszerdahelyen. A város ezzel csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez. A rendezvényt 10 és 12 óra között tartják a városközpontban. A cél, hogy felhívják a figyelmet a fenntartható közlekedés lehetőségeire. Délelőtt 3:45 és délután 1 óra között lezárják a fő utcát a Városháza és a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ közötti szakaszon. Az autósok a környező utcákat használhatják. Az óvodák és alapiskolák, valamint a helyi intézmények és szervezetek is részt vesznek az eseményen.
0: Időjárás.
2: A reggeli köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően napközben többnyire derült, gyengén felhős időre számíthatunk, majd estére teljesen kiderül az ég. A keleti országrészben néhol kialakulhat zápor. Az északi északkeleti szél időnként megélénkül, délutánra 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az R1-es gyorsforgalmi úton Szered után Nagyszombat felé a jobboldali sávot javítják, a forgalmat a baloldali sávba terelték, sávszűkületre kell számítani. Sebességet mérnek a rendőrök Gúta után Kamocsa felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 39 perc van. Az új lakáshitelre készülőknek és a kamatforduló előtt állóknak is számolniuk kell a drágulás lehetőségével. Az Európai Központi Bank múlt héten újabb 0,25 ponttal emelte kamatait. A már rögzített kamatú kölcsönök törlesztése ettől nem változik meg automatikusan. Közben ma munkanap lesz Szlovákiában, az ünnepnapi díjazás azonban megmarad. A témáról Zsupcsan Zoltán pénzügyi szakértővel, a pénzügy.sk alapítójával Kálmán Norbert beszélgetett a tegnapi reggeliben.
1: Hát hogy is lesz ez a munkanap? Kicsit hasonló helyzetben vannak a munkáltatók, mint május 8-ai ünnep esetében voltak.
2: Igen, pontosan ez történt, tehát csak hogy miért is van ez a kavarodás. Ha még emlékszünk, akkor a konszolidációs csomag keretében két munkaszüneti napot, illetve bocsánat, ünnepnapot, mert nagyon fontosak lesznek itt a fontos definíciók, eltöröltek, abban reménykedve, hogy azért ez a két munkanap több százmilliós plusz GDP-t hoz majd a konyhára, és igazából úgy fog működni ez a két eddig ünnepnapként tartott munkaszüneti nap, mint bármelyik más munkanapunk. Azonban hát sajnos keveredés történt, és május 8-ából sajnos nem okulva a holnap nap, tehát szeptember 15-én megint fejfájást okoz a könyvelőknek és a vállalkozóknak. Mi is a probléma? Tehát a munkaszervezés szempontjából ez egy munkanap lesz, tehát be kellene mennie mindenkinek munkába, de a probléma ott kezdődik, hogy díjazás szempontjából azonban továbbra is ünnepként kezeli a törvénykezés és az ajánlások is ezt a napot. Tehát mit jelent ez magyarra fordítva? Ha bemennek a dolgozók holnap dolgozni, akkor az a cég számára, a vállalat számára aznap dupla bérezést jelent. És így laikusként talán úgy tűnhet, hogy hát mi történik, hát egy napot ki kell fizetni kétszeres díjazásért, azonban ez nem egy klasszikus nap olyan értelemben, hogy nagyon sok munkavállaló úgy döntött, hogy mégis otthon maradhatnak az emberek, nem fog úgy dübörögni a gazdaság, hogy így nagyon egyszerűsítsem, tehát nem csak, hogy dupla bért kellene fizetni aznap a munkásoknak, de az a nap az gazdaságilag nem lenne egy olyan pörgős, és azért nem biztos, hogy megérné a vállalkozóknak ezt az összeget kifizetni, főleg, hogyha tényleg több tíz, akár több száz emberről beszélünk, azért képzeljük el, hogy ez egy hatalmas többlet tétel tud lenni egy vállalkozónak, de hogy a munkás oldalról is megnézzük, lehet, hogy valaki pont, hogy szeretne és örült neki, hogy így megemelheti a fizetését az adott hónapban, és mégis, tehát egy ilyen paradox szituáció keletkezik, szó szerint egy ilyen fejfájós szituáció, ahol viták is alakulhatnak ki, és a probléma az, hogy nincs is pontos törvénykezési, nincsenek elvárva ezek a jogi szálak, tehát pontosan senki sem tudja 100%-osan megmondani, hogy működhet, mik a kivételek, hogyan lehetne ezt esetleg megkerülni. Érdekesség szempontjából, tehát a kreativitás azért működik, az interneten is nagyon sok lehetőség felmerül, de senki sem biztos benne, hogy ez jogilag teljesen rendben van-e. Tehát bizonyos vállalkozók gondolkodnak azon, hogy esetleg felcserélik ezt a ünnepnapi munkanapot egy mondjuk egy szombati pótnappal, és igyekszik így megegyezni a munkásaival, hogy akkor ezt a holnapi napot így ugorjuk át, és akkor egy szombati napon jöjjünk be dolgozni, és hasonló opciók vannak, tehát szeretné sok munkavállaló megúszni ezt a holnapi napot, és szó szerint szinte átugrani. Ami esetleg szintén még kicsit belekavar ebbe a holnapi napban, az mondja, hogy az iskolák is úgy döntenek, hogy például zárva maradnak, akkor az ápolási pódi, tehát szlovákul ez az OCR, tud megoldást nyújtani olyan szempontból, hogy a 11 év alattiak gyermekesek, akik a 14 év alattiak a gyermekeik, azok otthon maradhatnak a gyermekkel, hogyha az iskola dönt úgy, hogy tehát munkaszüneti napot rendel el, és nem kell iskolába menni, tehát ez is kicsit megkavarja az egész opciót. Akkor nagyon sok kérdés van az otthonról végzett munka szempontjából, nagyon sok kérdés van, még továbbra is nyitott, és szívesen megválaszolnám én is, de ahogy mondom, ekkora a káosz és ekkora a keveredés, hogy jár-e azoknak a plusz munkadíj, akik mondjuk csak fél munkaidőt végeznek. A legvalószínűbb megoldás az, egy ilyen átszervezési dolgot próbálnak még a vállalkozók is végezni, hogy ezt a holnapi napot tehát így úgymond tényleg törlik, és akkor mondjuk a héten plusz egy-egy órával többet dolgoznak majd az emberek hétfőtől, vagyis kettől egészen péntekig. A lényeg, tehát, hogy visszatérünk talán a biztosra, hogy tehát a munkaszervezés szempontjából holnap munkanap kellene, hogy legyen, a díjazás szempontjából azonban ünnepnapként kellene kezelni ezt a holnapi napot, és ebből keletkezik ez a sok ABC és akár X-edik verzió a munkáltató és a munkavállaló közti viszonyban.
1: És hát valószínűleg, hogy azért mindenkivel kommunikálni fog ezzel kapcsolatban, pont a kérdés kényessége miatt a munkáltatója, vagy pedig az, akivel a munka miatt mondjuk hát kapcsolatban van. De nézzük a következő témánkat. Az Európai Központi Bank kamatemelésről döntött. Hát ez érdekes. Miért döntött így? Ha most így döntött, vajon jöhet-e még egy ilyen döntés az év végéig? És mit jelent ez tulajdonképpen azoknak, akik hitelt szeretnének felvenni? Kissé olybá tűnik, hogy a saját ingatlanról való álmodozás ezzel talán távolabbra került sokaknak.
2: Igen, még egy mondattal, hogyha lehet hozzátenném talán, vagyis ezzel kezdeném, hogy megértsük, hogy miért emelget és miért csökkenget az Európai Központi Bank alapkamatokat, mert úgy érezhetjük, hogy hát minden drágul, az olaj, tehát ezáltal az üzemanyagok által szinte minden körülöttünk, és akkor még ez a csúnya Európai Központi Bank is itt emelgeti a kamatjait. Tehát pontosan igazából az a probléma, hogy az Európai Központi Bank nem tud olajat előállítani, tehát nem tudja megoldani a helyzetet azt, hogy olcsóbbak legyenek a dolgok, hogy olajat termeljen, de egy dolog van a tarsolyában és a kezében, az a kamattal tud igazából dolgozni felfelé és lefelé, és hihetetlennek hangzik, de azzal, hogy ő megemeli a központi alapkamatot, ezzel ő le tudja hűteni a gazdaságot. Tehát amellett, hogy az üzemanyag és sok minden más miatt drágulna, és is drágul is körülöttünk minden, paradoxan hathat, de egyszerűen, hogyha nagyon alacsonyan maradnak a hitelkamatok, akkor egyre jobban dübörög a gazdaság, vagy igyekezne dübörögni, és ez még egy plusz hajtóerőt adna az árak növekedésének. Tehát egyre többen vesznek ingatlant, egyre több építkezés indul, stb. És igazából ez is még egy plusz hajtóereje ennek a növekedésnek. Úgyhogy az Európai Központi Bank azért kell, hogy emeljen ilyenkor, hogy sajnos így mesterségesen visszafolytsa a befektetési kedvet, és egy picit visszafogja a további árnövekedéseket. Úgyhogy csak nagyon egyszerűen ezzel szerettem volna keretezni az egészet. Miről van szó? Az eddigi alapkamat az év elején 2% volt, júniusban egy 0,25-ös emelés már megtörtént, és most szeptember 10-én pár napja, 4 nappal ezelőtt egy újabb 0,25%-os emelés történt, tehát 2,5%-on tart az alapkamat, amiből igazából kiindulnak a hitelek. Ez azt jelenti hosszú távon, kicsit középtávon, egy pár hónap múlva legkésőbb ez beépül az bankoknak a kínálati kamatjába is. Nem teljesen lesz helyes, amit mondok, de hogy egyszerűen elképzeljük, az bankok, amelyeket mi ismerünk, minthogyha az Európai Központi Banktól kérne pénzt, és ez a kölcsönadó Európai Központi Bank megemelte a kamatot, hát a bankok is tovább sajnos drágában fogják kínálni. Ez a 0,5% nem tűnhet soknak, azonban el kell mondanom, hogy sokan, akik nem sűrűn oldanak hitelt, azok lehet, hogy még emlékeznek, mert pár éve így volt, hogy 1-2%-os hitelért tudtunk lakáshitelhez jutni, illetve ingatlan hitelhez. Ez már a 3-3,5% körül mozgott, és ezt a 0,25%-os emelést tehát úgy kell elképzelnünk, hogy valószínűleg a 4%-os kamatokat fogjuk egy pár héten, egy pár hónapon belül, hát úgy lentről nyaldosni, hogy így mondjam. Ma sem volt ritkaság, hogy a bankok akár 4%-os kamatot kínáljanak. Miért probléma ez? Egyszerűen érezhető volt eddig is kicsit már az ingatlan piac és a hitelpiacnak a lehűlését. Nem volt nagyon drasztikus a mozgás, de az eddigi tapasztalatok alapján a Covid krízis után is volt egy ilyen nagyobb kamatemelés, és elég drasztikus tempóban. A 4% feletti szint Szlovákiában érezhetően egy ilyen pszichikai határt jelent, egy pszichológiai határt, elnézést, hogy az emberek azt mondják, hogy inkább kivárok, inkább lehet, hogy tényleg később veszek egy ingatlant, és körülbelül

0: kicsi tempó, csak hogy érezzük ezt a trendet, lassul az ingatlanok növekedési tempója, és senki nem tudja, illetve még az Európai Központi Bank sem mondta biztosra, hogy itt megállna ez a növekedés. Voltak az év elején még olyan prognózisok is, hogy akár háromszor, négyszer is emelhet egy ilyen 0,25%-ot az Európai Központi Bank. Most vagyunk a második emelésnél. Ők figyelik, hogy az infláció, igazából az inflációt figyelik, hogy nem-e száll el nagyon, és hogyha nagyon elszállna, akkor még további növekedés is várható. Ez számunkra tehát azt jelenti, hogy drágábbak lesznek a lakáshitelek. De nagyon fontos megjegyezni, hogy ön is említette, ez nincs kihatással azokra, akik most fizetnek épp valamilyen hitelt, illetve most vannak valamilyen szerződési viszonyban a bankjukkal. Ami nagyon fontos a lakáshiteleknél, az úgynevezett fixáció, tehát hogyha például 5 éves fixációnk volt a lakáshitelünkön, akkor az 5 évig teljesen garantált a banki kamatunk, tehát ilyen szempontból nem kell félni. Akiknek oda kell figyelniük, akiknek ez a fixáció ideje kezd lejárni, mondjuk a következő fél egy évben tudják, hogy a régebbi 1-2%-os nagyon kellemes kamatjuknak a határideje végéhez közeleg. Itt érdemes, mivel tényleg biztos, hogy a következő egy évben, hát nagyon nehéz biztosat mondani, de ebben az esetben úgy érzem, hogy szinte biztos, hogy a kamatok csak felfelé fognak menni, vagy esetleg maradnak ezen a 4%-os szinten. Érdemes lehet akár meglátogatni a bankunkat, de szó szerint a következő egy-két napban, következő hétben, hogy nem lehetne most úgymond újra fixálni a hitelünket, és biztos kellemetlen lesz, hogy egy nagyobb kamatugrást kell aláírnunk, de lehet, hogy egy év múlva, amikor rá leszünk kényszerítve, hogy újra fixáljuk a kamatunkat, akkor egy még rosszabb, akár 4-4,5%-os kamattal találkozunk. Úgyhogy érdemes mérlegelni, érdekes tudatosan elővenni a meglévő szerződéseket, hogy nehogy tényleg fél év múlva, egy év múlva egy még kellemetlenebb kamatszinttel találkozzunk.
1: A kamatemelés következményeiről és a szeptember 15-i munkavégzés díjazásáról Zsupcsán Zoltán pénzügyi szakértővel, a pénzügy.sk alapítójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen!

Kedves hallgatóink, 5 perccel 7 óra előtt időjárással is orvos meteorológiai jelentéssel folytatjuk. Ma jobbára derült, napos idő várható, csak elvétve növekedhet meg a felhőzet, 18 és 25 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet. Két front közé szorulunk a mai napon, alig távozik a hétfői hidegfront, szerdán már egy újabb hidegfrontot megelőző melegfrontra számíthatunk, írja a susfelnap.hu. Bár a mai nap frontmentes lesz, de a folyamatos hullámzó változás miatt mégsem lesz kedvező a humán meteorológiai helyzet. A hidegfront után a kevésbé felhős tájakon erős lesz a hajnali lehűlés, ködök kialakulására is számíthatunk, ami igen kedvezőtlen a kopásos, ízületi problémákkal élők számára. Napközben pedig akár a nyári napot jelentő 25 fokot is elérő, sőt meghaladó felmelegedésre számíthatunk. Az így kialakuló nagy hőingás a direkt front hatás nélkül is igen megterhelő az időjárás érzékenyeknek. Mindkét irányba erősen ingadozhat a vérnyomás, főleg a melegedési szakaszban erősödő fejfájás, migrén jelentkezhet. A gyors változás miatt sokan szédülnek, az átlagosnál több lehet a rosszul lét, sokan tapasztalnak erős fáradékonyságot, és gyakrabban jelentkeznek aritmiás és egyéb mellkasi panaszok is. Mindezekkel együtt a kedd még mindig kedvezőbb lehet meteogyógyászati szempontból, mint a szerda, amikor egy érkező melegfront fog jelentősen változó terheléseket hozni. Vigyázzanak magukra és egymásra is!

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat 2026. szeptember 15-én, kedden Enikő napján. Nézzük, mivel készültünk az előttünk álló órában. 4:48-kor a másfél hét múlva kezdődő csallóközi vásárról lesz szó. Majd 7:30 után komolyabb vizekre evezünk és az északi sarkvidék rejtett kincseiről, valamint geopolitikai potenciáljáról beszélünk. Tegnap ugyanis egy uniós csúcs találkozót tartottak Finnországban, amelyen 12 európai állam szólította fel az Európai Uniót, hogy erősítse meg jelenlétét a sarkvidéken. Előtte még jöjjenek a legfrissebb információk Kis Balástól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Ma van Szlovákia védőszentje, a hétfájdalmú szűzanya ünnepnapja. Donald Trump szerint Oroszország és Ukrajna megállapodott az energetikai létesítmények elleni támadások leállításáról. Többnyire derült, gyengén felhős időre számíthatunk 20-25 fok közti hőmérséklettel. Jönnek a részletek. Ma, szeptember 15-én tartják a hétfájdalmú szűzanya Szlovákia védőszentjének ünnepét. Az idei év azonban kivételes, szeptember 15-e ugyanis a költségvetési konszolidáció részeként már nem munkaszüneti nap, így általános munkanapnak számít. Az ünnep ugyanakkor továbbra is szerepel a szlovák naptárban és vallási jelentőségét is megőrizte. A hagyományos nemzeti zarándoklatot idén Sastyinban már vasárnap megtartották, ma pedig ünnepi szentmisét is bemutatnak. A nyári szünet után ma délután ismét összeül a parlament, a képviselők csaknem 300 napirendi pontról tárgyalhatnak a következő rendes ülésen, amely várhatóan 4 hétig tart, de Richard Rasi házelnök szerint a sok előterjesztés miatt akár tovább is elhúzódhat. A napirenden szerepel a külföldről történő szavazás szabályainak módosítása, az új polgári törvénykönyv, valamint a közösségi oldalak szabályozására vonatkozó javaslat. Több alkotmánymódosításról is tárgyalnak, köztük olyanokról, amelyek a parlamenti választási időszak lerövidítésének lehetőségét érintik. Emellett a képviselők foglalkoznak az államfő által megvétózott törvényekkel is, amelyek közül néhány már tavaly óta a parlament előtt van. Donald Trump szerint Oroszország és Ukrajna megállapodott arról, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit. Az amerikai elnök ezt egy nappal azután jelentette be, hogy felszólította Ukrajnát, állítsa le az orosz olajlétesítmények elleni támadásokat, mert azok szerinte dízelhiányt okoznak. Az elnök a True Social közösségi oldalon azt írta, Ukrajna vállalta, hogy nem támadja az orosz energetikai célpontokat, Oroszország pedig ugyanígy jár el. Donald Trump szerint a világpiaci dízelárak emelkedését elsősorban az orosz-ukrán háború, nem pedig az Iránnal fennálló konfliktus okozza. Az Európai Unió egyelőre csak egy héttel hosszabbította meg az Ukrajna területi integritását veszélyeztető orosz személyekkel és vállalatokkal szembeni egyéni szankciókat. Az intézkedések több mint 3000 orosz magánszemélyt és szervezetet érintenek. A rövidítésre azért került sor, mert Franciaország és Szlovákia vétóval akadályozta a hosszabbítást, a tagállamok pedig abban bíznak, hogy sikerül megállapodniuk a szankciós listák további fenntartásáról. Az uniós soros elnökség szerint a tárgyalások folytatódnak. Az ír elnökség hangsúlyozta, hogy a szankciók meghosszabbítása prioritás, mert azokkal továbbra is nyomást kívánnak gyakorolni az orosz háborús gépezetet támogató és abból profitáló személyekre és szervezetekre. Beüzemelték a Da Vinci robotsebészeti rendszert a pozsonyi Ruzsinovi kórházban. A berendezést jelenleg az urológiai, az általános sebészeti, a nőgyógyászati és a mellkassebészeti műtéteknél alkalmazzák, segítve a sebészek munkáját, valamint növelve az operációk biztonságát és kényelmét. A fejlesztésről a kórház képviselői Kamil Saskó egészségügyi miniszterrel közösen számoltak be tegnapi sajtótájékoztatójukon. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a berendezés megvásárlását a helyreállítási alapból finanszírozták 3 millió euró értékben.
0: Időjárás.
3: Zavar.
2: Reggeli köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően napközben többnyire derült, gyengén felhős időre számíthatunk, majd estére teljesen kiderül az ég. A keleti országrészben néhol kialakulhat zápor. Az északi északkeleti szél időnként megélénkül, délutánra 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a Vajnori úton a Vasúti hídtól a Tomásik utcai kereszteződésig a városközpont felé haladó oldalon a jobb sávot és a járdát javítják. Sűrűsödik a forgalom a főváros irányába. Sebességet mérnek a rendőrök Somorja előtt, Bacsfa felől, valamint Cabaycsáporon mindkét irányban. Szerencsés utat kívánunk!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóról.
1: Ma kezdődik a Jégkorong Extraliga 34. kiírása. A lebonyolítási rendszer nem változott. Valamennyi csapatra 54 mérkőzés vár az alapszakaszban. A címvédő nyitrai együttes az idei pontvadászat legnagyobb esélyese. De a Szlovan és a Zsolnai csapat is a favoritok közé tartozik. A keddi nyitóforduló műsora 17 órától Poprad Spiska Nová Ves, 17.30-tól Košice Prešov, Žilina Trenčín, Banská Bystrica Zvolen, 18 órától pedig Nitra Slovan és Liptovský Mikuláš Michalovce. A labdarúgó szlovák kupa harmadik fordulójában ma 15.30-kor a harmadik ligás nagyölvediek a Dac együttesét fogadják. A második labdarúgó liga 8. fordulójának záró mérkőzésén Zlaté Moravce Zvolen 4-0. A Petržalka és a Somorjai csapat 5 ponttal vezet a Garamszentkereszti és a Vágbesztercei együttes előtt. Az újonc galántaiak a 10. helyen állnak. A címvédő Ferencváros a harmadosztályú Bicskével, míg a kupadöntő Zalaegerszeg a bajnokságban aranyérmes Győrrel játszik, a labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójában a 32 között. Október 28-án még ezekre az érdekesebb találkozókra kerül sor. Csepel, Debrecen, DVTK, Felcsút, Pécs, Kisvárda, Gyirmót, Kispest, Cigánt, Paks, Szentlőrinc, Vasas, Monor, MTK és Szeged, Újpest. Két tegnapi eredmény az olasz labdarúgó A-ligából, Torino Róma 0-2 és Internazionale Udinese 5-3. Harmadik mérkőzését is elveszítette a szlovák férfi röplabda válogatott. Az olasz bolgár finn román közös rendezésű Európa-bajnokság modenai csoportjában. Ezúttal 79 perc alatt a nagyrivális csehektől kapott ki 3-0-ra. Magyarország a férfiak között az első, a nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt 3 évi teljesítménye alapján állt össze. A US Open friss bajnoka, a kazakh Jelena Rybakina, a női teniszezők világranglistájának 30. éllovasa lett hétfőn. Az előző 99 hétben, 2024. október 21-e óta, megszakítás nélkül, a New Yorki döntőben vesztes fehér orosz Arina Sabalenka áll a WTA rangsorának élén. Sabalenka most második Rybakina mögött, míg a harmadik helyen az amerikai Jessica Pegula áll. Bondár Anna 4 pozíciót javítva a 69. Rebeka Sramková 5 helyet előrelépve a 146. A férfiaknál az amerikai nyílt teniszbajnokságon győztes német Alexander Zverev maradt a második, az éllovas olasz Jannik Sinner mögött és a spanyol Carlos Alcaraz előtt. Marozsán Fábián 3 pozíciót javítva a 60. Alex Molcsán 8 helyet rontva a 94. Udvardi Panna 6-4, 6-7, 6-2-re legyőzte a francia Loa Boysont a guadalajarai tenisztorna nyitófordulójában. Ideiglenes vezető veszi át a Lengyel Olimpiai Bizottság irányítását, miután a szervezet elnökét, Radoslav Piesiewiczet korrupció gyanújával letartóztatták. A nemzetközi sajtó a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonellit élteti a vadonatúj madridi pályán rendezett vasárnapi Forma 1-es spanyol nagydíj másnapján, de nem felejti el megemlíteni, hogy a Mercedes olasz pilótájának újabb sikeréhez ezúttal a szerencse is kellett, miután a címvédő a pole pozícióban rajtoló Lando Norris egy rossz box kiállás miatt rengeteg időt veszített.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 20 perc van. Ha szeptember, akkor Dunaszerdahelyen Csallóközi vásár. A város és a régió legnagyobb közösségi, kereskedelmi, kulturális és gasztronómiai rendezvényét idén szeptember 24-e és 26-a között rendezik meg, a szokott helyszínen, a vásártéren. Az esemény egyre inkább fesztivál jellegű, ennek ellenére azonban továbbra is fontos célja a népi hagyományok és a kulturális örökségünk megőrzése. A nagyszabású rendezvény többek között kézművesek és borok utcájával, gyermeksziget, valamint egészségsarokkal, étellel, itallal és nem utolsó sorban színvonalas koncertekkel várja az érdeklődőket. Bíró Iva összeállítása következik.
1: Az előzetes várakozások szerint mind a bevétel, mind pedig az árusok tekintetében a 44. Csallóközi vásár rekordot dönt. A rendezvény elrendezése nem változik. Megszokott helyen lesznek az egyes tematikus utcák, legyen szó a gasztrostandokról, a kézműves és bor utcáról, valamint a gyerek és az egészségszigetről. Tájékoztatott Pápai Zoltán vásárigazgató.
2: Minimum 10%-kal több árus jelentkezett, mint tavaly. Nagyon örülünk ennek, bizonyára a kiemelt kultúrműsor is hozzájárul a óriási érdeklődéshez. Tulajdonképpen a gasztrostandokat már májusban eladtuk, ami a többi árus illeti egy-két hely még található, de már csak a vásár szélső részein. A vásár területe tulajdonképpen 99%-ba betelt. Amit így különlegességként elmondhatom, hogy idén először a speciális svájci sajtokkal is találkozhatunk, a raklet készítésbe is betekinthetünk, ami a hagyományos Csallóközi ételek mellett egy kis különlegesség lesz. Ami fontos, és szeretnénk a továbbba is megtartani, az, hogy a kultúrműsorok ingyenesen látogathatók legyenek. Nem mindenhol van ez így, Dunaszerdán ez hagyomány.
1: A koncerteken ezúttal is a zenei élet neves képviselői állnak színpadra. Több zenei stílus jelenik meg, hogy mindenki megtalálja azt a műfajt, amit szeret. Lesznek helyi zenekarok, fiatal tehetségek, megszokott fellépők és olyan sztárfellépők, akik idén először mutatkoznak be a Csallóközi vásárban. Tájékoztatott Takács Tíme, a kulturális programigazgató.
3: No Name zenekarral kezdődik meg a sztár vendégek sora, majd a tankcsapda következik, és a csütörtöki napot a Bell Hello zenekar koncertje zárja. Pénteken egy olyan zenekar kerül a nagy színpadra, aki még nem mutatkozott be a hagyományos Csallóközi vásár kulturális rendezvényén, ez pedig a Korál Tribute zenekar, majd a Csík zenekar követi őt, a pénteki napot pedig a Csalli koncert zárja. Szombaton szintén olyan sztárvendéget köszönhetünk, aki még nem lépett fel, ez pedig Kőkény Attila és Rakoncai Viktor, majd őket követi Chico and the Gypsy, nemzetközileg nagyon híres és elismert zenekart, és a szombati napot pedig a Halott Pénz zenekar zárja.
1: Kulturális és zenei programok a Gyerekszigeten is lesznek, ide a legkisebbeket várják, akik zenés, táncos, szórakoztató produkciókat láthatnak majd. Lesz Egészségsziget is, ahol az egészségmegőrzés kap nagy hangsúlyt. A vásár egyik legnépszerűbb része a Borok utcája. Itt kiváló borok kóstolása mellett lehetőség nyílik majd baráti beszélgetésekre is. 6 szlovákiai és 3 magyarországi pincészet képviselteti magát. Az idei év különlegessége lesz, hogy a látogatók spanyol borokat is kóstolhatnak. A lovagi teraszon közelebbről megismerhetik a pincészetek munkáját, amelyek díjnyertes borokat és bor különlegességeket is kínálnak, mondta Patasi Ferenc szervező.
4: Az Istervinum, ami ugye dél-szlovákiai borvidék borversenye, győzteseit vannak, de nem csak a győztesek, hanem itt vannak azok is, akik a város bora címet elnyerték, tehát ezt mind a nagy közönség megkóstolhatja. Azt hiszem, hogy most nagyon elégedett lesz velünk a fiatalság. Próbáltuk azt, amit tavaly nagyon kerestek, a frizanté borokat. Tehát minden egyes borászat fogja kínálni a saját bubis borát. Minden egyes borházban meg fogják találni úgy a rajnai, mint az olasz rieslinget, és évjáratok szerint tudják összehasonlítani.
1: A vásár részeként külön látványosság lesz egy nemzetközi sportverseny. Szeptember 25-én 17 órától 5 ország erős emberei küzdenek meg egymással a MOL Arena parkolójában. Itt rendezik meg a Premium Strongman League dunaszerdahelyi fordulóját. A versenyzőkre izgalmas erőpróbák várnak, mondta Uvácsek Patrik szervező.
5: Várunk 10 versenyzőt, különböző országokban jönnek litvánok, csehek, lengyelek, magyarok, szlovákok. Most 10 gyakorlat felé szállítva egy versenyzőnek. Végig kell mennie összes próbán, minden gyorsabban, és hogy minden több pontot tudjon megszerezni. Lesz egy óriás egykezes, lesz röntgennyomás, lengős súlycipelés, gumiforgatás, kufferok, kettőfajta autófelhúzás lesz, és végén lesz még rakodó ilyen homokzsákok egy autóra, ilyen látványosságnak. Mivel ez a 8. forduló a Prémium Strongman Ligának, akkor itt összevonnak a pontok számolva, és a 10. kör az döntő lesz, és ott derül ki lesz a győztes egész szezoni versenyek alatt.
1: A rendezvény ideje alatt Dunaszerdahelyen fontos közlekedési változások is életbe lépnek. A Gyurcsó István utcát már szerdán éjféltől lezárják a forgalom elől. A vásár helyszínére ezúttal nem közlekedik a városi kisvonat, viszont taxi megállókat alakítanak ki a Kisudvarnoki úti temetőnél, ahol folyamatosan jelen lesznek az egyes szolgáltatók. A Szent István tér szeptember 17-e és 28-a között átjárható lesz, és a tér megnyitott részén lehet majd parkolni. A MOL Aréna melletti parkoló építése pedig csak a vásár után kezdődik meg.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bíró Éva összefoglalóját hallották a másfél hét múlva kezdődő Csallóközi vásárról.

0: 90 másodperc tudomány Részbetyár Gáborral.
1: Az anyag elképesztő csodái. Az anyag leghihetetlenebb tulajdonsága, hogy az atomok térfogatának több mint a 99%-a teljesen üres tér, már ha nem számítjuk a folyton keletkező és egymást kiotó részecske párokat. Ha az atommagot mogyorom életűre növelnénk, az elektronok egy stadion szélén keringenének. A tárgyak szilárdságát csupán az elektronok közötti taszító erő adja. A hidrogénen kívül minden anyag a csillagok belsejében keletkezik. A testünket felépítő nehezebb elemek, mint a csontjainkat alkotó kálcium vagy a vérünkben tárolt vas, mind régi csillagok szupernova robbanásában jöttek létre, így mi magunk is csillagporból állunk. Az anyag tulajdonságai közül az egyik legérdekesebb, ahogy a víz molekulái viselkednek. A folyékony vízben a molekulák közötti kötések olyan elképesztő sebességgel szakadnak fel és jönnek létre újra, hogy a protonok szüntelenül átugrálnak az egyik oxigénről a másikra. Ennek a dinamikus cserének a következtében egyetlen vízmolekula sem áll sokáig pontosan ugyanazokból az atomokból. A pohárban lévő víz kémiai identitása mikroszkopikus szinten másodpercenként milliószor szerveződik teljesen újjá. És azt tudták, hogy a szaglás valójában egy finom kvantum folyamat? Az orrunk nem csak a molekulák formáját érzékeli, hanem a bennük lévő atomi kötésszakaszok rezgéseit és frekvenciáját is, vagyis az orrunk molekuláris szinten tulajdonképpen nem szagolja, hanem hallja a szagokat.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak! Tegnap egy uniós csúcs találkozót tartottak Finnországban, amelyen 12 európai állam arra szólította fel az Európai Uniót, hogy erősítse meg jelenlétét a sarkvidéken. Miért értékelődött fel ez a térség az elmúlt években, és milyen kincseket rejteget a jégpáncél alatt? Ezzel folytatjuk a regionális hírek után, most Kis Balást hallják.
2: A hétfájdalmú szűzanya mai ünnepén nem mindenhol lesznek nyitva a Nagyszombat megyei önkormányzat városi hivatalai. Nagyszombatban ma nem nyit ki a hivatal, mivel erre a napra tervezték be a technikai rendszerek leállítását. Galántán szintén zárva tartanak, mivel az alkalmazottak nagy része szabadságon van. A város felszólította a polgárokat, hogy ügyeik intézését valamelyik másik napra tervezzék be. Dunaszerdahelyen is hasonló a helyzet, és csak holnap nyit ki újra a hivatal. Bemutatta 57. évadának programját a Kassai Tália Színház. Az új évad középpontjában a nők társadalmi helyzete, a hagyományok, a közösség, az otthon és az identitás kérdései állnak. A színház 3 zenés bemutatóval készül a nagy színpadon, emellett egy rendhagyó történelemórát és egy budapesti vendégelőadást is műsorra tűz. Az évad mottója Hol van a helyed, amely Czajlik József igazgató szerint arra keresi a választ, milyen helyet foglal el az ember a társadalomban, a családban, a közösségben és a történelemben. Vágsejjén új támogatott lakásokat nyitottak a Jezerná utcában. A város tájékoztatása szerint az építkezést a helyreállítási alapból finanszírozták. A projektre nyújtott támogatás összege 1,3 millió euró volt. A támogatott lakások kis befogadóképességű, bentlakásos, szociális szolgáltatást nyújtanak mentális fogyatékkal élő emberek számára. Olyan embereknek készült, akiknek segítségre van szükségük a hétköznapi tevékenységek elvégzéséhez, de viszonylag önállóan tudnak élni ideális esetben egy kis családias környezetben, amely a lehető leginkább hasonlít egy igazi otthonra, magyarázta a városháza. Szeptember 17-én csütörtökön autómentes napot tartanak Dunaszerdahelyen. A város ezzel csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez. A rendezvényt 10 és 12 óra között tartják a városközpontban. A cél, hogy felhívják a figyelmet a fenntartható közlekedés lehetőségeire. Délelőtt 3:45 és délután 1 óra között lezárják a fő utcát a városháza és a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ közötti szakaszon. Az autósok a környező utcákat használhatják, az óvodák és alapiskolák, valamint a helyi intézmények és szervezetek is részt vesznek az eseményen.
0: Időjárás.
2: A reggeli köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően napközben többnyire derült, gyengén felhős időre számíthatunk, majd estére teljesen kiderül az ég. A keleti országrészben néhol kialakulhat zápor. Az északi északkeleti szél időnként megélénkül, délutánra 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a Vajnori úton a Vasúti hídtól a Tomásik utcai kereszteződésig a városközpont felé haladó oldalon a jobb sávot és a járdát javítják. Sűrűsödik a forgalom a főváros irányába. Sebességet mérnek a rendőrök Somorja előtt, Bacsfa felől, valamint Cabaycsáporon mindkét irányban. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

stupňa. Spoločne mi duši.

0: 7 óra 38 perc van. Az északi sarkvidék egyre fontosabb geopolitikai és biztonságpolitikai térségé válik. A globális felmelegedés következtében megindult a harc az ásványkincsekért és az új tengeri útvonalakért. Milyen Oroszország, Kína és az Egyesült Államok szándéka a régióval? Hogyan próbálja megváltoztatni sarkvidéki stratégiáját az Európai Unió? Erről is kérdezem Szilvási Simont, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nemzetközi és Politikatudományi Intézetének tanársegédjét. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Beszéljünk először magáról, a régióról. Ugye a térség nagy része tenger, de milyen szárazföldi területek tartoznak ide?
1: Így van, pontosan. Ugye elsősorban a Jeges-tenger külső tengerei, illetve ugye 8 ország, illetve azon belül is 5 partmenti ország határolja a Jeges-tengert. Ugye ennek egy része az Európai Unióhoz és európai közösségekhez tartozik, ugye Oroszország több mint 50%-át birtokolja, illetve Kanada és az Amerikai Egyesült Államok Alaszka állam révén. Amit itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a sarkvidék már többször a történelem során a figyelem középpontjába került, akár a földrajzi felfedezések idején, akár a II. Világháború végén és a hidegháború időszakában, és ennek a ívnek lényegében egy újabb felívelését láthatjuk, amikor is maga a klímaváltozás és a éghajlati változás okozta ezt a nagyhatalmi vagy különböző országok stratégiájának a megváltozását lényegében. Ugye a klímaváltozás lehetővé teszi, hogy hozzáférhetőbb legyen a régió. Tehát a jégolvadás, ugye ahogy ön is mondta, hiszen az északi sarkvidék alatt nincsen szárazföld, mint a déli sarkvidék az Antarktisz alatt, így a nemzetközi tengerjog szabályozza ezt a térséget, és a nagyobb hozzáférhetőség nagyobb kockázatokat is jelent.
0: Tehát akkor nem Donald Trump amerikai elnök volt az, aki ismét fontos témává emelte ezt a térséget, akkor, amikor nyíltan beszélt Grönland megszerzéséről, hanem, ahogy ön is mondja, a klímaváltozás következtében lett újra fontosabb ez a régió?
1: Alapvetően igen, ugye ez 2000-es évek legelején kezdődött. Ugye itt Oroszország volt az első, aki ezt felismerte, és ugye mivel ugye több mint 50%-át birtokolja ennek a területnek, tehát a partmenti hozzátartozó területeknek, így ugye ők fektettek be jelentős forrásokat, akár az infrastruktúra, tehát a szovjet infrastruktúrának a felújításába, modernizációjába, ez egyrészt katonai területet is jelent, másrészt pedig a hajózásról szükséges, illetve a energiahordozók kitermeléséhez vagy feldolgozásához szükséges infrastruktúrát fejlesztették, és ezután kapcsolódott be lényegében a kínai köztársaság ebbe a projektbe, bár ugye ők nem sarkvidéki állam, nincsen se tengeri, se szárazföldi területük ezen a régión, ugye az oroszok által tudnak itt tevékenységet végezni, és ebbe a folyamatba kicsit megkésve kapcsolódtak be a transzatlanti térség európai vagy akár észak-amerikai államai, és mondhatjuk azt, hogy az Egyesült Államokat nézzük, akkor Barack Obama elnöknek a második ciklusának a legvégén került az amerikai fókuszba ez a terület, illetve Donald Trump első elnöksége volt, és itt nem csak azt szeretném kiemelni, hogy Grönland iránti érdeklődés, mert ugye ez már az első ciklus alatt is tényező volt, de akkor még nem vették komolyan. Viszont a második elnöksége alatt már ugye nagy vihart kavart, és lényegében mondhatjuk azt is, hogy Trump elnöksége, illetve a Trumpnak a Grönland iránti igénye volt, ami még jobban ezt a sarkvidéki biztonságpolitikát, védelempolitikát beindította. Ugyanis a katonai szakértők, az egyetemi oktatók, kutatók már lényegében 20 éve figyelmeztették az európai vagy transzatlanti térség vezetőit, hogy erre a régióra nagyobb figyelmet kell fordítani. Egyrészt, hogy hogyan lehet akár a helyi közösségeknek, vagy az őslakos közösségeknek reagálni erre a megváltozott helyzetre, hogyan lehetne a hajózás a megnyíló, vagy újra felfedezett hajózási útvonalakat hogy lehetne hasznosítani, hogy lehetne az energiahordozókat felmérni. Elsősorban majd később évtizedek múlva, ahogy a technológia fejlődik, gazdaságosan és fenntarthatóan kinyerni. De mivel nem volt egy olyan helyzet, hogy azonnal kell reagálni akár az európai, akár az Egyesült Államok, vagy Kanada vezetőinek, így ez a kérdés egy kicsit enyhült lényegében, és Trump, illetve ugye Oroszországnak, főleg ugye a 2014 és 2022-es akciói lényegében, vagy az Ukrajna elleni támadás, ami itt is beindította ezeket a korábban lassabb folyamatokat.
0: Említette, hogy ugye a felmelegedés következtében olvad a jég, és a jég alatt jelentős ásványkincsek találhatók. Milyen nyersanyagokról beszélünk valójában?
1: A legfontosabb az a úgynevezett LNG, vagyis a folyékony földgáz, cseppfolyósított földgáz. Ezen kívül ugye olajról, kőolajról beszélhetünk. Ugye körülbelül, ez még az 1980-as években készült egy átfogó felmérés, hogy körülbelül a fel nem tárt készletek 20-30%-a lehet az egész északi sarkvidék területe alatt, mind szárazföldi, mind tengeri területek alatt, és ehhez szintén értendő, hogy amik a nemzetállamok területén belül vannak, illetve amik ezen kívül vannak, ugye a nyílt tengerem, de ezen kívül, amiről manapság sokkal több szó esik, az úgynevezett ritka földfémek, amik ugye a modern világunkban, a számítástechnikai iparban rendkívül fontosak, és ezek közül ugye számos található Grönland alatt, ugye Grönland területén, illetve Dánia területén, illetve maga Alaszkába, illetve Oroszországba is. A kérdés ekkor mindig az, hogy mennyire fenntartható ezeknek a kitermelése. Tehát egyrésztről ezek nagy része becslés, nincsen feltétlen konkrét megerősítés, és azt is látni kell, hogy kevés az a nemzetállam, ugye Oroszországon kívül, aki nagy mértékben hajlandó volt az elmúlt 10-20 évben olyan infrastruktúrákat kialakítani, amik a sarkvidéken képesek ezeket az elemeket a felszínre hozni, illetve ennek a feldolgozását elvégezni, hiszen csak gondoljunk bele, bár ugye a klímaváltozás változtatja az időjárást, és bizonyos szinten ugye melegíti is a térséget, de azért még mindig a hideg az úr, úgymond 30-40 fokos minuszokban a kitermelés, illetve hogy milyen anyagot használnak mondjuk egy ilyen üzemnek az építésekor, vagy gondoljunk az élőerő pótlására, különleges kiképzésére, ugye hogy kell például dolgozni ilyen szélsőséges időjárási körülmények között. Tehát ezek mind-mind olyan tényezők, amik nehezebb ezeknek a vállalkozásoknak a beindítása, de úgy tűnik, hogy mind az Európai Unió, mind az Amerikai Egyesült Államok ezekbe hajlandóak jelentős forrásokat tenni.
0: És ugye az a kérdés is felmerül, hogy ha tényleg ez a jégmennyiség elolvad, és elérhetővé válnak ezek az ásványkincsek, ki lesz az, aki majd ehhez hozzáférhet? Mert említette, hogy Oroszország sokat investál az infrastruktúrába, tehát kinek lesz majd joga hozzáférni ezekhez az anyagokhoz?
1: Ugye alapvetően a nemzetközi tengerjog ugye szabályozza, és eddig is szabályozta, hogy milyen tengeri területek tartoznak a nemzetállamokhoz. Tehát amik ezeken belül vannak, illetve a nemzetállamok saját területén, partvidékén, hogyha így felülnézetből ránézzünk a a térképre, akkor a szárazföldi területeken ugye ez nem kérdés, ugye a nemzetállami határokon belül, ugye a nemzetközi jog, tengerjog kimondja, hogy a partvonalhoz számított 250 tengeri mérföldön belül az adott államnak a joga van ezeket kitermelni, illetve a legnagyobb kérdés az az, hogy az ezen túlhaladó rész, tehát ami konkrétan már az északi sarkpont alatti terület, illetve ugye ez a 250 tengeri mérföld és a sarkpont közötti terület, ami ugye nyílt tengernek számít, ez pedig a nemzetállamoknak kell egymással megegyezni. Ugye itt méréseket folytatnak, tudományos méréseket, amiket benyújtanak egy úgynevezett Nemzetközi Tengerfenék Bizottsághoz, ugye az ENSZ-nek ez egy szervezete, ami eldönti, hogy a tudományos bizonyítékok alapján ugye a tengerfenék és az abban rejlő erőforrások az adott ország természetes meghosszabbítása, tehát a tengerfenéknek a meghosszabbítása. Ugye ezek nagyon hosszú folyamatok, de azt is látni kell, hogy

0: milliárd dolláros befektetéseket eszközölni.
1: Kedves hallgatóink, továbbra is Szilvási Simonnal, a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanársegédjével beszélek az északi sarkvidékről, mint geopolitikai tényezőről, és említsük meg az Európai Uniót is, mert hétfőn tartottak egy csúcstalálkozót Finnországban, ahol 12 európai állam felszólította az Uniót arra, hogy erősítse meg jelenlétét a sarkvidéken. Mennyire tud ön szerint az Európai Unió fontos szereplővé válni ebben a régióban a már említett nagyhatalmak mellett?
0: Alapvetően mindenképpen egy erős tényező tud lenni, amennyiben ugye egységesek az európai államok, ugye elsősorban ugye ez a találkozó, ezt ugye a finn elnök hívta életre, és valószínűsíthetően ez egy hosszú távú csúcs találkozó lesz, aminek ugye ez volt az első alkalma. Ugye a skandináv, vagy inkább helyesebben nordikus országok, ugye Finnországgal együtt, Izlanddal együtt, ugye nekik olyan jelentős tapasztalataik vannak, amiket az Európai Unió már eddig is nagymértékben használt, és a jövőben is fog. Ugye Finnországról kell azt tudni, hogy a jégtörő hajók építésében szinte világelsők. Tehát az a technológiai fölény, ami őnekik van, és akkor most ugye beszéltünk még az oroszokról is, ugye szintén ők is nagyon jók a jégtörő építésben, ugye tudnak nukleáris meghajtású jégtörőt is építeni, ezt a világ többi része nem tud, vagy nem akart eddig építeni, és az Európai Uniónál az volt mostan nagyon fontos, hogy egy új északi sarkvidéki stratégiát dolgoznak ki, ugye ez már több mint másfél éve zajlik, ennek volt egy nyílt része is, akkor bárki az interneten keresztül beküldhette a véleményét, javaslatait, most már pedig a szakpolitikai egyeztetések folynak, és igazából itt nem csak a sarkvidékről van szó, hanem egy olyan tágabb biztonságpolitikai kezdeményezésről, ugye ami magába foglalja a Balti-tengert, magába foglalja a Fekete-tengert, hiszen ugye a román elnök is részt vett ezen a találkozón, illetve még ugye Donald Tusk is részt vett volna, de ugye aztán nem tudott oda eljutni. Ugye ebből látszik az, hogy a közép-európai térség, az északi nordikus térség, illetve Nyugat és Dél-Európának is ez közös ügye. Tehát amikor a sarkvidék biztonságpolitikájáról beszélünk, ugye ugyanazokról, az aktorokról, szereplőkről beszélünk, mint a tága politikai kontextusban, tehát Kína, Oroszország. Ugye Oroszországot ez a találkozó utáni kiadott dokumentum ugye fenyegetésként értelmezi, tehát a sarkvidéki országokra, akár Finnországra belegondolunk, ugye a történelmi előzmények alapján, ugye hasonló fenyegetettségek és hasonló kihívások vannak. Úgyhogy az Európai Unió szintén egy kicsit megkésett ezzel, tehát például a finn jégtörő kapacitásoknak a bővítése, illetve az, hogy összehangolják. Tehát nagyon fontos, hogy eddig is voltak nemzetállami külön stratégiák, de most az a lényeg, hogy az Európai Unió egységesen tudjon fellépni, és legyenek közös együttműködések, illetve a NATO-t is még jobban segítsék, vagy akár ugye Grönlandot, hiszen ugye van nekünk egy Grönland-Dánia USA feszültség is.
1: 2-3 percünk maradt még hátra, és ugye amennyiben arról beszéltünk, hogy ez egy specifikus térség, ez az északi sarkvidék, mennyire reális elvárás az, hogy ez a térség annyira különbözik a többitől, hogy egyszerűen meg kellene őriznie a felek között valamilyen hatalmi egyensúlyt, és a nagyhatalmaknak is együtt kellene működniük, mert ugye van itt egy ilyen felsőbb érdek, említettük a klímaváltozást és annak a hatásait a térségre, vagy mondjuk az őslakosokat, akik ott élnek, tehát mennyire gondolja, hogy egy ilyen hatalmi egyensúly kialakítása reális lehet?
0: Ez a készülő stratégia ugye pont ezt szeretné, hogy ellensúlyozzon a rengeteg érdek között. Azonban ez nagyon nehéz, mert ugye ez a stratégia az elmúlt időszakban nagyon környezet pozitív volt, hogy mondjuk így. Tehát azt mondta, hogy

0: a környezet megtartása és fenntartása, a jégolvadás csökkentése érdekében csökkentsük az emberi tevékenységeket. Viszont ugye a biztonságpolitika és a mostani helyzetünk, ugye ez az orosz-ukrán háború és az egyéb feszültség annyira rányomják a bélyegét, hogy most már ez nagyon biztonság és védelempolitika súlyú stratégia lesz, és ugye még nehezebb lesz az érdekeket egyeztetni és olyan megoldást találni, amit minden szereplő részére előnyös lehet.
1: Tehát az várható, hogy inkább fokozódik majd a harca térségért a közeljövőben?
0: Igen, egyértelműen fokozódni fog. Ugye maga a német kancellár is részt vett, és ugye szintén ő mondta, hogy ez úgynevezett high north low tension kifejezés, vagyis hogy a északi sarkvidéken ugye alacsony feszültségek voltak, még a hidegháború időszakában is. Ez már véget ért, és ezt nem csak a kancellár mondja, hanem már azok a publikációk vagy szakemberek is, akik a térséggel foglalkoznak. Tehát valóban felértékelődik, átalakul. Szerintem a legfontosabb téma az, hogy mindig azonos mértékű reakciók és intézkedések történjenek, hogy ezt a 3-4-5 hatalmi szereplős hálózatot lényegében ne terheljük túl, hanem mindig arányos reakciókat adjunk.
1: Az északi sarkvidék egyre fontosabb geopolitikai és biztonságpolitikai térségé válik. A globális felmelegedés következtében megindult a harc az ásványkincsekért és az új tengeri útvonalakért. Oroszországnak, Kínának és az Egyesült Államoknak is komoly tervei vannak a régióval, és az Európai Unió is megváltoztatná sarkvidéki stratégiáját. A témáról Szilvási Simont, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nemzetközi és Politika Tudományi Intézetének tanár segédjét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm én is.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! 2026. szeptember 15-én hétfájdalmú szűzanya napján is reggeli közéleti műsorunkkal kezdhetik a napot. Erősödnek a függetlenségi törekvések Skóciában, Észak-Írországban és Walesben. Egyre nagyobb kihívást jelent majd Nagy-Britannia számára egyben tartani az országot. Ez lesz a témánk 8:30-kor. 8:30 után pedig Szalai Zoltánnal beszélgetek a ma kezdődő parlamenti ülés legfontosabb programpontjairól. Most Kis Balázs érkezik a hírekkel.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Megegyezett a koalíciós tanács a parlamenti ülés megnyitásában. NATO vadászgépek lőttek le egy drónt Litvánia légterében. Kevés felhő mellett többnyire napos idő várható 20 és 25 fok közötti csúcshőmérséklettel. Jönnek a részletek. Megegyezett a koalíció a szeptemberi parlamenti ülés keddi megnyitásában, valamint a plénumban való közös fellépésen, tájékoztatott a kormányhivatal a koalíciós tanács tegnapi ülése után. A törvényhozás szeptemberi ülése ma délután kezdődik, napirendjén közel 300 programpont szerepel. Az ülésszak tervezett időtartama 4 hét, de Richard Rashi házelnök szerint lehetséges, hogy a javaslatok mennyisége miatt elhúzódik. Tegnap este 7:30 után kettes erősségű enyhe földrengést észleltek Kelet-Szlovákiában. A földmozgás központja a Szlovák Tudományos Akadémia Földtudományi Intézetének adatai szerint mindössze 300 méteres mélységben volt. A rengés epicentruma pedig Pakosztov és Visná-Szitnyica községek között terült el. A közeli Nizsná-Szitnyica lakói rövid, de határozottan érezhető rázkódásról számoltak be. A térséget alig 3 évvel ezelőtt már sújtotta egy jóval erősebb földrengés. Szlovákia aktívan hozzá kíván járulni a nemzetközi szervezetek munkájához és kész megosztani több évtizedes tapasztalatait a nukleáris energia felhasználása és a nukleáris biztonság területén, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bécsi közgyűlésén. A tárcavezető szerint Szlovákia fontosnak tartja a nemzetközi együttműködést ezen a területen. A NATO vadászgépei mára virradóra lelőttek egy drónt Litvánia légterében, közölte Gitanas Nauséda litván elnök. Az államfő az X közösségi oldalon azt írta, a drón éppen berepült a litván légtérbe, amikor a szövetséges repülőgépek megsemmisítették. Nauséda szerint Oroszország ukrajnai agressziójának fokozódása miatt létfontosságú a térség légtérvédelmére való felkészültség. Kim Jong-un észak-koreai vezető folyamatos támogatást ígért Oroszországnak és közölte, hogy Pjenjan tovább bővíti és mélyíti együttműködését Moszkvával. Kim erről Vlagyimir Putyin orosz elnöknek küldött levelében írt, amelyben válaszolt az észak-koreai állam megalapításának 78. évfordulója alkalmából kapott orosz elnöki üdvözletre. Észak-Korea további katonákat küldhet Oroszországba az Ukrajna elleni háború támogatására. Kijev szerint akár 50 ezer észak-koreai katona is érkezhet. A Widow's Bay című vígjáték sorozat nyerte a legtöbb díjat az amerikai televíziós Emmy gálán. Összesen 14 elismerést kapott a hétfői 78. díjátadón. A legjobb drámasorozat kategóriájában ismét a The Pitt diadalmaskodott. Az Emmy díjakat a televíziózás Oscar díjaként is emlegetik, az elismeréseket pedig az Amerikai Televíziós Művészetek és Tudományok Akadémiája ítéli oda 1949 óta.
0: Időjárás.
2: A reggeli köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően napközben többnyire derült, gyengén felhős időre számíthatunk, majd estére teljesen kiderül az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül, délutánra 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az R1-es gyorsforgalmi úton Farkashida közelében Nagyszombat felé útmunkálatok miatt torlódik a forgalom, a várakozási idő mintegy 15 perc. Radar méri a sebességet Komáromban a Pozsonyi úton a városközpont felé. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
3: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Szigárdi Lászlóval.
1: Ma kezdődik a Jégkorong Extraliga 34. kiírása. A lebonyolítási rendszer nem változott. Valamennyi csapatra 54 mérkőzés vár az alapszakaszban. A címvédő nyitrai együttes az idei pontvadászat legnagyobb esélyese. De a Szlovan és a Zsolnai csapat is a favoritok közé tartozik. A keddi nyitóforduló műsora 17 órától Poprad Spiskanovávesz, 17.30-tól Košice, Prešov, Žilina, Trenčín, Banská Bystrica, Zvolen, 18 órától pedig Nyitra, Slovan és Liptovský Mikulás, Michalovce. A labdarúgó szlovák kupa harmadik fordulójában ma 15.30-kor a harmadik ligás nagyölvediek a Dac együttesét fogadják. A második labdarúgó liga 8. fordulójának záró mérkőzésén Zlaté Moravce Zvolen 4-0. A Petržalka és a Somorjai csapat 5 ponttal vezet a Garamszentkereszti és a Vágbesztercei együttes előtt. Az újonc galántaiak a 10. helyen állnak. A címvédő Ferencváros a harmadosztályú Bicskével, míg a kupadöntő Zalaegerszeg a bajnokságban aranyérmes Győrrel játszik, a labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójában a 32 között. Október 28-án még ezekre az érdekesebb találkozókra kerül sor. Csepel, Debrecen, DVTK, Felcsút, Pécs, Kisvárda, Gyirmót, Kispest, Cigánt, Paks, Szentlőrinc, Vasas, Monor, MTK és Szeged, Újpest. Két tegnapi eredmény az olasz labdarúgó A-ligából, Torino-Róma 0-2 és Internazionale Udinese 5-3. Harmadik mérkőzését is elveszítette a szlovák férfi röplabda válogatott. Az olasz-bolgár-finn-román közös rendezésű Európa-bajnokság modenai csoportjában. Ezúttal 79 perc alatt a nagyrivális csehektől kapott ki 3-0-ra. Magyarország a férfiak között az első, a nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt 3 évi teljesítménye alapján állt össze. A US Open friss bajnoka, a kazak Jelena Rybakina, a női teniszezők világranglistájának 30. éllovasa lett hétfőn. Az előző 99 hétben, 2024. október 21-e óta, megszakítás nélkül, a New Yorki döntőben vesztes fehér orosz Arina Sabalenka áll a WTA rangsorának élén. Sabalenka most második Rybakina mögött, míg a harmadik helyen az amerikai Jessica Pegula áll. Bondár Anna 4 pozíciót javítva a 69. Rebeka Sramková 5 helyet előrelépve a 146. A férfiaknál az amerikai nyílt teniszbajnokságon győztes német Alexander Zverev maradt a második, az éllovas olasz Jannik Sinner mögött és a spanyol Carlos Alcaraz előtt. Marozsán Fábián 3 pozíciót javítva a 60. Alex Molcsán 8 helyet rontva a 94. Udvardi Panna 6-4, 6-7, 6-2-re legyőzte a francia Loa Boysont a guadalajarai tenisztorna nyitófordulójában. Ideiglenes vezető veszi át a Lengyel Olimpiai Bizottság irányítását, miután a szervezet elnökét, Radoslav Piesiewiczet korrupció gyanújával letartóztatták. A nemzetközi sajtó a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonellit élteti a vadonatúj madridi pályán rendezett vasárnapi Forma 1-es spanyol nagydíj másnapján, de nem felejti el megemlíteni, hogy a Mercedes olasz pilótájának újabb sikeréhez ezúttal a szerencse is kellett, miután a címvédő, a pole pozícióban rajtoló Lando Norris egy rossz box kiállás miatt rengeteg időt veszített.

0: 8 óra 17 perc van. Cardiffban találkozott Skócia, Észak-Írország és Wales miniszterelnöke, hogy a függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyaljanak. Mindhárom országban ugyanis függetlenségpárti kormányok vannak hatalmon, és követelik a brit kormánytól, hogy engedélyezze a népszavazások kiírását. Egyre nagyobb kihívást jelenthet a brit kormány számára a területi egység megőrzése. Erről is kérdezem Tótvali állandó londoni tudósítónkat. Szia, jó reggelt!
1: Szerbusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Először is mondjuk el, hogy a három említett országban milyen kormányok vannak hatalmon, és mi az, ami összeköti őket?
1: Igen, hát nagyon érdekes történelmi pillanatnak vagyunk a tanúi, mert ebben a három ország részben, ugye Walesben, Skóciában és Észak-Írországban most egyszerre mondjuk a magyar szóhasználat szerint nacionalista kormányok vannak hatalmon. Ugye Skóciában a Skót Nemzeti Párt, amely mindig is küzdött Skócia függetlenségért, és talán majd szót ejtünk arról, hogy milyen kísérletek voltak, amik eddig eredménytelenül jártak. Talán Skócia a három közül az, ahol a legfejlettebb ez a gondolkodásmód, és a legrégebben követelik, hogy Skócia dönthessen a saját jövőjéről. Csak utalok rá, hogy 2014-ben volt már egy népszavazás, ahol éppen azért szavaztak a skótok az Anglia mellett maradásra, mert nem akartak az Európai Unióból kikerülni, és ezek után keserű csalódás volt az, hogy a Brexit úgymond kirángatta őket Európából, hiszen nagyon szorosan ugyan, de főleg Angliában a kilépésre szavaztak. Tehát Skóciában a Skót Nemzeti Párt, Walesben, amely talán a három közül a legkevésbé ismert, egy szintén nacionalista politikai formáció, a Plaid Cymru nevű párt van hatalmon. Észak-Írországban pedig most ugyancsak először hosszú idő óta a Sinn Féin, talán emlékezhetnek a hallgatók arra, hogy Sinn Féin volt az IRA politikai szárnya, és az egész önrendelkezést és politikai függetlenséget követelő mozgalom mindhárom országban tulajdonképpen innen Észak-Írországból indult, hiszen 1998-ban az akkori miniszterelnök Tony Blair hosszú közvetítő munkájának eredményeként aláírhatták az úgynevezett nagypénteki egyezményt, amely elhozta a békét a polgárháborús Észak-Írországnak, és ez a dokumentum kimondta, hogy ha a terület lakói népszavazáson úgy döntenek, akkor Észak-Írország csatlakozhat az ír köztársasághoz, és a Sinn Féinnek, amely egyébként a parlamentben jelentős szerepet tölt be magában az ír köztársaságban is, a programjában mindig is az szerepelt, hogy független legyen. Ami ebben a pillanatban új az, hogy ez a három országrész eddig önállóan küzdött a saját politikai jövőjét, és az, hogy most találkoztak, ez egyértelmű jele annak, hogy az együttműködésben erőt látnak, hogy együtt küzdjenek mind három ország részben a saját területük függetlenségért és önrendelkezéséért.
0: És mi a legfőbb hajtó ereje ezeknek a függetlenségi törekvéseknek? Ugye említetted a Brexitet, de ezen kívül mi még? A brit kormányból való kiábrándultság, vagy egyszerűen csak a saját nemzeti identitás megerősítése?
1: Hát a Brexit utóhatása olyan értelemben, hogy teljesen egyértelműen kiderült, hogy a Brexit, amely általában is a brit gazdaságnak nagyon jelentős károkat okozott, és korlátozta Nagy-Britannia lehetőségeit, különösen rosszat tett ezeknek az országrészeknek, amelyek ráadásul, mint említettem, az angol területeknél jóval nagyobb arányban szavaztak a bennmaradásra, és a jelenlegi brit, tehát londoni kormányzati politika nagyon óvatosan közeledik csak az Európai Unióhoz, és politikai okokból a londoni kormány egyelőre nem merte kimondani azt, hogy vissza szeretnének csatlakozni, vagy vissza szeretnének kerülni az Európai Unióba, és hát kétségtelen az, hogy gazdaságilag igen komoly károkat okozott ez a politika ezeknek a területeknek. Wales például jóval elmaradottabb, mint a brit átlag, talán még Skócia a legfejlettebb, de egyértelműen mindhárom területen úgy érzik, hogy nem csak, hogy gazdaságilag komoly elmaradást okoz nekik ez a ez a brit politikai térkép, hanem az ott lakók nem is tudnak dönteni a saját ügyeikben, tehát ők ebben a memorandumban, amelyet Cardiffban írtak alá, önrendelkezést követelnek, azt, hogy saját maguk döntsenek, és úgy fogalmaznak, hogy Westminster ideje a végéhez közeledik.
0: Említetted, hogy ki lehet talán jelenteni, hogy Skóciában a legerősebbek ezek a függetlenségi törekvések, de beszéljünk Észak-Írországról is, mert itt ugyanis az ország újraegyesítéséről is szó van, tehát Írország és Észak-Írország újraegyesítéséről is. Ráadásul Donald Trump amerikai elnök is olajat öntött a tűzre a napokban, amikor Dublinba járt, és azt mondta, hogy szerinte elkerülhetetlen az újraegyesítés, amit ő örömmel fogadna. Valóban ezt akarja a lakosság nagy része?
1: Igen, ez egy nagyon, nagyon kényes politikai kérdés, és talán azért megint utalnék arra, hogy pontosan Észak-Írországból indult ebben a bizonyos nagypénteki egyezményből az egész folyamat, amely kimondta, hogy ha valaha, és ugye ez 98-ban olyannak tűnt, hogy ez soha nem fog bekövetkezni, hogyha valaha az ott lakók ezt követelik, akkor igenis referendumon dönthetnek arról, hogy mi legyen az ország részjövője. Észak-Írország volt a Brexit után az a terület a Nagy-Britanniának, amely a legtöbb fejfájást okozta, hiszen az ír köztársasághoz való közelsége miatt egyszerre van, mondhatjuk úgy, hogy szinte bent az EU-ban, és egyszerre van kint, és ez megoldhatatlan helyzeteket okozott. Nagyon sokáig Észak-Írországban a protestáns politikai pártok, a brit koronához hű politikai erők voltak uralmon, és ahogyan a lakosság aránya és összetétele változott, és a katolikus népesség aránya egyre nőtt a szigetlakóin belül, úgy vált egyre világosabbá, hogy az északírek majd néhány éven belül, természetesen nem holnap, de belátható mondjuk egy generáción belül, szeretnének az ír köztársasághoz tartozni, illetve hát egyesíteni a szigetet, amely ugye valaha egyetlen ország volt több mint 100 évvel ezelőtt. Igen, kimondhatjuk, akármennyire is furcsa ez a gondolat, hogy az északír terület lakóinak többsége szeretne megint Írországhoz tartozni, és ezáltal megint az Európai Unió tagja lenni.
0: Tehát vannak adatok, amelyek alátámasztják azt, amiről ezek az országvezetők vagy kormányvezetők beszélnek, hogyha sor kerülne egy népszavazás kérására, akkor a választópolgárok többsége a függetlenségre szavazna?
1: Igen, Észak-Írországról nincsenek friss statisztikai adataim, de Skóciában rendszeresek az ilyen közvéleménykutatások, és ott például a Brexit óta ugye a brit lakosság átlaga 53-54%-ban szavazott az Európai Unióból való kilépésre, Skócia lakóinak 62%-a a maradásra, és ehhez hasonló mindenképpen átfordult Észak-Írországban is az 50% fölé. Tehát kimondhatjuk azt, hogy a tartomány lakóinak többsége szeretne független lenni, illetve szeretne megint az EU-hoz tartozni, és ők igenis azt követelik, hogy legyen népszavazás ebben az ügyben, amit a londoni kormány egyelőre vonakodik engedélyezni, és hogy ehhez miért kell a londoni kormány engedélye, egy szóval emlékeztetnék erre a már emlegetett nagypénteki egyezményre, ez mondta ki azt, hogy ezeknek az országrészeknek joga van bizonyos autonómiához, és egyáltalán az a gondolat, hogy ezekben a tartományokban saját politikai kormány legyen, ez onnan származik, és ugye azóta van Edinburgh-ban is, Belfastban is, és Cardiffban is önálló parlament, különböző ezeknek az országrészeknek az önállósága, az autonómiája, különböző fokú, és Skóciája a legfejlettebb, ahol saját parlament van, ahol különböző a jogrendszer és az oktatás jelentősen eltér az angoltól, vagy legalábbis a brit átlagtól, és mindhárom országnak saját autonómiája van, és ez a gondolat, hogy ez az autonómia lehetséges, ez a nagypénteki egyezménnyel született meg, és ennek a politikai fejlődésnek a logikus következő állomása az, hogy akkor akkor, hogyha lehet saját parlamentünk, akkor legyen önrendelkezésünk is. Eddig a külügyek, tehát az Európai Unióhoz tartozás nem tartozott bele ezeknek az országoknak az autonómiájába, amit 98-ban Londontól kaptak, és ezért követelik most az önrendelkezést a külügyekben és a politikai jövőjüket illetően is.
0: Egy-két percünk maradt még, mennyire látod az esélyeit arra, annak, hogy a brit kormány megváltoztassa az álláspontját, hisz ugye egy nehéz időszakot él, gyakran váltakozik a miniszterelnök, nem nagyon van esély arra, hogy egy ilyen időszakban belemenjen egy ilyen függetlenségi népszavazásba, hisz ez akár az ország széteséséhez is vezethet.
1: Igen, azt hiszem, hogy jelen pillanatban ennek valós politikai esélye nincsen. Éppen ezért nagyon figyelemre méltó, hogy ez a három ország az összefogás és a közös nyomásgyakorlás mellett döntött. És csak egy mondattal utalva, amit az előbb kérdeztél Trump elnökre, mindhárom ország megint csak tartózkodik attól, hogy bírálják ezt abban a stílusban, ahogy az amerikai elnök ezt, hogy úgy mondjam, a semmiből kitette a placra, az elég sokkoló volt mindenki számára, de ettől függetlenül valóban ez a követelés az ő szempontjukból jogosnak tűnik, és várható, hogy folyamatosan igyekeznek nyomást gyakorolni a londoni kormányra. Mindazonáltal szerintem 2030 az politikailag még egy kicsit korainak tűnik, de hát ezek általában, ezek a politikai folyamatok elég hosszú ideig tartanak, mire eredményre vezethetnek.
0: Cardiffban találkozott Skócia, Észak-Írország és Wales vezetője, hogy a függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyaljanak. Mindhárom területen függetlenségpárti kormányok vannak hatalmon, és követelik a brit kormánytól, hogy engedélyezze a népszavazások kiírását. Egyre nagyobb kihívást jelenthet a brit kormány számára a területi egység megőrzése. Erről is kérdeztem Tótvali állandó londoni tudósítónkat. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, minden jót kívánok.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! A nyári szünet után ma megkezdődik az őszi parlamenti ülés. A programpontok mellett az is fontos kérdés lesz, hogy leváltják-e Tomás Tarabát, visszatér-e a parlamentbe, és hogyan viszonyul majd a kormánykoalíció törvényjavaslataihoz. Ez lesz a mai reggeli utolsó témája, előtte még a regionális hírek jönnek Kis Balástól.
2: A hétfájdalmú szűzanya mai ünnepén nem mindenhol lesznek nyitva a Nagyszombat megyei önkormányzat városi hivatalai. Nagyszombatban ma nem nyit ki a hivatal, mivel erre a napra tervezték be a technikai rendszerek leállítását. Galántán szintén zárva tartanak, mivel az alkalmazottak nagy része szabadságon van. A város felszólította a polgárokat, hogy ügyeik intézését valamelyik másik napra tervezzék be. Dunaszerdahelyen is hasonló a helyzet, és csak holnap nyit ki újra a hivatal. Bemutatta 57. évadának programját a Kassai Tália Színház. Az új évad középpontjában a nők társadalmi helyzete, a hagyományok, a közösség, az otthon és az identitás kérdései állnak. A színház 3 zenés bemutatóval készül a nagyszínpadon, emellett egy rendhagyó történelemórát és egy budapesti vendégelőadást is műsorra tűz. Az évad mottója Hol van a helyed, amely Czajlik József igazgató szerint arra keresi a választ, milyen helyet foglal el az ember a társadalomban, a családban, a közösségben és a történelemben. Vágsejjén új támogatott lakásokat nyitottak a Jezerná utcában. A város tájékoztatása szerint az építkezést a helyreállítási alapból finanszírozták. A projektre nyújtott támogatás összege 1,3 millió euró volt. A támogatott lakások kis befogadóképességű, bentlakásos, szociális szolgáltatást nyújtanak mentális fogyatékkal élő emberek számára. Olyan embereknek készült, akiknek segítségre van szükségük a hétköznapi tevékenységek elvégzéséhez, de viszonylag önállóan tudnak élni ideális esetben egy kis családias környezetben, amely a lehető leginkább hasonlít egy igazi otthonra, magyarázta a városháza. Szeptember 17-én csütörtökön autómentes napot tartanak Dunaszerdahelyen. A város ezzel csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez. A rendezvényt 10 és 12 óra között tartják a városközpontban. A cél, hogy felhívják a figyelmet a fenntartható közlekedés lehetőségeire. Délelőtt 3:45 és délután 1 óra között lezárják a fő utcát a Városháza és a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ közötti szakaszon. Az autósok a környező utcákat használhatják. Az óvodák és alapiskolák, valamint a helyi intézmények és szervezetek is részt vesznek az eseményen.
0: Időjárás.
2: A reggeli köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően napközben többnyire derült, gyengén felhős időre számíthatunk, majd estére teljesen kiderül az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül, délutánra 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az R1-es gyorsforgalmi úton Farkashida közelében Nagyszombat felé útmunkálatok miatt torlódik a forgalom, a várakozási idő mintegy 15 perc. Radar méri a sebességet Komáromban a Pozsonyi úton a városközpont felé. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 38 perc van. A képviselők a nyári szünet után visszatérnek a parlamentbe, és a mai napon megkezdődik a szeptemberi ülés. A programpontok között szerepel a levélszavazás módosítása, az új polgári törvénykönyv, a közösségi oldalak használatára vonatkozó korlátozás, és a tervek szerint ezen az ülésen Peter Pellegrini államfő is elmondja országértékelő beszédét. Amennyiben a hónap végén a kormányfő valóban leváltja Tomás Tarabát a környezetvédelmi tárca éléről, az is fontos kérdés lesz, hogy visszatér-e a parlamentbe, és hogyan viszonyul majd a kormánykoalíció törvényjavaslataihoz. Szalai Zoltán újságíró, a Napunk vezető szerkesztője van a vonalban. Jó reggelt kívánok! Halló! Jó reggelt! Halljuk egymást! Jó reggelt!
1: Halló.
0: Igen, halljuk egymást!
1: Rendben, én is hallom.
0: Rendben. Hogyan látja ezt a mai napot? Gond nélkül sikerül majd megnyitni ezt a parlamenti ülést?
1: A mai napnak az egyik fontos kérdése, hogy mi lesz Tomás Tarabával. Ugye ez nem befolyásolja feltétlenül a parlamenti ülésnek a megnyitását, mivel Taraba egyelőre miniszter, és még hogyha ma itt valami döntés születik is ezen a téren, akkor még a következő egy-két napban minimum, vagy egy-két hétben miniszter marad, de alapvetően ez főleg a nap kérdés. A parlamenti ülés megnyitását ez nem veszélyezteti, így ott nem biztos, hogy nagy meglepetések várnak ránk. Ott ugye egy új képviselő érkezik, Richard Kmetznek a helyére, a HLASZ frakciójába, akiről Peter Sliskónak hívják, és akiről különböző hírek terjednek, hogy mennyire lesz Taraba embere, vagy mennyire lesz hű a kormánykoalícióhoz, de még hogyha ő esetleg ki is esne a kormánykoalícióból, még jelenleg még akkor is megvan a többség, a törékeny többség ugyan, de még mindig 76 fölött van ez a többség a kormánykoalíció számára. Így az, hogy megnyitják-e, ez nem a legnagyobb kérdés jelen pillanatban talán.
0: Andrej Danko már korábban jelezte, ígéretet kapott Robert Ficotól, hogy a mai nap folyamán a kormányfő indítványozni fogja a Taraba leváltását, de ahogy ön is mondta, ez valóságban szeptember vége körül történik majd meg. Nagy valószínűséggel Taraba távozni fog a minisztérium éléről, és visszatér a parlamentbe, mint parlamenti képviselő. Az SNS elnöke egyrészt azt mondja, hogy Taraba magányos, és nem igazán vannak szövetségesei, de a legfrissebb hírek szerint egyrészt a már az ön által említett Peter Sliskót is emlegetik, de Ján Ferencsák független képviselőről is szó van, aki állítólag szintén tárgyalt Tarabával, és ha mondjuk lennének hárman, akkor így már képesek lennének blokkolni a szavazásokat, tehát mennyire nehezítheti majd meg Tomás Taraba a kormánykoalíció munkáját?
1: Ami Ján Ferencsákot illeti, ő már jelenleg sem tekinthető a kormánykoalíció támogatójának, tehát ott ugye annyi konfliktus halmozódott fel Ferencsák és a HLASZ párt között, és meg a kormánykoalíció többi része között, hogy ott Ferencsákot a koalíció képviselőnek már az elmúlt időszakban sem tekinthettük, ezért hogyha nagyon szigorúan vesszük ezeket a számokat, akkor tulajdonképpen még Taraba és Peter Sliskó nélkül is meg lehet a 76-os többsége a koalíciónak. Ez ugye rendkívül törékeny tényleg, mivel hogy egy fős többségről van szó, és bárki kiesik akár betegség miatt, vagy bármilyen más ok miatt, akkor ez elveszik ez a többség, elolvad, de hogy szigorúan matematikailag megmarad így is a többség, ezért tulajdonképpen még azt is mondhatjuk, hogy akár el is engedhetné Tomás Tarabát a kormánykoalíció. Másrészt annak látjuk jeleit, hogy azért próbálják őt maguk közelében tartani, tehát hogy elsősorban a Smer részéről vannak ilyen próbálkozások, akár Tibor Gaspar részéről, akár Robert Fico részéről, aki egyébként éppen ma fog találkozni Tomás Tarabával, és lesz egy közös szereplésük is, egy közös sajtótájékoztatójuk, úgyhogy ezt is érdemes lesz figyelni, hogy milyen hangnemet fognak megütni egymással szemben, és ez most sokat elárulhat arról, hogy hogy milyen jövő várhat erre a kapcsolatban, illetve hát ők is valószínűleg el fognak erről árulni valamit, hogyha ott lesznek együtt. Tehát várható az, hogy Robert Fico itt végül valamilyen módon állást foglal arról, hogy akkor tulajdonképpen hogyan képzeli el a Tomás Tarabával való együttműködést. Az, hogy lesz a közös felépés, hogyha ez tényleg megvalósul, akkor az inkább afelé mutat, hogy Taraba nem távolodik el teljesen a koalíciótól, hanem még hogyha a kormányból is kell lépnie, de valamilyen módon a koalíció közelében marad, és hát nyilván ezt Fico a mester annak, hogy leboltoljon ilyen együttműködéseket, hogy valamit így is fel tudjon kínálni Tarabának. Hogy ennek a részleteiről mennyit fogunk ma megtudni, az kérdéses, de a kapcsolat jellegéről valószínűleg többet fogunk tudni mai nap végén, mint jelen pillanatban.
0: És ugye Tomás Tarabának már az elmúlt napokban is voltak érdekes kijelentései, amikor kritizálta a koalíciós intézkedéseket. Ez főleg a minisztériumok működésével kapcsolatban volt. Ugye ő több minisztérium kapcsán is beszélt megszüntetésről, a konszolidációra hivatkozva. Feltette a kérdést, hogy érdemes volt-e létrehozni a sportért felelős tárcát, és már korábban is beszélt arról, hogy túl sok az államtitkár, de a parlament alelnökeinek számát is csökkentené. Tehát várható, hogyha Taraba ilyen független képviselőként folytatja, akkor lesznek majd ilyen jellegű kijelentései, követelései, bírálatai a kormánnyal szembe, ami ugye az állami kiadásait csökkenteni, és hát ezáltal ugye a választók között is népszerű intézkedésnek tűnne.
1: Valószínűleg igen, és hát ez érthető is, hogy ilyen kijelentésekkel álló. Egyébként ezek a felvetések általában olyan árcákat és olyan politikusokat érintenek, akikkel Taraba valamilyen konfliktusban van, tehát itt azért ez elég nehezen követhető egyébként, és nagyon bonyolult szétszállazni már, hogy kikivel veszett össze a koalíción belül, és mert például Taraba összeveszett már Rudolf Huriakkal is, aki egyébként összeveszett Andrej Dankóval, akivel ugye Taraba szintén összeveszett, tehát itt amilyen pici az SNS tábora, és azok annak a politikusoknak a csapata, akik az SNS-en keresztül jutottak be a parlamentbe, illetve a kormányba, annyi felé ágazott már ez a csoport, és hát annyi irányú összeveszés történt itt már. Tehát, hogy ezek a szurkálódások egyrészt arról is szólnak, hogy Taraba így próbál valahogy éppen a saját ellenfeleivel szemben, tehát azokkal szemben, akikkel összeveszett valamilyen kritikát megfogalmazni, hogy az ő politikai súlyukat csökkentse ezáltal, és hát nyilván van ennek egy ilyen szimpla politikai demagógia jellege is. Miközben egyébként nem mondhatjuk azt, hogy nem teljesen, hogy teljesen megalapozatlanak ezek a felvetések, hiszen tudjuk azt, hogy például a sportminisztérium az kizárólag azért született, hogy először az SNS-nek az igényeit valahogy kielégítsék, aztán pedig Rudolf Huliaknak személyes követeléseit kielégítsék, és hát a Migalféle minisztériumnak a szükségessége is erősen kérdésessé vált, már csak azután is ugye, hogy Samuel Miga is tulajdonképpen azért kapta meg ezt a minisztériumot, mert ő is szembeszegült a kormánnyal. Úgyhogy ezek nagyon bonyolult viszonyok, azt viszont nem gondolom, hogy Tomás Taraba kizárólag azért jönne elő ilyen felvetésekkel, mert az államkasszát szeretné óvni és az állampolgárok érdekeit, hanem itt nagyon komoly személyes érdekek is közrejátszanak abban, hogy éppen ezeket a tárcákat és politikusokat támadja és bírálja.
0: Mennyire tartja reálisnak azt, hogy esetleg egy saját pártot alapítson? Van-e erre tér jelenleg, mert már így is sok a párt?
1: Így is sok a párt, másrészt Tomás Tarabának az ambíciói is elég nagyok, és hát ugye ő szeretett volna belépni az SNS-be nemrég, de ott nem látták jó szívvel, és nem is fogadták el a belépési kérelmét. Most voltak hírek arról, hogy létrehozott korábban egy olyan portált, ahol aminek a címe, hogy valami körülbelül az, hogy Rozvoj Szlovenska, hogy jól emlékszem, tehát Szlovákia fejlesztése, és hogy itt szeretné bemutatni az elmúlt időszakban eredményeit, azt arra kérésre, hogy akkor ez lehet egy párt kezdemény is, arra azt mondta, hogy ugye ő ezt még nem tudja jelen pillanatban, tehát ezt egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy is meg fog próbálkozni pártalapítással, ugye itt azért Szlovákiában jellemző, hogy a választások előtti időszakban, és akár röviddel a választások előtt is nagyon felélénkül a pártélet, új pártok keletkeznek, és próbálják elhalászni a szavazókat másoktól. Ez azért is működhet, mert általában ugye a magszavazói bázisok, tehát azoknak a szavazóknak a köre, akik minden körülmények között ragaszkodnak egy-egy párthoz, és kitartanak egy-egy párt mellett, az elég alacsony, és a szavazók tulajdonképpen ilyen elég instabil halmazokban vannak, gyakran vándorolnak egyik pártól a másikig, és ezt használják éppen azok a politikusok, akik látnak magukban elég ambíciót, és hát arra, hogy belevágjanak egy ilyen projektbe, illetve hát elég népszerűek is jelen pillanatban, és hát Tomás Taraba a kormánynak a népszerűbb politikusai közé tartozik, akinek egyébként a közösségi médiás jelenléte is már hosszú ideje nagyon erős, ezért alapvetően nem zárható ki, hogy megtörténik egy ilyen típusú pártalapítás.
0: Kedves hallgatóink, a reggeli vendége továbbra is Szalai Zoltán újságíró, a Napunk vezető szerkesztője, akit a költségvetésről is kérdeznék, mert a jövő évi költségvetés elfogadása is egy nagy feladata lesz még idén ennek a kormánykoalíciónak. A költségvetési felelősség tanácsa arra figyelmeztet, hogy kiegyensúlyozott költségvetésre lenne szükség. Ugyanakkor Matus Utajestok, a HLASZ elnöke már azt mondta, hogy a kiegyensúlyozott költségvetés a szociális állam felforgatását jelenteni. Tehát mennyire számít nagy vitákra ebben a kérdésben?
1: Mindenképpen valamiféle megoldásra elő fog kelleni állni a kormánynak. Az, hogy a választás előtti évben, tehát tulajdonképpen a választási évre egy kiegyensúlyozott költségvetést fogadjanak el, annak valószínűsége a nullához közelít. Másrészt viszont vannak olyan kötelezettségeik, amelyek ebbe az irányba tolják a kormányt. Már elhangzottak olyan felvetések is, ugye Andrej Dankó beszélt erről néhány nappal ezelőtt, hogy elképzelhető, hogy a kormány benyújt egy javaslatot a kiegyensúlyozott költségvetésről, amit aztán a parlamentben módosítanak, tehát a parlament ezt módosító indítványokkal megváltoztatja. Ami nem teljesen kizárható, felmerül kérdés, hogy ez mennyire korrekt eljárás, vagy esetleg nem a törvény megkerülése-e, de alapvetően, hogyha így járna el a kormány, akkor hát nem igazán lenne senki, aki megállíthatná, úgyhogy ez egyáltalán kizárható, hogy egy ilyen utat fognak választani. És hát tulajdonképpen a kormány számára ez azért is egy központi kérdés,

0: Tátrába osztogat a kormány, és Matus Utajestok, a HLASZ elnöke is már beszélt a napokban mindenféle támogatásról, gyermekszületési támogatás megemeléséről, a rendőröknek jutalmakról, és Robert Fico egy hétvégi videójában reagált, és elég élesen oda is szúrt a koalíciós partnerének, és azt mondta, hogy nem engedi, hogy a koalíciós partnerei szociális intézkedésekkel zsarolják őt, tehát várható, hogy tényleg fokozódni fog a feszültség, és a HLASZ, amely szintén, ha a támogatottságot nézzünk, akkor nem áll valami jól, próbálkozni fog valamit kiharcolni?
1: A HLASZ konkrétan az életéért küzd, hogy a következő választásokon még egyetlen játékban maradjon, tehát látjuk azt, hogy a felmérésekben az elmúlt időszakban a HLASZ erősen közelít az 5%-os küszöb felé, igaz, hogy még azért a legtöbb felmérésen mondjuk egy 8% körül mozog, hogyha egy nagyobb, durvább átlagot nézünk, de egyáltalán nem lehetnek biztosok abban, hogy a következő választást olyan könnyen fogják venni, a választási akadályt, és hát éppen ezért a legegyszerűbb módszer, amihez nyúlhatnak, az az, hogy jóléti intézkedéseket javasolnak, és próbálják így az embernek a pénzszerzeten keresztül megszerezni a szükséges támogatottságot. Ez elképesztően nehéz lesz, és hát a jelenleg egyáltalán nincs olyan helyzetben a kormány, hogy olyan méretű osztogatásokba kezdjen, ami ilyeneket mondjuk a korábbi választások idején láthattunk, mivel hogy ténylegesen az történt, hogy eleve nehéz helyzetben vették át az államháztartást, és hiába konszolidálnak most már több mint 3 éve, folyamatosan növekszik a hiány, és nem tudják rendbe tenni az államháztartást, úgyhogy tulajdonképpen azt látjuk, hogy egy nagyon hát folyamatosan szerencsétlenkedő és bénázó gazdaságpolitika zajlik, aminek végül is ők ihatják meg egyrészt a levét politikailag, úgymond, hogyha nem lesz terük, nem lesz lehetőségük arra, hogy olyan típusú jóléti intézkedésekkel álljanak elő, mint amilyenekkel egyébként a Smer vezette kormányok szoktak. Bár az nem kizárható, hogy maga a Smer majd valamelyik javaslattal azonosul, és átveszi, de az, hogy itt átengedje Robert Fico gyeplőt Matus Utajestoknak, az szinte elképzelhetetlen. Tehát, hogy Robert Fico itt nagyon keményen kézben fogja tartani a dolgokat, és hogyha valaki végül átnyomhat ilyen típusú intézkedést, tehát, hogy valamiféle adókedvezményt, vagy támogatást a valamilyen szociális csoportnak, az egyedül a Smer lesz, és Robert Fico.
0: És mi lesz a tranzakciós adóval?
1: A tranzakciós adó, hát ugye ez egy szomorú történet a kormány számára, itt ez a legfőbb kérdés, hogy hogyan fogják megtalálni azt a kompenzációt, ami a tranzakciós adó kiesésével, megszüntetésével szükségessé válik. Itt még azért erősen el kell ezen töprengeni a kormánynak. Habár ugye maga a tranzakciós adó nem csak azért kudarc, mert tulajdonképpen az állampolgárokat sanyargatták ezzel, de azért is kudarc, mert nem járt akkora bevétellel a költségvetés számára, mint ami reményeket fűzött el a kormánykoalíció, tehát mindenképpen egy elbaltázott lépésről van szó, egy olyan kudarcról, amit egyébként kommunikációs szinten elég nehéz leszaladni a kormánynak. Habár most mondhatják azt, hogy könnyítenek az embereknek az életén az, hogy ezt eltörlik, de hát mindenki tudja azt, hogy ők hozták ezt az intézkedést, és hogy milyen viharok voltak e körül. Tehát ez mindenképpen egy olyan kudarc, amit nehéz lesz elfedni a kormánynak, és ami hozzá fog járulni, az tovább erodálódik a kormánypártoknak a népszerűsége. Akiknek segíthet, az az ellenzék, de az ellenzéken belül akár egyébként az Republika is, aki sok kérdésben képes szembe menni a kormányon, és képes kritizálni a kormányt parlamenten kívüli pártként. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy az ellentábor, csak az ellentábor profitálhat ebből a történetből.
0: A képviselők a nyári szünet után visszatérnek a parlamentbe, és a mai napon megkezdődik a szeptemberi ülés. Amennyiben a hónap végén a kormányfő valóban leváltja Tomás Tarabát a környezetvédelmi tárca éléről, az is fontos kérdés lesz, hogy visszatér-e a parlamentbe, és hogyan viszonyul majd a kormánykoalíció törvényjavaslataihoz. Szalai Zoltán újságíró, a Napunk vezető szerkesztője nyilatkozott a témában. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is, és további szép napot kívánok.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért adáskezdő műsorunkba. A reggeli interjúkat a patria24.stvr.sk weboldalon is visszahallgathatják.

mai nappaliban Gasparik Maja várja Önöket. Érdemes lesz továbbra is minket hallgatni. A reggeli hangmérnöke Kubányi Péter nevében is köszönöm a figyelmüket. Bábeli Vettet hallották. További szép napot kívánok!

0: 9 óra van. Nappal. Gasparik Majával.
1: Kellemes délelőtöt kívánok! Szeptember 15-e van, a hét fájdalmú szűzanya ünnepe, vagyis az ország védőszentjéhez kapcsolódó ünnepnap. Idén azonban egy fontos változás miatt sokaknak ez nem jelent automatikus szabadnapot. A szeptember 15-i ünnep 2026-ban ugyan megmaradt, de nem munkaszüneti nap. Vagyis vannak, akik ma is dolgoznak, másoknak viszont szabadnap jutott. A nappaliban ma 25 éves dunaszerdahelyi Szent György kórus tagjaival is találkozunk, Érsek Rezsővel, Kollár Katalinnal, Boráros Pállal, Strédl Jánossal és Horváth Bazsó Zsuzsannával. Nem sokára hozom a délelőtt témáit részletesen, de először Kis Balázs érkezik, a Pátria Rádió híreit hallják.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Megegyezett a koalíciós tanács a parlamenti ülés megnyitásában. NATO vadászgépek lőttek le egy drónt Litvánia légterében. Kevés felhő mellett többnyire napos idő várható 20 és 25 fok közötti csúcshőmérséklettel. Jönnek a részletek. Megegyezett a koalíció a szeptemberi parlamenti ülés keddi megnyitásában, valamint a plénumban való közös fellépésen, tájékoztatott a kormányhivatal a koalíciós tanács tegnapi ülése után. A törvényhozás szeptemberi ülése ma délután kezdődik, napirendjén közel 300 programpont szerepel. Az ülésszak tervezett időtartama 4 hét, de Richard Rashi házelnök szerint lehetséges, hogy a javaslatok mennyisége miatt elhúzódik. Tegnap este 7:30 után kettes erősségű enyhe földrengést észleltek Kelet-Szlovákiában. A földmozgás központja a Szlovák Tudományos Akadémia Földtudományi Intézetének adatai szerint mindössze 300 méteres mélységben volt. A rengés epicentruma pedig Pakosztov és Visná-Szitnica községek között terült el. A közeli Nizsná-Szitnica lakói rövid, de határozottan érezhető rázkódásról számoltak be. A térséget alig 3 évvel ezelőtt már sújtotta egy jóval erősebb földrengés. Szlovákia aktívan hozzá kíván járulni a nemzetközi szervezetek munkájához és kész megosztani több évtizedes tapasztalatait a nukleáris energia felhasználása és a nukleáris biztonság területén, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bécsi közgyűlésén. A tárcavezető szerint Szlovákia fontosnak tartja a nemzetközi együttműködést ezen a területen. A NATO vadászgépei már a virradóra lelőttek egy drónt Litvánia légterében, közölte Gitanas Nauséda litván elnök. Az államfő az X közösségi oldalon azt írta, a drón éppen berepült a litván légtérbe, amikor a szövetséges repülőgépek megsemmisítették. Nauséda szerint Oroszország ukrajnai agressziójának fokozódása miatt létfontosságú a térség légtérvédelmére való felkészültség. Kim Jong-un észak-koreai vezető folyamatos támogatást ígért Oroszországnak és közölte, hogy Pjenjan tovább bővíti és mélyíti együttműködését Moszkvával. Kim erről Vlagyimir Putyin orosz elnöknek küldött levelében írt, amelyben válaszolt az észak-koreai állam megalapításának 78. évfordulója alkalmából kapott orosz elnöki üdvözletre. Észak-Korea további katonákat küldhet Oroszországba az Ukrajna elleni háború támogatására, Kijev szerint akár 50 ezer észak-koreai katona is érkezhet. A Widow's Bay című vígjáték sorozat nyerte a legtöbb díjat az amerikai televíziós Emmy gálán. Összesen 14 elismerést kapott a hétfői 78. díjátadón. A legjobb drámasorozat kategóriájában ismét a The Pitt diadalmaskodott. Az Emmy díjakat a televíziózás Oscar díjaként is emlegetik, az elismeréseket pedig az Amerikai Televíziós Művészetek és Tudományok Akadémiája ítéli oda 1949. óta. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: A szlovák férfi röplabda válogatott 3-0-ra kikapott a nagyrivális cseh együttestől. Az olasz, bolgár, finn, román közös rendezésű Európa-bajnokság modenai csoportjában. Nyitra szlovan rangadót rendeznek ma 18 órától a Jégkorong Extraliga nyitófordulójában.
0: Időjárás.
2: A reggeli köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően napközben többnyire derült, gyengén felhős időre számíthatunk, majd estére teljesen kiderül az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül, délutánra 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az R1-es autóúton Farkashida közelében Nagyszombat felé útmunkálatok miatt tovább nőtt a fennakadás, a várakozási idő már 20 perc. Sebességet mérnek a rendőrök Kassán, a Szalánci úton, a Tesco mellett a központ felé. Balesetmentes utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

voltam, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

Jókedvűen és vidáman érkeztek ide hozzám a Szent György kórus tagjai, és hát természetesen van is okuk arra, hogy vidámak legyenek és örüljenek, mert hogy 25 éves a kórus, és bizony velük fogunk beszélgetni arról, hogy egyrészt hogyan is fognak ünnepelni, másrészt beszélgetünk majd a kórus történetéről, a közös éneklésről, a próbák és a fellépések kulisszáiról, és hát arra is nagyon kíváncsi leszek, hogy 28 különböző emberből hogyan lesz egyetlen megszólaló közösség, mert hogy ők egyként énekelnek, akár templomban, akár színpadon, és hát erről fogunk beszélgetni. 10 óra után Benyó Erzsébet, kreatív mesefoglalkozás vezetővel a gyerekek motivációját járjuk körbe. Mit mondunk, amikor a gyerek nem akar valamit megcsinálni, és mi a különbség a biztatás, a motiváció és a dicséret között? Hogyan dicsérjünk úgy, hogy valóban segítsünk, ne pedig újabb elvárást tegyünk a gyerek vállára? 11 óra után Benyó Erzsébettel a téma második részét hallhatják. A beszélgetésben szó lesz a türelemről, a hibázás lehetőségéről, a teljesítés és a megfelelés egyensúlyáról, valamint arról, hogyan támogathatjuk a gyerekeket abban, hogy kialakuljon bennük a saját belső motivációjuk. 3 óra, 2 különböző téma, mégis mindkettőben ott van a kapcsolódás, az egymásra figyelés, és az a kérdés, hogy hogyan adhatunk valami fontosat a másik embernek. Tartsanak velünk a Nappaliban a mai stáb hangmérnök Kubányi Péter, a hírszerkesztő Kis Balázs, a szerkesztő műsorvezető Gasparik Maja.

4:10 van és szeptember 15-e, ami azt jelenti, hogy ma a naptár szerint az Enikők és a Melitták ünneplik névnapjukat. Tudták, hogy az Enikő egy igazi, hamisítatlan, magyar fantázia név. Ráadásul nem másnak, mint Vörös Martin Mihálynak köszönhetjük, aki a régi Monda Béli Enik névből alkotta meg. A jelentése pedig az, hogy ünő, vagyis utalva a csodaszarvas legendájára. A Melitta egy csodás görög név, és ha van a környezetükben Melitta, akkor pontosan tudják, hogy milyen pörgős, mert a neve is ezt jelenti, méh, szorgalmas. Szóval ma a Melittákat és az Enikőket ünnepeljük, legyen gyönyörű napsütéses, őszi és persze meglepetésekkel teli a mai napjuk, és hogy a hangulat is azonnal a helyére kerüljön, nem is húzzuk tovább az időt, küldjük a következő dalt. Tarány Tamás énekel nekünk itt és most a Pátria Rádióban. Most így jó, Isten éltesse még egyszer az ünnepelteket!

0: ha egy kórus megszólal a színpadon, akkor abban van valami nagyon különleges, annak megvan a maga varázsa, és nagyon sok emberi hangból megszólal valami egység, valami közös, és hogyan is találkoznak más hangszínek, más habitusok, más életutak így egy közösségen belül, mert hogy akárhogy is vesszük, ha egy kórus hosszú ideje működik együtt, ott már beszélhetünk közösségről, és hát itt már vendégeim azért egyetértően bólogatnak. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban a Dunaszerdahelyi Szent György kórus tagjait, akik idén 25 évesek, és hát ez alatt a negyed év század alatt nyilván nem csak a repertoár változott, hanem maga a közösség is szerintem nagyon sokat formálódott. A stúdióban Érsek Rezső, Kollár Katalin, Boráros Pál, Strétlő János és Horváth Bazsó Zsuzsanna. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök, sziasztok, szép napot kívánok!
1: Sziasztok.
0: Hogyha azt mondom, hogy Szent György kórus, ilyen nagyon gyorsan villámkérdéssel indítom, kinek mi az az első kép, ami így eszébe jut az első találkozásáról a kórussal? Rezsi, szerintem veled kezdjük, mert majd azt is kifejtjük, hogy ugye, erről mi már beszélgettünk, hogy két dudás egy csárdában nem, de két karnagy egy kórusban hogyan fér meg, ezt majd későbbiekben fejtjük ki, de hát akkor kezdem az első számú karnaggyal, vagy hogyan nevezhetlek, Rezsi?
1: Itt nincs sorszám, nem osztottunk sorszámot ki, az egyes ki a kettes, de azt mondjuk, hogy Szent György kórus, akkor nekem az jut eszembe, hogy ilyen 25 év izzadság szagú munkája, ami végül is a megszólalásban rögtön, amikor megszólal a kórus, na, ez a Szent György kórus, mert annyira tipikus a hangzása. Nekem például ez jut az eszembe.
0: Kati, neked milyen kép?
2: Nekem, hát talán az, hogy ahogy próbálunk a próbaterembe, a plébánián, az az első kép.
0: Plébánia, igen. Próba, igen, az is, hát a maga a munka
2: része. Igen, a munka része is egy meghatározó heti rendszeres helyszín, ahol megjelenünk.
0: Hát Strédl János.
3: Nekem 16 év körülbelül, ami egybecseng ezzel a kórussal. Én arra emlékszem, amikor Rezsi megszólított, hogy Jancsi, nem jönnél el hozzánk énekelni? Hiányzik egy basszus. Hát mondom, én szívesen, és azóta úgy egybe élek a kórussal, és nagyon jól érzem magam.
0: Zsuzsi?
4: Én ugye évekig, mint kívülálló szemlélő voltam állandó részese a koncerteknek, és végül 2013 tavaszán, mint fuvolista kerültem kisegítő és az altos szólom erősítője. Úgyhogy így ez a először is mind a templom, karácsonyi koncertek.
0: És azóta is ott maradtál. Pali?
5: 10 éve vagyok a kórus tagja, és Rezsi már azelőtt többször, több éven keresztül szólongatott, hogy gyere, gyere. 10 évvel ezelőtt beléptem, és nagyon megbántam, hogy korábban nem léptem be. Mert egy közösségbe léptem, ahol elfogadnak, én is elfogadom őket, és nagyon jól érezzük magunkat.
0: Olyan jó gondolatokat így már is bedobtatok így az éterbe, a próba. Hogy is fogalmaztál, Rezsi? 25 évnyi izzadság munka, vagy olyan verejtékes munkája fogalmazunk
1: így? Igen, szagú munkája, igen. Ahogy megszólal a kórus, és abból tudta, hogy ez a Szent György kórus, mivel, ahogy mondtam, egy ilyen sajátos hangzása van. Aztán majd később beszélünk, hogy miért.
0: Hogy miért is, és már is meghallgatjuk, hogy utána tudjunk róla beszélni is, hogy miért is, de még ez is nagyon érdekes volt, hogy ugye Jancsit úgy szólítottad meg, hogy kifejezetten basszusra volt szükséged, és ránézésből tudtad, hogy ő jó lesz a basszus csapat tagja.
1: Nem egészen ránézésre. Az az igazság, hogy amikor még kevesebb volt mögöttünk, fiatalabbak voltunk, akkor a 70-es évek közepén mi már ismertük egymást az ifjú szívek fél profi énekarából. Jancsi is ott énekelt, mint basszus, én meg tenorista voltam akkor, és onnan az ismeretség, és arról nem is beszélve, hogy mind a ketten tűzoltó gyerekek vagyunk, hisz a szüleink együtt dolgoztak, onnan az ismeretség gyerekkortól.
3: Hát igen, ez nem csak az ifjú szívek, gyerekkori ismerősök vagyunk. Jó, hát a gyerekkorban ugye az elmúlt, de hát ez az énekkarról szólt, és tényleg úgy van, tehát együtt énekeltünk az ifjú szívekben, és ez jól esett, mert én hosszú éveket kihattam, és utána visszatértem.
1: És azért is volt könnyű megszólítani, mert Jancsi tudta, hogy mibe jön, tehát már voltak tapasztalatai az énekléssel, és nagyjából az egész kórus, hát mondhatjuk, hogy ismerte az egész kórust, tudta, hogy mit vállal, én meg tudtam, hogy milyen hangja van, úgyhogy itt nem, ez nem volt zsákba macska. És azt hiszem, hogy az együttműködés a mai napig is gördülékenyen működik.
0: Igen, és Pali pedig ugye azt mondta, hogy megbánta, hogy először nem lépett be a kórusba. Miért volt a hezitáció?
5: Egyéb zenei elfoglaltságaim voltak, és úgy gondoltam, hogy nem fér bele még egy kórus is, de aztán ez hál' Istennek megváltozott.
0: Igen, és hát ahogy Pali is hangszeres zenész is, ugyanúgy Zsuzsi is, ugye mondtad is, hogy fuvolán csatlakoztál a kórushoz, illetve fuvola a te hangszered, és hogyan jött az az ötlet, hogy igen, egy hangszeres is csatlakozzon hozzátok a kórusba. Rezsi.
1: Az úgy volt, hogy az elején egy olyan irányt vett az énekkar, azért mondtam, hogy nagyon tipikus a hangzása, hogy zenekari kíséretekkel kezdtünk dolgozni, mivel hogy pénz nem volt az élő zenekarra, de viszont olyan világ jött, hogy ezt be lehetett programozni. Illetve a legelején az első koncerton még nem, ott élő zenészek voltak, mert valami olyasmit akartam elkészíteni, amit még eddig előttük nem csináltak, főleg Szerdahelyen, Duha Szerdahelyen. És később aztán úgy alakult, hogy hát az élettelencet fölvételre énekeltünk, hogy élőbb legyen az egész. Jött a Katinak az ötlet, hogy van a zenéskolába egy fuvolista, tanárnő, aki, hát próbáljuk meg, hogy fuvolában milyen lenne, nem is tudom, melyik darab volt ez, és akkor megkérdeztük a Zsuzsit, hogy nem lenne kedve elkísérni. Nagyon egyszerű dolog volt, és de ez olyan szépen hangzott, hogy onnantól el se elengedtük a Zsuzsát, és a mai napig is fuvolázik, és egyre nehezebb, meg szebb partok kerülnek ki, illetve hát partok szebb melódiákkal gazdagítja az énekart.
0: Mert ha jól sejtem, akkor a mérce az mindig egyre magasabbra kerül, nincs megállás, 25 év ide vagy oda, a stúdióban, a nappaliban továbbra is a Szent György kórus, 5 tagja, a 28-ból ez fontos kiemelnünk, Érsek Rezső, Kollár Katalin, Boráros Pál, Strédli János és Horváth Bazsó Zsuzsanna, és már ugye nagyon sokat beszéltünk így az elején arról, hogy tényleg különleges az, amit ti csináltok, de hogy hogyan is szól ez, akkor hallgassunk bele, Rezsi, mi az, amit hallhatunk most tőletek?
1: Ez a Donna Nobis lesz egy egyházi mű, ez még a kezdet-kezdetén készült, itt még ebben nincsen fuvola, de van egy ilyen kis zenekari háttér, és ezt fogjuk most elénekelni.
0: És én a hallgatóknak azt javaslom, hogy dőljenek egy kicsit hátra, élvezzék a zenét, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést.

0: taps a végén. Hát igen, itt mi is azért tapsolt, vagy én legalábbis tapsoltam. Szent György kórus idén 25 éves, a Dunaszerda helyi kórus, és hát ez alatt a negyed évszázad alatt hát nagyon sok minden történt, nagyon sok minden változott. A stúdióban Strédli János, Horváth Bazsó Zsuzsanna, Boráros Pál, Kollár Katalin és Érsek Rezső. Hát felelevenítjük egy kicsit a múltat is. Hát negyed évszázadot azért ilyen rövid idő alatt biztos, hogy nem lesz egyszerű feladat, de majd így nagy léptékekben majd így megpróbálkozunk vele. Rezsi, tehát te úgy szerettél volna egy kórust alapítani, hogy közben te azért még aktív zenész is voltál, és közben pedig megfogalmazódott benned az, hogy jó lenne egy kórus Dunaszerda helyen, de mi köze van mindehez 1920-as évek, az 1920-as éveknek?
1: Nem egészen így volt, hogy én szerettem volna egy kórust alapítani.
0: Ilyen ötleteid nem voltak?
1: Nem, mert nem volt nagyon időm rá. Én akkor aktív zenész voltam, és egy évből több mint 6-7 hónapot is el voltam, és az úgy történt, hogy egy játszásból tértem vissza külföldről, amikor azt mondta a feleségem, hogy alakult egy kis kórus Dunaszerdahelyen, és már el is énekeltük a Passiót a templomban, hogy milyen jól sikerült. De voltak 12-en vagy 13-an.
2: És az alapító tagokban én voltam, így most így ebből a társaságból. És igen, az így történt, hogy a Nagy Iván énekestársunk szedte össze végül is a társaságot, hogy énekeljük el a Passiót. Ez így sikerült, és ugye ezen fölbuzdulva, hogy hát akkor ezt nem kellene abba hagyni, hanem próbálkozzunk valahogy életben tartani, és mint egy egyházi kórus valahogy tovább működni. És igen, és Rezsinek a felesége Éva is ugye ott énekelt, és akkor szólt otthon ezek szerint, hogy
0: elárultam.
2: Igen, hogy akkor Rezsi is jöjjön, és ugye a férfi tagok mindig kellenek. És aztán ez így fokozatosan végül is kórussá alakult ez a kis társaság, jöttek a fiúk is, és akkor tudtunk több szólamú vegyeskari műveket énekelni. Először természetesen egyházi művek voltak azok, amik a repertoáron szerepeltek, főleg a kapella, ugye kezdetben ezeket, és aztán jöttek a Rezsinek az ötletei, hogy akkor ezt hogyan lehetne továbbfejleszteni, mi az, amit mi meg tudunk oldani zenekarral, zenekari kísérettel, és aztán későbbiekben pedig programozott kísérettel.
0: Igen, Rezsi, honnan jött az ötlet, hogy igen, ezt lehetne továbbvinni tovább, hogyha ugye az első fellépésen nem is voltál jelen?
1: Hát énekes tapasztalataim persze, hogy voltak, mert elég sokáig énekeltünk ugye az ifjú szívekbe, és hát ebből indultam el, mert karnai tapasztalatom egyáltalán nem volt semmilyen, de hát mondom, a kórus is csak kezdő, akkor én is leszek egy kezdő karnagy, és akkor így egymást buzdítottuk, meg tanítottuk, és aztán kialakult. De még visszatérek, amit először kérdezte arra, hogy mi volt, vagy mi köze van a 1928-hoz ennek a kórusnak. Talán annyi, hogy találtam egy nagyon régi ilyen fakó képet, fekete-fehér fényképet, rá volt írva, hogy a katolikus plébánia énekkara. 1920 volt a dátum, a keltezés, és alatta a három sor név, ahol megtaláltam a nagyapám nevét, és idősebb érsek Rudolf néven énekelt a nagyapám is ebben a kórusba, és aztán ez így tovább ment generációról generációra, úgy látszik, mert édesapám is kórustag volt, még a dunaszerdahelyi Bartók Béla vegyeskarban, és a sors úgy hozta, hogy a következő generációs énekarban már én is benne voltam. Úgyhogy két érsek is volt, illetve három, mert a feleségem is tag lett, és ez így alakult ki. Egy ilyen nagy család lettünk néhány év alatt, és szerintem összetartó, és erről biztos majd később még lehet beszélni.
0: Nem, hogy később, most is beszélhetünk róla, hogy minek köszönhető ez az összetartás, és ez az összetartozás érzése, mert ahogy ugye Kati az imént említette, tehát, hogy jól sikerült az a Passió, és hogy úgy senki nem akarta ezek szerint ezt úgy abba hagyni. Mi adja a kórus éneklésnek a varázsát, és itt tényleg nem csak az éneklésre gondolok, hanem arra a nagy család érzésre, arra a közösség érzésére, hiszen 11-12 tagból 28 taggá bővültetek azóta.
3: Jancs. Én azt hiszem, hogy mint az öten, akik itt vagyunk, talán többen is az egész kórusból, olyan háttérrel, családi háttérrel rendelkeznek, hogy valaki a családból, vagy valamilyen kulturális részen, vagy valami kórus tagjaként részt vett a Dunaszerdahelyi kulturális életében. Rezsi említette nagyapját, édesapját. Nekem a szüleim szintén a Dunaszerdahelyi színházi körben színdarabot játszottak, többek között még a Rezsinek az édesapjával is. Tehát van ilyen kulturális tevékenység, gondolom, többek részéről. Visszatérve még egy kicsit erre a pasióra, ami volt a kezdet az alakulásnál. Nagy Ivánt említettük, és ha jól emlékszem, többször elhangzott, hogy Nagy Ivánnak a gyűjtése alapján volt. Tehát ez egy népi csalóközben énekelt pasiónak a földolgozása volt, és ezt aztán a Rezsi egy kicsit moderálta, hogy énekelhetőbbé váljon, és azóta ez minden évben énekeljük. Hát most már én is úgy vagyok, hogy részese lettem ennek a pasió éneklésnek, úgyhogy örvendek, és nagyon-nagyon jól érzem magam ebben a bár kezdetek kicsit nehezebbek voltak, de hát az ember úgy belerázódik, hogy mondja. Köszönöm szépen.
0: Milyen érzés ennek a csapatnak a tagjának lenni? Itt azért a hangszeres zenészeket is kérdezem, de hát énekeseket is, igen. Pali.
4: Csak annyit tudok mondani, énekelni jó. És nekem például, hogy hegedűsként nagyon sokat segített az, hogy hallom az összhangzatot, sokat csiszolódott a zenei hallásom azóta. Ugye, mivel, hogy nem titok, népzenével foglalkozom, a népzenénél a tiszta hangzás nem annyira nagy követelmény, mint ahogy a komoly zenénél, viszont ez az összhangzat, amit az énekarba hallok, ezt a dolgot is előbbre vitte nálam. Tehát most már én is jobban meghallom a nem oda tartozó, vagy kicsit eltérő hangokat, mint azelőtt, mielőtt elkezdtem volna énekléssel, aktív énekléssel is foglalkozni.
0: Mennyire nehéz, itt most kicsit a karnagyok felé is fordulok, összetartani, formálni egy kórust, hogy igen, az közben egy közösség is, és meg kell mondani azt is, ami jó, meg kell mondani azt is, ami nem jó, tehát, hogy itt azért a fejlődéshez elengedhetetlen az, hogy tényleg ott legyetek vezetőként. Kati?
2: Hát igen, vezetőnek azért egy kis felelőssége is van, de hogyha olyan énekesek jönnek, és azért a kórusokban általában olyan énekesek jönnek, tehát nagy szívük van, befogadják a dolgokat, nagy fülük, ha mondhatom így, mert ugye azért az nagyon fontos, hogy az intonáció is úgy rendben legyen, ami végül is fejleszthető, mert minél többet énekelünk, minél többet hallgatjuk ezeket a műveket, és énekelünk együtt, akkor kinyílik a fülünk is. Persze ez hosszú évek, amíg ez úgy sikerül, ezért kell a kórusnak együtt énekelnie. A karnagynak meg a felelősség az, hogy mindig lássa, hogy most épp a szívre vagy a fülre van szüksége éppen a kórusnak. Tehát, hogy most arra van szükségünk, hogy jó kedvünkből jól érezzük magunkat, hiszen egy amatőr csapatról van szó, munka után mindenki azért, hogy jól érezze magát, végül is azért jön ebbe a társaságba énekelni. Vagy, ha éppen valamire készülünk, akkor a fülekre van szükség, és akkor tessék is odafigyelni, és akkor egy kicsit szigorúbbnak kell lenni, és meg kell követelni azokat a dolgokat, ami az előadáshoz szükséges.
0: Hogy alakult nálatok ez ki, hogy ki, mikor fordít hátat egy kicsit a közönségnek, és áll a kórus elé? Mert hogy ez is nagyon érdekes, ahogy kialakult a Szent György kórusban a ti szerepetek, Kati és Rezsi.
1: Mivel mind a ketten más zenei világból jöttünk a Katival, ezért ez szerintem nagyon-nagyon hasznára vált az énekarnak, azért, mert Kati inkább a klasszikus fő irányt képviselte, amikor belépett a kórusba, ő szigorú volt arra, hogy hú, itt így ejts ki azt a szót, az a más alhangzó, az a magánhangzó, itt elcsúszott, ott elnyeltétek. Én egyre nem voltam ezzel szigorú, viszont ahogy mondta, nekem egy kicsit nagyobbra nőtt a fülem, mint a többieknek, és viszont a intonációban nem engedek. Tehát nálam meg az a fontos, és pontosan ez a kettő dolog, amit mi ketten favorizálunk a zenébe, vagy a kórus éneklésbe, ez a kettő adja azt, hogy hú, de a végeredmény mindig optimális, tehát mindig a legjobb, amit mind a ketten beleadunk, és így a végeredmény se lehet nagyon rossz.
0: Beszélgessünk akkor kicsit a zenei alapokról is, mert hogy ugye ez is különlegessége a kórusnak, hogy zenei aláfestés is hallható a daloknál. Mit lehet erről tudni? Ez jól sejtem, hogy ez rezsi ötlete volt, hogy legyen zenei aláfestés?
2: Igen, az elsősorban ugye abból, hogy zenekart nem mindig tudtunk biztosítani, vagy ha csak egy zongora kíséret is, nem mindig volt azért olyan megfelelő, hogy olyan darabot választottunk, ahol úgy megkívánta az a darab, hogy már ez pedig zenekarra lenne jó megszólaltatni. És akkor kihasználva rezsinek ezt a képességeit, adottságait, felszereléseit, és ő nem mondott nemet, meg nem mondott ellent, hanem ő nagyon szívesen ezt csinálja, és nem csak az énekkarnak, ugye a más zenei formációknak is készít zenei alapokat, és ez úgy valahogy a mi sajátunká vált, tényleg a kórus hangzásunknak ez a védjegye igazából.
1: Én meg arra gondoltam, hogy egyszer, mivel zenész voltam, zenekarban játszottam elsősorban, aztán végén utolsó 25 évet csak mint zongorista, de ha meg tudom csinálni, hogy hasonlóan szóljon, mint egy zenekar, én most nem is annyira a tánc meg a rockzenekarra gondolok, hanem a szimfonikus kíséretekre, a szimfonikus zenekarra. Ez nagy kihívás volt, mert először nekem is át kellett nézni, hogy hogy épül fel egy ilyen klasszikus hangszerelés. Akkor próbáljuk meg, és a technikai adottságok az utolsó, főleg a 20 évben már annyira fejlettek voltak, hogy ezt meg lehetett oldani, és mindenki azt mondta, hú, de szépen szóltok, mert milyen jó nektek, hogy milyen könnyű ez így erre. Nem, ezt megcáfolom, mert nem könnyű zenei alapokkal énekelni, mert ő pontosan úgy fogja először is, másodszor is, meg 20-szor is eljátszani, hogy az be lett programozva, tehát az énekarnak nagyon oda kell figyelni, hogy pontosan a ritmus betartani, az összes lassítást karmesternek jobban kell tudni szinte, mint a zenekarnak, mert én adom a tempót az énekeseknek, és ők jönnek utánom. Tehát ez valahogy így megszokta az énekar, és ma már természetes is, hogy ilyen széles kíséretekkel, még széles hangzással jelenik meg a kórusunk.
0: Ugye sokféle helyszínen vagytok láthatóak, továbbra is a 25 éves Szent György kórus tagjaival beszélgetek a stúdióban, Érsek Rezső, Kollár Katalin, Boráros Pál, Horváth Bazsó Zsuzsanna és Strédl János. Beszélgessünk arról egy kicsit, hogy tényleg sokféle zenét, dalt hallhatunk tőletek, az egészen a komoly művektől, a modern feldolgozások is megtalálhatóak a repertoárotokban, nem csak és kizárólag templomban, kültéri eseményeken is felléptek, színpadokon. Hol, miben más fellépni? Mert hogy gondolom, hogy van érzetben azért különbség, hiszen máshogy szól. Vagy rosszul sejtem, Kati?
2: Igen, igen, természetesen másképpen szól egy templomi környezetben, egy olyan jellegű bűsor, ami főleg egyházi művekből áll, és másik szélsőség egészen másképpen szól mondjuk egy falunapon, ahol a régi slágereket énekeljük abban a hangszerelésben, amikor még én nem is éltem, és akkor a fiúk meg annyira élvezik, és annyira szeretik ezeket a dalokat énekelni. Teljesen két különböző, ugye másképpen szól a kórus egy zárt környezetben, és amikor meg kell szólaltatni hangosítással, zenei alapokkal, és jókedvűen meg kell szólalni a kórusnak.
0: Kinek mi a kedvenc darabja, hogyha már így arról beszélünk, hogy tényleg, hogyha van egy számotokra külön kedvenc.
1: Ha kezdhetem én.
0: Mondd, Rezsi.
1: Mindig az utolsó darab a kedvenc darabom. Egész addig, amíg meg nem tanuljuk. Aztán, amikor már nagyon sokszor elénekeltük, akkor meg azon spekulálok, hogy na most már kéne valami új, hogy megint örüljünk annak, hogy na ez lesz a kedvenc darab. Nem tudom, a többieknek mi a kedvenc darab.
3: Vannak olyan darabok, amiket az ember úgy kiemel, például nálunk Halleluja, például ez egy Handel Halleluja, ez nagyon, ez gyönyörű, vagy Egyiptom hercege, amit kezdtünk énekelni, pár éve tanultuk, és vannak számok, amik tényleg az embernek úgy előtérbe kerül, amikor így énekel.
0: Amikor egy kicsit jobban kihúzzam a kát, nem?
2: Nekünk szokott olyan, amikor a rezsi hoz ötletet, kottát, és akkor mondom, hogy többször volt már, hogy mondtam, hogy ezt nem fogjuk tudni megtanulni, és azért megcáfolódott a dolog. Jó, volt olyan is, ami igen, aztán félretettünk, mert tényleg, tehát van azért a kórus irodalomban olyan mű, ami azt mondtuk, hogy nem, ezt hiába szeretnénk, nem fogjuk tudni megcsinálni, meglépni, de nagyon sok volt bizony olyan, hogy első ránézésre, ezt biztosan nem, és sikerült megtanulni. A Handel Halleluja is például egy olyan kultikus mű, azt hiszem, a kórusirodalomnak, amit majdnem minden kórus szeretne elénekelni, vagy mindenki szeretne elénekelni, és nem mindig sikerül mindenkinek.
0: Ugye, hogy kicsit lássunk a kulisszák mögé is, amikor azt mondod, hogy ha van az a ritka pillanat, amikor azt mondjátok, hogy mégsem ez nem kerül be a repertoárba, akkor az mi miatt van? Nehéz átadni, vagy nehéz befogadni a tagoknak, vagy milyenkor, mi adja a nehézségét a darab elsajátításának?
1: Azt kell tudni, hogy minden mű más. Másért szép, és másért nehéz. Voltak olyan kották, amikor hoztam valami új művet, hogy ránézés, ezt fogjuk és labból leénekeljük, kapásból leénekeljük. Aztán olyan sokáig tanultuk, ugyanis valami nagyon kellemes a fülnek, van olyan fajta zene is. De egy ilyen barokk zenét, amikor ott masíroznak szembe egymásnak a harmóniák, minden, aztán végén mégiscsak találkoznak matematikailag, hát azt nagyon nehéz. Sokszor a ritmusa miatt, de inkább a hangzást, hát az intonáció miatt is nehéz megtanulni. Tehát mindegyik műnek megvan a sajátosság, miért könnyű, miért nehéz. Van, amelyiknek a szövegébe küszködtünk, például most egy utolsó olasz éneket, vagy dalt tanultunk meg, és bizony a legnagyobb problémát a szöveg okozta, mert úgy nem állt rá főleg az én nyelvem, és még segíteni sem nagyon tudtam. Azt tudtam, hogy hamis, de hogy is kell pontosan ejteni, mások segítettek ki a kórusból.
0: És jussunk el akkor a próba folyamatig is, mert hogy ez is nagyon érdekes, ahogy a Szent György kórus próbál most már 25 éve, tehát hogy van ebben egyfajta állandóság, tehát mindenki tudja, hogy mikor van az a fix nap, amikor nem tervez semmit munka után, mert próba van a plébán ilyen?
2: Igen, próba, tehát heti egyszeri próba az mindenképpen, de inkább a kettő, heti kétszeri próba. Ez a hétfői nap az tuti fix, az mindig próbanap, és szerdát szoktuk beiktatni, főleg, hogyha készülünk valamire. De volt olyan időszak, amikor két másik nap volt, tehát az mindig megegyezés kérdése a kórustagokkal, de ezt mindenki úgy rendezi akkor a heti programját, hogy igen, akkor kóruspróbára, akkor tudjuk megszólaltatni a műveket, hogyha tényleg mindenki lehetőleg a legtöbb alkalommal, de az a legjobb, ha mindig ott van a próbán.
0: Igen, mert hogy tehát, hogy attól függetlenül, hogy mégiscsak ez hobbiból és nagy lelkesedéssel teszitek a hét, nem tudom, akár hétfői napján, akár szerdai napján, de hogy ezért mégiscsak a fejlődéshez elengedhetetlen, hogy valaki ezt azért komolyan is vegye. Milyen elvárásaik vannak a karnagyoknak felétek? Most egy kicsit most az énekeseket is kérdezem, hogy szigorúak?
3: Hát nem, hát az emberségesek, de nagyon barátok vagyunk. Hát nem. Igen, néha ránk szólnak persze, mert úgy elszabadul a...
0: El tudnak szabadulni, igen?
3: Beszélgetés, a pletyi, meg mi egymás, úgyhogy persze olyankor ránk szólnak, hogy na most akkor kezdjünk, és akkor komolyan kell venni a dolgot. Na és természetesen ezek a próbák úgy vannak, hogy mégis csak van, amikor közben jön valakinek valami, és akkor Rezsi úgy viccesen szokta mondani, na itt van a kemény maga, itt van a B csapat, és akkor csinálunk egy kamarakórusot, szóval a vicc oldalára is fordítja néha a dolgokat, de tényleg ugyanúgy próba, ha meg van hirdetve az a két nap hetente, akkor a javarésze mindenki eljön, hogy azok a számok tényleg akkor, amikor kell, akkor megszólaljanak. A szigor meg én szerintem nem is szigor, hanem a precizitás. A rezsi is, és a kat is. Precízen, tehát úgy, hogy leadjuk azt, amit meg kell tanulnunk, azt megtanuljuk, és úgy is adjuk, úgy is prezentáljuk aztán. Az
4: igazságos szigor.
3: Így, igazságos, igen, igazságos szigor tényleg.
0: De hogy így lehet, ugye, haladni, lehet. És hát most pedig aztán igazán van, illetve egy nagyon fontos eseményre készültök, mert hogy méltóképpen fogjátok megünnepelni ezt a 25 évet, de hogy hogyan, azt szerintem most mondjuk is el a hallgatóknak, hogy hogyan fog a Szent György kórus ünnepelni. Jancsi, táncolva?
3: Nem akartam szólni, én csak kint viccként mutattam, a rezsinek adom azt.
1: Nézd, 25 év nem kevés idő, és arra készültünk, hogy meg tudjuk mutatni a közönségnek, akik 25 éve járnak, és hallgatják a műveinket, ismerik a kórus szinte mindenkit személyesen a kórusból, és egy olyan repertoárt hoztunk, egy ilyen metszetét a zenei tevékenységünknek, tehát nagyon sokféle stílus, irányzat lett besorolva a repertoárba, hogy minél színesebb legyen, és szeretnénk méltóképpen megünnepelni, tehát eléggé méltóságteljes darabok ezek, amik lesznek, tehát nem a egyszerű kánonok, vagy azok is nagyon szépek ezzel, nem azt akartam mondani, csak hogy egy ilyen kórusnak meg kell mutatni, hogy tényleg 25 év alatt hova jutott el hangzásban, ahogy összetartozunk, ahogy egy család lettünk, ez is le fog jönni a pódiumról. A koncert alatt.
0: És hogy mikor és hol lesz, és nagyon fontos elmondani, és vendégek is érkeznek, hogyha jól tudom.
2: Igen, Kata, a kórus 25. jubileumi koncertje a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban lesz most csütörtökön, szeptember 17-én, 18 órakor, és vendégeink is lesznek, a Hidaskürti plébánia énekkara lesz a vendégünk, és természetesen az Opera Trio, hiszen itt is ez

0: Ójával. Nagyon ismert melódia, mindenki úgy ismeri a cím alatt, hogy ő felemel. You Raise Me Up, Lowland szerzeménye, és ez is majd elhangzik az Opera Trio és a kórus együttes fellépésén.
1: Még egyszer mondjuk el, hangsúlyozok ki, tehát, hogy mikor, hol lehet benneteket élőben is látni.
2: Tehát élőben a kórus jubileumi koncertje Dunaszerdahelyen a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban szeptember 17-én, csütörtökön 18:00-kor.
1: Mielőtt még végleg elbúcsúzom, mára csak tőletek, áruljátok el, nagyon izgultok? Van bennetek izgalom?
3: Nincs.
1: Vegyes, igen.
3: Nincs.
1: Zsuzsi?
4: Azért van némi kis ilyen druk bennünk, hogy legjobb arcunkat és a legjobb teljesítményt nyújtsuk a közönségnek és a karnagyok és a zenekar felé is.
1: Mi az, amit kívántok a kórusnak az elkövetkező 25 évre?
2: Nem is tudom, ez is ilyen elképzelhetetlen volt az a 25 év, egy zenekar, egy együttes életében, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám. Hát, hogy legyünk így együtt megint 25 év múlva is.
3: Igen.
0: Szeretném még 25 évig vezényen is egyre nehezebb dolgokat előszedni a kórusnak.
1: Legyen
3: nem ártana,
1: így.
3: Bocsánat, meg nem ártana elkezdeni visszafelé számolni az éveket a kórusnál.
1: Hát igen, mindenképpen mi most visszaszámolunk, hiszen csütörtökön óriási nagy ünneplés vár rátok, és hát Jancsi ugyanitt csak halkan mutatta, hogy tánc, de hát legyen tánc is majd a végén, én azt kívánom nektek. Akárcsak persze a szűk körötökben, családias környezetben, de tényleg tudjátok, méltóképpen megünnepelni, de hát előtte pedig a nagy koncert vár rátok Dunaszerdahelyen a Csaplár Művelődési Központban szeptember 17-én 18 órakor, és pedig tényleg el kell, hogy köszönjek most már tőletek, mert következik az Ő felemel. A 25 éves Szent György kórus tagjaival beszélgettem, Érsek Rezső, Kollár Katalin, Boráros Pál, Strédlő János és Horváth Bazsó Zsuzsanna voltak vendégeim a nappaliban.

0: 10 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Kellemes délelőttöt kívánok! Ma szeptember 15-én a hét fájdalmú szűzanyát ünnepeljük Szlovákiában. Bár ez az ország egyik fontos ünnepe, 2026-ban nem számít munkaszüneti napnak, ezért sokan a megszokott rend szerint dolgoznak. A Nappaliban közben egy olyan kérdéssel érkezünk, amely sok szülőt és pedagógust foglalkoztat. Hogyan segítsük a gyerekeket abban, hogy legyen kedvük próbálkozni, tanulni, fejlődni? Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetővel a biztatásról, a dicséretről és a valódi motivációról beszélgetünk a hírek után. Most a mikrofonnál Kis Balázs.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Augusztusban 3,1%-ra mérséklődött az éves infláció. Ideiglenesen bezár a budapesti Terrorháza Múzeum. Napos, száraz időre számíthatunk 20 és 25 fok közötti maximumokkal. Jönnek a részletek. A hétfájdalmú szűzanya, Szlovákia védőszentje ünnepét tartják ma országszerte a katolikus hívek. Ezen a napon Szűz Mária hétfájdalmára emlékeznek, köztük Jézus szenvedésére és kereszthalálára, valamint arra, amikor a halott Krisztust anyja karjaiba fogadta. A mai ünnep nap a költségvetési konszolidáció részeként már nem munkaszüneti nap, így általános munkanapnak számít. A fogyasztói árak alakulása 2026. augusztusában eltérően alakult az egyes ágazatokban, de havi szinten a drágulások és az árcsökkenések kiegyenlítették egymást, így az árszínvonal stagnált. Az éves összevetésben mért infláció 3,1%-ot ért el, ami a legalacsonyabb érték 2025 kezdete óta, tájékoztatott a statisztikai hivatal. Csökkent a külföldiek által elkövetett bűncselekmények száma Szlovákiában, közölte Maros Zsilinka főügyész. Tavaly 1152 külföldi személlyel szemben indult büntetőeljárás, ami 13%-kal kevesebb, mint 2024-ben, és több mint 23%-os visszaesést jelent 2023-hoz képest. A vádlottak száma 907, az elítélteké pedig 764 volt. Ez egy év alatt 15, illetve több mint 20%-os csökkenést jelent. A külföldiek körében 2025-ben a leggyakrabban a kábítószer vagy alkohol hatása alatt elkövetett veszélyeztetés miatt indult eljárás. Ideiglenesen bezár a budapesti Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter. A tárcavezető közlése szerint a múzeum kiállításának tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása miatt van szükség a bezárásra. A Terrorháza még idén újra megnyithat, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Jelentős fennakadások alakultak ki ma reggel a holland vasúti közlekedésben, miután a pályák több pontján szándékosan elhelyezett ismeretlen anyagokat találtak. A vasúti infrastruktúrát üzemeltető ProRail szerint ezek megzavarták a vágányáramköröket, ezért feltehetően szabotásról van szó. Az elkövetőkről egyelőre nincs információ. A Zvolle, Deventer és Amersfoort környéki vonatközlekedés különösen érintett, egyelőre nem tudni, mikor állhat helyre a vasúti közlekedés. Az Etna újabb kitörése miatt tegnap ismét le kellett zárni a szicíliai Catania repülőterét, ahol a járatok forgalmát este 10 óráig felfüggesztették. Az Etna csaknem 4 kilométer magas hamufelhőt lövelt a magasba, emiatt több járatot töröltek, néhány gépet pedig más repülőterekre irányítottak át. Az utasokat arra kérik, mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: A szlovák férfi röplabda válogatott 3-0-ra kikapott a nagyrivális cseh együttestől. Az olasz, bolgár, finn, román közös rendezésű Európa-bajnokság modenai csoportjában. Nyitra Szlovan rangadót rendeznek ma 18 órától a Jégkorong Extraliga nyitófordulójában.
0: Időjárás.
2: Többnyire derült, gyengén felhős időre számíthatunk, majd estére teljesen kiderül az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. Délutánra 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útkarbantartók dolgoznak a D1-es autópályán a Csatai pihenőhely mellett a 35-ös és a 36-os kilométer között mindkét irányban. Radar méri a sebességet a D1-esen Pöstjén mellett Pozsony felé. Vezessenek körültekintően, ha autóba ülnek, balesetmentes utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

óra és 11 után, tehát ebben is a következő órában Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetővel a gyerekek motivációját járjuk körbe. Mit mondunk, amikor a gyerek nem akar valamit megcsinálni? Mi a különbség a biztatás, a motiváció és a dicséret között? És hogyan dicsérjünk úgy, hogy valóban segítsünk, ne pedig újabb elvárást tegyünk a gyerek vállára? 11 óra után, tehát ahogy említettem, Benyó Erzsébettel a téma második részét hallhatják. A beszélgetésben szó lesz a türelemről, a hibázás lehetőségéről, a teljesítés és a megfelelés egyensúlyáról, valamint arról, hogyan támogathatjuk a gyerekeket abban, hogy kialakuljon bennük a saját belső motivációjuk. Ez tehát a nappali szeptember 15-én, tartsanak velünk továbbra is!

0: Hogyan lehet rávenni egy gyereket arra, hogy megcsináljon valamit, amihez lehet, hogy éppen semmi kedve? És vajon mindig az a jó megoldás, ha megpróbáljuk még jobban megdicsérni, még erősebben biztatni? A szél és a nap meséje jól mutatja, hogy az erő nem feltétlenül ott van, ahol a legnagyobb a nyomás. A szél erővel próbálja meg elérni, amit akar, a nap pedig egészen másképp közelít ugyanahoz a célhoz. A gyerekek motiválásában is sokszor ez a kérdés. Mikor segít a biztatás, mikor válik túl sokká a dicséret, és hogyan tudjuk úgy támogatni őket, hogy közben ne a megfelelési kényszert erősítsük bennük. Benyó Erzsébet, kreatív mesefoglalkozás vezetővel, állandó vendégünkkel, szakértőnkkel ezúttal arról beszélgetünk, hogyan motiváljuk jól a gyerekeket, mit mondjunk az üres, ügyes vagy helyett, és hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a teljesítés és a belső biztonság között. Szia, nagy szeretettel köszöntelek a Nappaliban!
1: Köszönöm szépen, Maja, és én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Kezdjük is az imént említett mesével, a szél és a nap meséje. Mit tanít ez a történet arról, hogyan lehet valakit rávenni valamire?
1: A szél és a nap meséje az egy nagyon rövid történet, amely arról szól, hogy hát összevesznek ők ketten, és akkor arra megy egy szegény ember, és a szél az nagyon erősen elkezd fújni, tehát a szegény ember magára tekeri a köppenyét, és így nem megy a szél semmire, és akkor jön a napocska, rámosolyog, és leveti a kabátját. Tehát, hogy itt ebben a mesében ugye az erőszak, és a durva ráhatás, és a kedvesség van jelen, de van egy másik mese, ahol összeveszik a hideg, a meleg, meg a szél, hogy akkor melyik a fontosabb, és akkor jön a szegény ember, és köszön, hogy jó napot kívánok, nagyságos uram, és akkor összevesznek megint csak, hogy kinek köszönt. De akkor a hideg az azt mondja, hogy nekem biztosan nagyon hideg lesz, de akkor a szegény ember azt mondja, hogy csak a szélnek fújjon. És amikor nagyon meleg lesz, és éget, akkor csak a szél fújjon, tehát most akkor mi a jó, vagy mi nem jó, vagy ki a jó, vagy tehát ez ilyen, és a gyerekek között is nagyon sokszor megjelenik az, hogy rivalizálnak egymással, legyőzik egymást, még nincsen, nem fejlődött ki az empátiájuk teljes mértékben, nem érzik azt, hogy ha bántja a másikat, akkor az neki rossz, vagy nem érti, miért kell tanulni, és akkor erővel próbálunk ráhatni. Néha mosoly az, ami bejön, néha kell, szükséges az is, hogy határozottabban, tehát, hogy ezeket mindig a helyzet adja, hogy éppen most akkor hogyan is.
0: Mi a különbség a között, ha már ezt így említetted, amikor kívülről próbáljuk megmozgatni a gyereket, és a között, amikor belülről kezd el akarni valamit?
1: Ez egy folyamat a kisgyereknél, hogy ő fölfogja azt, hogy amit csinál, az jó valamire, vagy az elvezet valahová. Tehát a korábbi társadalmi rendszerekben a gyerekeknek nem fordítottak ekkora hangsúlyt. Ugye a pedagógia történetéből tudjuk, hogy hogyan alakult ez ki, mikor került jobban a gyerek a fókuszba, és egyre jobban. Valamikor régen úgy éltek az emberek, hogy a gyerek a család része volt, látta a szülőt dolgozni, és ez a dicséret, vagy a motiválás, inkább a túlélés volt, vagy az érvényesülés, és a gyerek praktikusan látta, hogy egy közösségen belül, egy családon belül ki hogy csinálja, ki hogy teszi. Én itt egy Andersen mesét olvasgattam, mielőtt az interjúra készültünk, a nagytengeri kígyó. És itt is úgy van, hogy megszületnek ezek a halacskák, de hogy nem ismerték se apjukat, se anyukat, a világra jöttek, mindjárt maguknak kellett megkeresni a kenyerüket, úszkáltak hát minden nap betevő falat után, és ez inkább mulatságos volt, mint fáradtságos. Tehát az elején ők még így úszkálnak, így el vannak ezek a halacskák, de a gyerek se nem tudatos. De egyre jobban tudatossá válik, mert a mesébe is jön a tengeri szörny, és akkor már bonyolult lesz a történet, hogyan tudnak példát venni a szülőről. Mert nagyon sokszor nem is a szavakkal való dicséret, hanem maga az a példa, amit látott volna a gyerek, hogy például a tisztelet, hogy a két szülő hogyan tanítja a gyereknek a tiszteletet, az én határokat, vagy a kereteket, hogy mit igen, és mit biztosan nem. Hogyan közvetítjük azt, hogy, hogy hogyan viselkedünk egy ünnepi asztalnál, hogyan viselkedünk egy felnőttel szemben, egy másik gyerekkel szemben, van még a játszótéren is. Lehet, hogy nem annyira dicsérni kéne, hanem megmutatni neki, hogy példa legyen, pozitív példa.
0: És itt a türelemnek nagyon nagy szerepe van, mert nagyon sokszor hajlamosak vagyunk felnőttként azt gondolni, és címkézni a gyerekeket, hogy neveletlen, nem tud valamit megcsinálni, és valahogy elfeledkezünk arról, hogy ő még gyerek. Mennyi az a türelmi idő, amit egyrészt a felnőtt saját magának meg kellene, hogy adjon, másrészt pedig a gyereknek is megadni?
1: A gyerek példákból lát, tehát amikor türelmesen vagyok a gyerekhez, hogy nem csinálja ezt, nem csinálja azt, akkor gondolhatok arra, hogy nekem sincs mindig kedvem hozzá. Vagy ha én feszült vagyok, aki mondjuk dohányzik, én mondjuk nem, hát azt kivegy el szív egy cigit, vagy egy felnőtt főtt magának egy kávét, sétál egyet. De ez a gyerek érez, de nem tudja megfogalmazni, hogy mit. Félelmei vannak, de nincsenek rá szavai. Tehát itt az van, hogy a szülőnek vannak-e szavai arra a helyzetre, amiben a gyermekeikben benne van. Tehát, hogy azt mondom neki, hogy megértem azt, hogy álmos vagy még, és már indulunk az oviba. Mert hogy az ő bioritmusa szerint lehet, hogy még egy órát aludna. Tehát, de amikor sietni kell, amikor dugóba állunk, amikor nem tudom mi, akkor türelmetlenek leszünk. És a gyerek még csak akkor tanulja a világot. Nem is érti az egészet. A türelmetlenséggel nem megyünk semmire.
0: Mi történik akkor, amikor a felnőtt, a szülő túl gyorsan akar eredményt látni?
1: Teljesítménykényszerbe élünk mindenhol. Érvényesülésben a felnőtt is abba él. A munkahelyeken, mindenhol is, akár a szociális médiák területén is az látszik, hogy mennyi lájkot kaptam, mennyi kommentet kaptam, milyen kommenteket, mindenhol. Hát, hogy nagyon-nagyon sok teljesítménykényszer van körülöttünk, azt se tudjuk, hogy kire hallgassunk egy diétával kapcsolatban, és akkor a gyerek is benne van ebbe, hogy muszáj megtanulni neki azt, hogy ez az élet, ez egy kőkemény érvényesülés. De hogy hova tesszük a mércét, mennyi az elég, hogy például az, hogy milyen játékaik vannak. Most mindenki attól fél, hogyha az osztályban van egy gyereknek egy menő, én nem tudom, valamilyen eszköze, játéka, sporteszköze, akármi, akkor mindenkinek el kell érni ezt a szintet. És közben lehet, hogy már nem is reális ez az egész, hogy futunk valami után, ami majdnem azt lehet mondani, hogy fölösleges. Tehát meg lehet tanítani a gyerekkel örülni újra, örülni egy kedves beszélgetésnek, egy játéknak a homokban például, vagy egy sétának, amit közösen élünk meg, és közben elmesélünk neki egy mesét, és egy kalandot, hogy milyen érdekes volt ez, vagy az, vagy amaz, vagy a mesébe, hogy félt egy állat, és utána sikerült neki, vagy átverte anyuszik a rókát, és akkor nagyokat lehet nevetni. Akkor közben valamit el is játszhatunk, hogy például a sündisznó meg a nyuszi versenyeztek, és akkor az hogy nézett ki? És akkor nem kell olyan drága eszköz, nem kell túldimenzionálni a dolgokat, hanem érzi az a gyerek, hogy a valóságos életben mennyi sok jó van, amihez nem kell annyira sok pénz. Idő kell és beszélgetés.
0: Ugye, ha mindannyian visszaemlékszünk a saját gyerekkorunkra, sem biztos, hogy ez másképp volt, mint a mai gyerekek esetében, de egészen korán találkozunk teljesítmény elvárásokkal. Hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a között, hogy legyenek gyerekeknek céljaik, és a között, hogy ne csak másoknak akarjanak megfelelni? És itt egy pillanatra megakadtam, mert azt mondtam, hogy gyerekek, de szerintem ez a felnőttekre ugyanúgy érvényes.
1: Hát a kicsi gyereknek először meg kellene tanulni, ugye kapcsolódni a világhoz, elboldogulni benne, és meg kellene tanítani, tanulni. Na most melyik fejlődési korszakban van a gyerek? Mert ha már kicsike kortól, ugye most nagyon sok gyerek már két nyelven nő föl, ami rendben van, mert ugye természetes úton megtanulja a nyelvet, amit hall, amiben benne él. Ilyen világban élünk most. De hogyha még ehhez behozunk egy harmadik nyelvet is kényszeresen, vagy valamilyen kőkemény sportot, már 4-5 évesen hajnalba kell kelni, vagy hullafáradtan még menni kell. Tehát az, amit a gyerek megtanul kicsike korban, nagy nehezen, nagy keservesen, ez lehet, hogy felnőtt mondjuk egy év alatt, mondjuk egy valamilyen nyelvből, valamilyen szavakat, mondatokat, akkor ezt lehet, hogy felnőttként pár óra alatt megtanulja. És mire van igénye a gyereknek, mire képes abba a fejlődési korszakába, mi lesz az, ami jó neki, mert hogy a természetben felnövő gyerek, hogy az először is kiépíti a mozgását, az agyában idegpályák épülnek ki különböző irányokba, fölfogja szabadon azt, hogy ide tekint, oda tekint, azt tapasztal. Kicsike korban a gyereknek ez kell, ilyen fejlesztő játékok vannak, fejlesztő foglalkozások, játszóterek, ahol a gyerek mászkálhat ide-oda és szabad lehet. Tehát, hogy azt kellene látnunk, hogy hány éves ez a gyerek, mire képes. És ne a pánikot tegyük a kis fejébe, hogy nehéz, és sok, és muszáj már mostantól tanulnod, mert az iskola nehéz lesz, a matek nehéz lesz, vagy a szlovák nyelv, vagy akármi, és akkor jaj, most már muszáj járnod minden nap kőkeményen tanulni, mert annyira nehéz, és félj tőle. De ki az, aki ettől fél, nem a szülő? Tehát, hogy a szülő rávetíti, vagy a nagyszülő is arra a gyerekre, saját képtelen valamire megtanulni, nem érte el, sikertelen volt, akkor rávetíti arra a gyerekre, hogy no, de akkor ő is úgy fog járni, neki is az nehéz lesz. Én két gyermeket neveltem föl, és két különböző irányba lehetett őket indítani, mert az egyiknek erre volt képessége, a másiknak arra. Ezt a mágában nem volt például, hogy rákényszerítsem. Például az egyik szerette a zenét, de a másik nem lehetett leültetni a zongorához. Neki rajzolni kellett kézműveskedni. Akkor abba lehetett hagyni őt, hogy a maga tempójába fejlődjön, és segíteni, amennyire öröme volt belőle, hogy ne kényszer legyen, hanem öröm. Mert erről szól a gyerekkor.
0: És mit tehetünk azért, hogy a gyerek számára már maga a próbálkozás is érték legyen, ő maga is úgy tudjon rá tekinteni, és ne csak maga a siker, hiszen ahogy te is említetted, igen, ma ténylegesen nagyon sok helyről kapjuk azt, hogy bizony teljesíteni kell, és ebben a közösségi média sem segít, mondhatjuk ezt így, de ott még jó esetben, és ha szerencsénk van, akkor a legkisebbek még nincsenek jelen, tehát ők mondhatni ebből a világból, ebből az online világból még, ha szerencsések, akkor kimaradnak. De mit tehetünk tényleg azért, hogy maga a próbálkozás is már maga a siker legyen és az érték, attól függetlenül, hogy maga a teljesítmény az milyen is lesz?
1: Az egyik kedvenc olvasmányom a farkasok viselkedés kultúrája, és tudósok kutatják ezt a témát, és ott is olvashatunk, vagy láthatunk akár filmeket is erről biztosan, hogy hogyan tanítják a gyerekeket. Tehát, hogy például az alfahím a legerősebb farkas a csapatba, birkózik a kicsivel, vagy a gyöngébb nőstényekkel, átadja a tudását, tapasztalatot ad át, megmutatja neki. Elviszik őket vadászni, de vigyáznak rájuk a kölykökre. Tehát, hogy beilleszkedik a csapatnak a működésébe az a kis kölyök, az a kis állat, és megtanulja, de tanítják türelemmel. Tehát nekünk is az kéne, hogy megmutassuk azoknak a gyerekeknek, hogy nem azt mondani, hogy jaj, de cuki vagy, jaj, de szép vagy, jaj, de gyönyörű, csinos, nem érti a gyerek, vagy mennyire ügyes vagy, mert akkor az, hogy nem sikerül neki, vagy még nem tudja, az hol van. Hát ő minden nap tanul. Most elmegy a gyerek az iskolába, akkor például mennyit fejlődik meg egy év alatt, akár melyik tantárból, akár a betűírásból, vagy egy matekból, vagy a szókincsebőből. Tehát szeptemberben elkezd valamit, és év végére egy nagy mennyiségű tananyag bekerül a kis fejébe. Tehát folyamatban van. És minden órán másmilyen tantárgy van, másba megy előre, tehát állandóan újat és újat tanul. Mert erre nagyon tekintettel kéne lennünk, mert a természetes ember az minden kézzel megpróbált, az úgy tapasztalta meg a biológiát, hogy mit tudom én, most elvetették a magokat, gondoskodtak a növényekről, az állatokról, és akkor neki az volt a biológia. Ez a kisgyerek könyvből, meg mit tudom én, most már azért nagyon sok virtuális eszközön is látja, de nem fizikailag tapasztalja meg. És mindig újat és újat tanul. és nem csak olyat, amire szüksége van, mert például egy itt élő gyerek természetes környezetben pár száz évnek ezelőtt olyan, hogy zsiráf vagy elefánt, hát biztos nem is látott. De most ugye az állatkertben látszik, vagy elvárás van, hogy mindent is tudjon, tehát teljesen másmilyen lett a világ. Nem biztos, hogy föl vagyunk erre annyira készülve, de nem lehet más csinálni. Tehát valahol fölfogni azt, hogy ez a gyerek rettenetesen sok információt kénytelen befogadni, megtanulni, az nélkül, hogy fizikailag megtapasztalná, látná, megérintené, közelébe lenne. Minden csak látvány lesz, most már nem is elolvassa sokszor és elképzelni, hanem csak látja. Tehát ez agyunk másképpen tanul meg gondolkodni, másképpen tanulja meg az új dolgokat beintegrálni a tudatába és elhelyezni.
0: A nappaliban Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetővel ezúttal arról beszélgetünk, hogy hogyan is motiváljuk, biztassuk és dicsérjük a gyerekeket. Szerintem ebben az őszi időszakban, de talán egész évben, amikor újraindul vagy elindul a gyerek akár az iskolába, beül az iskolapadba, az óvodába, vagy csak tényleg az első lépéseit teszi meg. Hát nagyon fontosak azok a szavak, amiket ilyenkor használunk, és az imént már te is említetted, hogy igen, nem feltétlenül biztos, hogy megfelelően használjuk ezeket a kifejezéseket, mert ugye a dicséret alapvetően az jó dolognak tűnik, mégis sokszor hallani arról, hogy az üres vagy a túlzó dicséret az nem feltétlenül segít. Akkor próbáljuk meg kifejteni, hogy miért is.
1: Én inkább most egy tanácsot adnák a kedves hallgatóknak, így eszembe jutott egy saját történet, hogy a legidősebb unokám, aki most már 12 éves, és akkor első osztályba ment, és akkor így elmentünk hozzájuk, a másik lányom is, a nagyobb család ott volt, és akkor a leány mutogatta a füzeteit, és pár hete járt iskolába. És akkor mondta, hogy hát megírásod, az milyen nehéz. Mert ezt nem tudja, hogy hányszor megpróbálja. És annyira spontánul történt, hogy minden felnőtt, akik ott voltunk, akkor elkezdtük mondani, hogy én hogy jártam, nekem sem ment, én nekem ilyen történetem van, olyan történetem. És az unokám teljesen kivirult, nem volt egyedül ezzel, hogy semmi baj, hát a mamának se sikerült, vagy a nagynényé sem ment elsőre. És akkor ez ilyen természetessé vált, hogy de hát ez így van. Hát ez normális dolog, hogy amit én most kezdek, az még nem profi. Tehát nem azt mondtuk, jaj, te olyan ügyes vagy, neked biztos sikerülni fog. Nem hangzott el. Hanem mindenki elmondta a saját történetét, még az apja is ott volt, az is elmondta, hogy tudok, hát én is emlékszem rá, és akkor így volt, úgy volt. És a gyerek teljesen megnyugodott. Ő most tanulja, ő fölfogta azt, hogy milyen sokat tett azért is, hogy annyit gyakorolja. Tehát lehetséges az, hogy tényleg nem azt kéne mondani, hogy mennyire ügyes vagy, meg fog az neked menni. Mert ezt nagyon könnyű kimondani, csak nem jól hat. Tehát mi lenne, hogyha például lennének olyan alkalmak esténként, vagy délutánonként, amikor úgy leülünk egy kicsit egy csészetél mellett, vagy a vacsora mellett, és úgy mindenki elmondaná, hogy napközben mennyi mindent tett azért, hogy valahonnan valahova eljusson. Például egy anya, hogy reggel elvitte a gyerekeket, és utána bevásárolt, dolgozni volt, én nem tudom, volt egy meetingje, hogy egy divatos szó most, és akkor itt így járt, úgy járt, és mondjuk már minden héten egyszer van az a meeting, online meeting, hogy modernek legyünk, és akkor, hogy látja azt, hogy most a kollégáival tudott előbbre jutni, vagy összevesztek, vagy egyáltalán most senkinek nem volt kedve dolgozni, és érezhető volt az, hogy most csak úgy napoltuk a dolgokat, tehát hogy beszéljünk arról, hogy ki hogyan, merre, hogyan intézte, mert mindenki benne van egy folyamatban, és annak sokszor nem látjuk a végét. Azt hiszük, hogy nem jutunk sehová, mert hogyha elkezdtünk valamit, például elkezdtük az első osztályt, hát mikor lesz a karácsonyi szünet, vagy mikor lesz a következő nyári szünet. Tehát, hogy ezek a folyamatok, ezek néha lefárasztanak. És akkor azt hiszük, hogy semmire nem megyünk. Tehát lehet, hogy azt kéne mondani, hogy annak a gyereknek is, hogy ma ennyit gyakoroltad. Ma mit csináltatok a tornaórán? És akkor megtanultál, én nem tudom most bukfencezni, vagy kézen állni, vagy nem tudom mit. Hogy hogy ezt inkább erősíteni, hogy de jó, hogy csinálhatod, milyen jó, hogy van egy ilyen modern uszoda, ahova jártok, és akkor ott minden nap tanultok, vagy minden nap hetente kétszer megtanulsz úszni. Tehát nem tudsz még úszni, de tanulod azt az úszást. Valahogy így.
0: Mi történik akkor, hogyha mindenre azt mondjuk a gyereknek, hogy ügyes vagy, még akkor is, amikor láthatóan fél, bizonytalan vagy nehézségben ütközik?
1: Most nagyon divatos lett a pozitív nevelés, vagy az, hogy mindig boldognak kell lenni ennek a gyereknek, de hát nem az. Tehát, hogy fél majd tévedni, fél majd rossz kedvű lenni, fél érezni a saját érzéseit. Az emberek érzelmekben gazdagok, még az állatok is. De van egy kutyusom, hát ez olyan boldog tud lenni, vagy olyan szomorú, ha megyek dolgozni, hogy azok is éreznek, és a gyerek is érez. És hogy mennyire gazdagok vagyunk érzésekbe, tanuljunk meg, lehet készíteni ilyen érzelemtáblákat. És akkor a gyerek meg tudja mutatni, hogy most hogy érzi magát. Tehát, hogy nem mindig csak boldog vagy sikeres, de igen, lehet most, hogy félhet, tehetetlennek érzi magát, most szorongok, most fáj a kis pocakom, mert félek, de semmiképpen nem jó az, hogyha nagyon elvárjuk, és mindig csak cukinak kell lenni, meg kedvesnek, közben mi magunk felnőttek sem vagyunk azok. Tehát így jó lenne, hogyha hagynánk a gyereket őszintén érezni, és tudnánk neki valami eszközt adni arra, hogyha fél, akkor mit csinálhat. Most jött hozzám egy kislány, és mondtam az anyukájának, hogy egy folyamatban voltunk mesékkel benne, hogy válasszanak együtt valamilyen kis gyereknek való nyakláncot, lehet szívecske, virág, akármi, hogy hordja a kislány a nyakába. És amikor elkezd félni, akkor érintse meg, és akkor gondoljon arra, hogy mennyire van otthon szeretve. Tehát, hogy segítsünk a gyereknek abban, hogy ő érez, és az rendben van, minden érzés rendben van, és hogyan kezelje az érzéseit és a folyamatait. Nem kell mindig kedvesnek lenni, meg cukinak, meg ügyesnek, meg sikeresnek, mert az egy óriási nyomás felnőttként is, gyerekként is, fölösleges is szerintem.
0: Mindenki boldog gyereket szeretne ott hagyni az óvodában, az iskolában, de tudjuk, hogy ez nem mindig sikerül, és valakinek lehet, hogy ez sokszor nem sikerül. És ilyenkor ugye a szülőben is előjön az, hogy szeretne segíteni, de nem feltétlenül tud. És pontosan itt kapcsolódik be az, hogy igen, hogy mindig boldognak kell lenni, és hogy a szülő és a felnőtt fejében is él talán egy ilyen tév, hit, egy tévkép azzal kapcsolatban, hogy a gyerek tényleg mindig vidám legyen, mindig mosolygós.
1: Ugye kívánjuk a gyerekeinknek azt, hogy jól érezzék magukat, hogy felszabadultak tudjanak lenni. Ez szerintem ez teljesen rendben van. Meg magunknak is rendben van, hogyha azt kívánjuk, hogy érezzük jól magunkat a munkahelyünkön, bevásárlás közben is, vagy utazás közben bárhol. De hát valójában a világ meg olyan, hogy mindenki siet, elvárások vannak, és érzéseink vannak. Na most, hogyha a gyerek sok cukrot evett, akkor például vagy cukrosat, vagy sok szénhidrátot a 10 óraiba, akkor túl fog pörögni, vagy fáradtabb lesz. Tehát, hogy most ezt nem lehet akkor, hogy mindent gramra állandóan mérjünk, mert akkor megint csak nagyon kényszeres lesz, nagyon kontrollált lesz. És félni fog attól, hogy jaj, ha megettem, mit tudom én, valamit egyszerűen cukorkát, akkor most mi lett? Hát semmi. Tehát, hogy meg kell tanulnunk ezzel együtt élni, és akkor valahol kialakítani egy egészséges ritmust. Tehát az, hogy a gyerek fejében állandóan a félelem van, vagy nehéz, meg sikeres, meg ilyenek. El kellene tényleg gondolkodnunk, hogy hogyan lehetne egy kicsit visszavenni ebből. És eszembe jutott egy magyar népmese, Derék Jankó és a kemény kenyér. Azt a kedves hallgatók az interneten is elolvashatják. És ott az anya három fiút nevel egyedül, és sokat kell dolgoznia, magára köti a gyereket, és megy a földekre mindenhova, és a fiúk megtanulják azt, hogy dolgozni kell. És amikor elindulnak, leválnak az anyáról, akkor azt a tanácsot adja nekik, hogy ne gondold azt, hogy szerencse vár a világba. Tehát munka vár, amiben ki kell tartanod, ki kell az utolsó csöpp izzadságig, vérig, mindenit, tehát kitartás kell, becsület kell, tisztességgel, és akkor ezt tanulja az anyától a fiú, és ezzel tud érvényesülni. Tehát, hogy mi magunk is adjunk inkább példát arra a kitartásra, hogy hogyan van, ha fáradt vagyok, vagy félek, vagy hogyan megyek túl ezeken. Ezek jó, de az, hogy most rányomunk a gyerekre nagyon erősen, és csak olyan lehet, az nincs rendben.
0: Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetővel a gyerekek motivációja a témánk. Arról beszélgetünk, hogyan biztassunk, hogyan dicsérjünk, mikor segít a türelem, és hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a teljesítés és a megfelelés között. A következő órában hallható lesz a beszélgetés második része.

0: Most pedig színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: Egy ennyi szavai ember alkarcsontjára bukkanhattak régészek egy dél-kínai barlangban. Amint egy 167 és 134 ezer év közötti lelet különösen fontos, mert a rejtélyes a neandervölgyiek közeli rokonának számító embercsoporttól eddig főként apró csontdarabok, fogak és állkapocs töredékek kerültek elő. A kutatók több mint 60 ezer csonttöredéket vizsgáltak fehérje elemzéssel, és ezek között azonosították a ennyi szavaiakra jellemző mintázatot. A Bianfu barlangban emellett több mint 1300 kőeszközt is találtak, amelyek egy része vadászatra szolgálhatott. A leletek arra utalnak, hogy a ennyi szovaiak Dél-Kínában is éltek, és akár kulturális kapcsolatban is állhattak a neandervölgyiekkel. A felfedezés újabb fontos részletekkel szolgálhat arról, hogyan éltek és terjedtek el ősi rokonaink Ázsiában. Mintegy 15 ezer éves barlangrajzokat fedeztek fel Írország délnyugati részén, amelyek akár 5 ezer évvel is korábbra tolhatják az ember megjelenésének időpontját a szigeten. A nemzetközi kutatócsoport 8 barlangban talált mészkőbe vésett ábrákat, okerrel és faszénnel készült rajzokat, valamint állatábrázolásokat, köztük szarvast és mamutot. Eddig az Írsziget legkorábbi ismert emberi jelenléte mintegy 10.500 évvel ezelőttre volt tehető. A kutatók szerint a jégkorszak idején azonban a mai ír tenger helyén szárazföld húzódott, amely összeköthette Írországot a mai Wales területével. Ezen az útvonalon vadlovak, mamutok, bölények és rénszarvasok vándorolhattak, nyomukban pedig vadászógyűjtögető közösségek érkezhettek. A kutatók szerint további, még régebbi lelőhelyek is rejtőzhetnek a térségben. Embriókat is tartalmazó dinoszaurusz tojásokat, valamint fiatal és kifejlett állatok csontjait találták Mont

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenegy óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Kellemes délelőttöt kívánok, szeptember 15-e, a hétfájdalmú szűzanya ünnepe, Szlovákia védőszentjének napja. Idén azonban ez az ünnepnap nem jár automatikusan munkaszünettel, így sokan ma is munkában vannak. A nappaliban Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetővel továbbra is a gyerekek motivációját járjuk körül. Szó lesz a türelemről, hibázásról és arról is, hogyan különböztethető meg a belső ösztönzés a teljesítés és megfelelési kényszertől. Hamarosan érkezünk vissza, de most hírek következnek Kis Balázs szerkesztésében.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Augusztusban 3,1%-ra mérséklődött az éves infláció. Ideiglenesen bezár a budapesti Terrorháza Múzeum. Napos, száraz időre számíthatunk 20 és 25 fok közötti maximumokkal. Jönnek a részletek. A hétfájdalmú szűzanya, Szlovákia védőszentje ünnepét tartják ma országszerte a katolikus hívek. Ezen a napon Szűz Mária hétfájdalmára emlékeznek, köztük Jézus szenvedésére és kereszthalálára, valamint arra, amikor a halott Krisztust anyja karjaiba fogadta. A mai ünnep nap a költségvetési konszolidáció részeként már nem munkaszüneti nap, így általános munkanapnak számít. A fogyasztói árak alakulása 2026. augusztusában eltérően alakult az egyes ágazatokban, de havi szinten a drágulások és az árcsökkenések kiegyenlítették egymást, így az árszínvonal stagnált. Az éves összevetésben mért infláció 3,1%-ot ért el, ami a legalacsonyabb érték 2025 kezdete óta, tájékoztatott a statisztikai hivatal. Csökkent a külföldiek által elkövetett bűncselekmények száma Szlovákiában, közölte Maros Zsilinka főügyész. Tavaly 1152 külföldi személlyel szemben indult büntetőeljárás, ami 13%-kal kevesebb, mint 2024-ben, és több mint 23%-os visszaesést jelent 2023-hoz képest. A vádlottak száma 907, az elítélteké pedig 764 volt. Ez egy év alatt 15, illetve több mint 20%-os csökkenést jelent. A külföldiek körében 2025-ben a leggyakrabban a kábítószer vagy alkohol hatása alatt elkövetett veszélyeztetés miatt indult eljárás. Ideiglenesen bezár a budapesti Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter. A tárcavezető közlése szerint a múzeum kiállításának tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása miatt van szükség a bezárásra. A Terrorháza még idén újra megnyithat, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Jelentős fennakadások alakultak ki ma reggel a holland vasúti közlekedésben, miután a pályák több pontján szándékosan elhelyezett ismeretlen anyagokat találtak. A vasúti infrastruktúrát üzemeltető ProRail szerint ezek megzavarták a vágányáramköröket, ezért feltehetően szabotásról van szó. Az elkövetőkről egyelőre nincs információ. A Zwolle, Deventer és Amersfoort környéki vonatközlekedés különösen érintett, egyelőre nem tudni, mikor állhat helyre a vasúti közlekedés. Az Etna újabb kitörése miatt tegnap ismét le kellett zárni a szicíliai Catania repülőterét, ahol a járatok forgalmát este 10 óráig felfüggesztették. Az Etna csaknem 4 kilométer magas hamufelhőt lövelt a magasba, emiatt több járatot töröltek, néhány gépet pedig más repülőterekre irányítottak át. Az utasokat arra kérik, mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: A szlovák férfi röplabda válogatott 3-0-ra kikapott a nagy rivális cseh együttestől. Az olasz, bolgár, finn, román közös rendezésű Európa-bajnokság modenai csoportjában. Nyitra szlovan rangadót rendeznek ma 18 órától a Jégkorong Extraliga nyitófordulójában.
0: Időjárás.
2: Többnyire derült, gyengén felhős időre számíthatunk, majd estére teljesen kiderül az ég. A keleti országrészben néhol kialakulhat zápor, az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. Délutánra 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a D2-es autópályán Lamacs közelében Stomfa felé egy motoros szenvedett balesetet, a belső sáv zárva van. Losonc és Rimaszombat között a két keresztúr felé vezető kereszteződésben baleset történt, a forgalom váltakozó irányban egy sávon halad. Az R1-es autóúton Farkashida közelében Nagyszombat felé az útmunkálatoknál tovább nőtt a fennakadás, a várakozási idő már 30 perc. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetővel a gyerekek motivációjáról beszélgetünk továbbra is. Azt járjuk körbe, mi a különbség a biztatás, a motiváció és a dicséret között, miért nem mindegy, mit mondunk a gyereknek, és hogyan adhatunk valódi megerősítést az üres, ügyes vagy mondatok helyett. Most pedig arról beszélgetünk tovább, mi történhet akkor, ha a dicséretet túlzásba visszük, és hogyan tudjuk úgy támogatni a gyereket, hogy közben a félelmei és a bizonytalanságai is helyet kaphassanak. Teljesen más azt mondani, hogy ügyes vagy, és más azt, hogy látom, hogy mennyi energiát tettél bele, vagy nehéz volt, mégis megpróbáltad. Miért fontos az, hogy konkrétan fogalmazzunk?
1: A gyerekek általában az osztályközösségekben látnak valakit, aki valamiben nagyon jó, és ugye osztályozzák őket, tehát muszáj, hogy értékeljék őket, és akkor az lesz a mérce. Vagy egy nagyobb testvére lesz a mérce. Vagy azt mondják a szülők, vagy a nagyszülő, hogy bezeg, én ennyire jól tudtam, vagy ahhoz értettem. De nem biztos, hogy annak a gyereknek is olyan az egyénisége, hogy mondjuk az a logikus gondolkodás, vagy egy természettudományban, egy matek, fizika, akármiben, hanem lehet, hogy inkább valamilyen művészetbe, vagy valamilyen alkotásba tudja magát kiélni. És hogyha mondjuk valakinek inkább a finom motorikája, a kézművesség, az az irány lesz az ő életébe, akkor miért kéne szorongani neki? Azért, mert mondjuk egy nagypapa egy fizikus volt. Hát, tehát, hogy ezt látni kéne, hogy milyen típus a gyerek, és hogy az osztályban is, hogy lehet, hogy valaki mondjuk jobb abba a sportba, mondjuk egy sportgimnáziumban, a másik kevésbé jó. Hát akkor nem vagyunk egyformák. Nem kell mindenkinek világhírű sportolóvá válnia. Tehát az is rendben van, hogyha örömből focizik valaki. Tehát, hogy ez kéne, hogy de rendben van az is, hogyha az neked nem megy annyira, hanem te másba vagy ügyes, vagy nem kell mindenkinek a csúcson lenni. Van, aki nem is akar. Tehát, hogy miért kéne mindenkinek, én nem tudom, milyen menőnek lenni. Hát az egyszerű élet, a nyugodt élet, a harmonikus élet, ez mennyire szép, meg mennyire jó. És én jártam is egyszer így, hogy vezettem egy női mesefoglalkozást, ahol arról beszéltünk, hogy a női érvényesülés, és akkor mennyire fontos, hogy kihozzuk a belső tulajdonságunk, a képességeinket, hogy megéljük. És ott volt egy háziasszony, aki nagyon boldog házasságba élt, és nevelte a gyerekeit, és attól boldog volt, hogy ő nem ment dolgozni. A férje tudott annyi pénzt keresni, hogy szépen eltartotta a családot is, és nekik az úgy nagyon rendben volt. És én nem vettem észre, hogy mennyire szomorú, hogy mintha őt megszóltuk volna, mintha ő nem lenne attól rendben, hogy akkor ő most nem akar karriert, ő nem ment vissza dolgozni, hogy ő szereti a virágos kertjét, hogy ő csinálja a befőzést, és neveli a gyerekeket, és a férje hazajön, és nagyon szeretnek minőségi időt tölteni együtt. És én a végére jöttem rá, hogy valamit én se fogtam föl jól, mert az is rendben van. És akkor ezt ott még sikerült is kikorrigálnunk, hogy de az is rendben van, és milyen szép ez is, hogy ez az ő útja.
0: Nem biztos, hogy ami számunkra dicséret, az a másik számára is dicséret. És milyen hatása lehet egyébként annak, hogyha valaki, ugye konkrétan a gyerekekről beszélünk, folyamatosan azt hallja, hogy különleges, tehetséges, okos, ügyes, és mikor válhat ez teherré?
1: Ez nagyon teherré válhat, hogyha például tényleg attól lesz valaki sikeres egy osztályba, hogy kiáll, versenyt mond, mindenféle tanulványi versenyen elér sikereket, de egy introvertáltabb, egy csendesebb gyerek például ettől milyen rosszul érzi magát, hogy ő nem olyan nagyszájú, vagy nem olyan bátor, és nem is lesz soha. De ő valami másba lesz jó, amit az iskola keretén belül nem tud magából kihozni. Vagy nincsen olyan szülői háttér, hogy fölismerjék, hogy valami beszorong az a gyerek, vagy amikor otthon problémák vannak. Na most, hogyha otthon van a szülőknek egy kapcsolati probléma, vagy egy anyagi létbizonytalanság, vagy bármi, azt a gyerek viszi magával az iskolába. És akkor ott meg értékelik, de ő közben nagyon fél attól, hogy otthon mi lesz, beteg valamelyik szülő. Én láttam ilyen kislányt, aki egyfolytában az egyik iskolában sokat jártam mesefoglalkozásokat tartani, és talán 5.-6. volt a kislány, és én 10 alkalommal voltam velük, és ott nagyon látszott, hogy a végén ő mindig odajött hozzám a szünetbe, és elmondta, hogy ő nagyon szomorú, mert az apja rákos beteg. És akkor neki minden gondolata ez körül forgott, hogy ő mit tehetne, hogyan segíthetne. Hát biztos nem lesz olyan sikeres, vagy nem megy el egy szavaló versenybe, egy vidám verset elmondani, mert neki gondja van. Tehát, hogy a gyerek érzi azt, hogy mivel indul otthonról, és akkor lehet, hogy az iskola meg ezt nem tudja hova tenni, mert az iskolában ugye az van, hogy értékelni kell a gyerek teljesítményét, országos felmérőket írnak, mindent. Tehát valahol valakinek jó lenne, hogyha azt is látna, hogy de közben mi van a gyerekkel, mert mi felnőttként is érezzük, ha gondjaink vannak, ha fáj a fejem, ha éhes vagyok, ha bármi, akkor lehet, hogy nem tudok úgy teljesíteni, mint amikor úgy olyan kiegyensúlyozott, békés vagyok.
0: Okozhat-e szorongás, hogyha a gyerek azt érzi, hogy nem hibázhat, mert akkor nem felel meg annak a képnek, amit róla kialakítottunk, akár otthoni közegben, óvodai, iskolai közegben, vagy akár barátok között?
1: Teljesen biztos, hogy okoz is, mert hogyha állandóan azt hallja, hogy milyen tökéletes, és akkor most szomorúságot fog okozni az anyukájának, aki szintén lehet, hogy tökéletesnek akarja mutatni magát, mert hogy csak úgy tud érvényesülni a munkahelyén, mert ott mindenkinek megvan az, hogy akkor dress code, milyen ruhába megyünk, milyen a smink, milyen az autónk, és a gyerek ebben ül föl, ezt látja, hogy óriásit kell teljesíteni, mindig nagyon szupernek kell lenni, mindennek rendben kell lenni, még a hajaszálasra állhat másképpen, ő nem sírhat, ő nem okozhat gondot, hát hogy ne okozna. Ez mindenkinek csak szorongást okoz.
0: Hogyan tudjuk úgy megerősíteni a gyereket, hogy akkor közben azért a hibázás, a bizonytalanság és a lassabb haladás is beleférjen, és igen, az a bizonyos tényleg az a hibafaktor.
1: Tehát a gyerek valamikor régen a régi közösségekben önálló volt, úgyhogy a szülő dolgozott, és a gyerek ott volt körülötte. Na most, hogyha hagynánk ezt, hogy ő is tehát megpróbálta azt, amit a szülő dolgozott, vagy a közösségben, ami az ő helye lesz, akkor ott ebben benne élt egész életébe. Ott született meg a családi házba, azok között a szagok, illatok, hangok között, és egy természetes folyamatban volt benne. Tehát, hogy most is az lenne a jó, hogyha a gyereket hagynánk, hogy úgy saját maga legyen, hogy például a szobájába rakodjon úgy, ahogy ő szeretne, hogy tudja kialakítani a maga világát, és ha segítség kell, akkor tanuljon meg kérni, tanuljon meg oda menni mondjuk a nagyszülőhöz, hogy mutasd meg nekem ezt vagy azt, vagy hogyan csináltad, hogy a gyerek maga tudja. Tehát valamikor régen, hogyha én például még emlékszem rá, én közel a 60-hoz, ugye, hogyha én akartam varni a babámnak egy ruhát, falun nőttem föl, akkor a nagymamámmal kellett jóba lenni, hogy adjon egy darab anyagot, mert akkor még ugye a 70-es évek, megbecsülték a darab anyagot is, mindent, és akkor a nagymama adjon egy darab anyagot, és legyen arra ideje, hogy megmutassa nekem, hogy hogy kell befűzni a tűbe a cérnát, és hogy hogyan várjam meg, vagy hogyan várjam fel a gombot. Tehát, hogy kapcsolódtam, kérdeztem, volt egy elképzelésem, amit én végigvittem, kipróbáltam. És örültem annak a kis ruhaanyagnak, vagy annak a kis babaruhának, amit az én saját magam módján megalkottam. De most annyira sok mindent kapunk készen, hogy ezek a folyamatok hiányoznak, hogy hagyjuk, hogy a gyerek kérdezzen, hogy ő akarja, hogy motiváljuk őt úgy, hogy öröme legyen, hogy ha úszodába akarjuk, hogy járjon, mert egészséges, akkor tanítsuk meg neki azért, hogy akkor tegyen azért valamit, hogy legyen neki egy menő fürdőruhája, vagy befizessük a bérletet. Tehát, hogy ő akarja, hogy belülről jöjjön, hogy ő szeretne oda járni, és örömmel menjen. Ne azért, mert elvárás, mert mindenki hordja a gyereket már a pici babakorától, akkor, hanem az, hogy ő belőle jöjjön ki ez az öröm. Bármi, ha origamizni akar, akkor vágyjon arra, hogy vegyük meg neki azt a papírt, vagy azt a könyvet, vagy a videót, és akkor, hogy legyen neki saját projektje, hogy hagyjuk kifejlődni, hogy milyen irányba, és tud ő érvényes.
0: Hogy hogyan válaszoljunk, amikor a gyerek azt mondja, hogy nem tudom, félek, nem vagyok elég jó. Szerintem sokunkban ilyenkor automatikusan egy fajta válasz megfogalmazódik, de lehet-e mondjuk kérdéssel is válaszolni?
1: Szerintem már az nagy dolog, hogyha a gyerek otthon megmondja, hogy félek. Mert ez már azt jelenti, hogy van bizalma a szülőhöz. Tehát az a gyerek, akit úgy neveltek, hogy nem számít, vagy az, hogy csak akkor, csak az érdekel, hogy milyen jó jegyet hoztál, vagy mit teljesítettél, az nem fog ilyet mondani. De már az, amikor a gyerek oda megy a szülőhöz, nagyszülőhöz, pedagógushoz, és elmondja, hogy én most félek, az egy óriási nagy dolog. És én nagyon sok olyan pedagógust láttam az iskolákban, ahol a gyerekek oda mennek, megöleli a pedagógust, oda megy, és hozzá bújik, és látom azt, hogy megöleli, hogy beszél hozzá. Tehát az már a siker, hogy a gyerek meg tudja mondani, hogy ő vele mi van, és akkor meg kell hallgatni. És az is lehet, hogy valami kis trükkel, tanáccsal, én így jártam, én úgy, mert azt mondani, hogy ne félj, jó lesz, az nem segített még senkit. De hogyha meghallgatom, és azt mondom neki, hogy akkor most gyere, sétáljunk egyetbe, és itt vagyok neked. Vagy otthon is, hogy van idő rá, és akkor mondjuk egy félelem, egy elakadás, és az esti mesélésben, az esti mese például összeköti a gyereket, meg a szülőt, nagyszülőt. Mert a mesében van egy kaland, van egy út, amit bejárunk. És lehet figyelni, hogy a gyerek hol fél, milyen helyzetekbe szorong, vagy mibe örül, és akkor azokat eljátszani, megkérdezni, hogy amikor mondjuk a róka így érzi magát, vagy ez a tündér szép Ilona, és látom a gyerek szemébe, hogy akkor most erre reagált, akkor megkérdezgetem, hogy te is jártál már így, vagy neked milyen megoldásod van, vagy mit lehetett volna csinálni, hogyan lehetett volna másképp. És végig megyünk egy kalandon, ahol elérünk egy célig, és a gyerek az érzéseiről beszél, vagy a mesét csak úgy elolvastuk, de a gyereknek volt benne egy üzenet, hogy annak a hősnek is sikerült, vagy néha jót tett helyébe, jót ne várj, mert olyan is van a mesében, hogy hiába vagyok én kedves, meg jó, de a másik azt kihasználta, elvette, és akkor még egy kaland volt visszaszerezni. Tehát, hogy a mesében benne van a valóságos élet, de fogom a szülő kezét, és együtt megyünk végig a kalandon, és érzelmeket, helyzeteket beszéltünk, oldottunk, és úgy nyugodtan lehet elaludni. És akkor itt van, amit kérdeztél, hogy ha fél az a gyerek, mit lehet csinálni? Hát meghallgatni, mesélni, játszani vele, és visszatérni ahhoz az érzéshez, és közösen valamilyen megoldást találni, és mindig megköszönni, hogy megölelni, megjutalmazni érte itt egy csímogatással, hogy milyen jó, hogy elmondtad, és gyere máskor is, itt vagyok neked, mert én vagyok a felnőtt, és te vagy a gyerek. És én azért vagyok itt, hogy én törődjek a te érzéseiddel, és nem fordítva, hogy ne idegesíts, neked már megint valami bajod van, tehát nem. Arról szól a felnőttség, a szülőség, hogy én itt vagyok a gyereknek, és nem fordítva, nem a gyerek babysittel engem.
0: És hát ugye minden beszélgetésünket azzal zárjuk, vagy a vége felé elmondjuk, hogy és minden élethelyzetre van egy mese. Hát bizony a motivációra, a dicséretre, és arra bizonyos biztatásra is van mese. Ugye az elején rögtön a szél és a nap történetével indítottuk a beszélgetésünket. De ugye a mesékben gyakran tényleg nem az a legerősebb szereplő, aki a legnagyobb erővel akar érvényesülni. Hogyan tudják ezek a történetek segíteni a gyerekeket a saját motivációjuk megtalálásában?
1: Úgyhogy látják azt, hogy nem olyan egyszerű, hogy kalandon mennek keresztül, beszélgetni kell, kapcsolódni. Én most több iskolában meséltem például arról, hogy hogyan szerez barátokat. Mert egyedül nem tudod megcsinálni. Mert például, és volt egy ilyen helyzet, hogy valamelyik, talán negyedik osztályosok voltak, és akkor, hogy az egyiknek valamilyen dolgozat egyes lett, és a barátjának hármas. És akkor most ez kárőrvendő leszek? vagy mi leszek, és akkor a mesében is ott volt, hogy most a nap meg a szél, akkor hogyha a nap legyőzte a szelet, akkor most az haragudj, vagy most dicsekedjen, hogy jaj, hát én milyen erős vagyok, te meg milyen ügyetlen, meg gonosz. Nem. És az életben is, hogy akkor hogyan segítek én a barátomnak, hogyha hármas kapott, én meg egyes kaptam, akkor beszélgessünk erről. Mert hogy lehet, hogy akkor segítek neki mondjuk a matekba, vagy elmagyarázom, vagy írunk egy-két tolbamondást együtt otthon, hogy próbálkozunk, én leszek a tanítónéni, te leszel a diák, és akkor tanítalak téged, és akkor ez egy jó buli, de lehet, hogy utána meg együtt megyünk bicajozni, vagy csakkozunk együtt, vagy nem tudom, és van egy barátom, és akkor én segítettem neki, ő meg eljött velem bicajozni, és milyen jó, hogy az egyik ehhez ért, a másik ahhoz ért. Tehát a mesébe is az van, hogy nem a kárőrvendő, hanem a kapcsolódás. Vagy amikor ez a szegény ember nagyon megijedt, mert a szél majd letépte a kabátját. Hát az iskolába is járunk így, hogy megijedtem valakitől, aki erősebb, de akkor a másik oda mehet hozzá. Úgy gyakoroltuk is, hogy mit mondjunk, hogyan segítsük egymást, hogyan emeljük egymást, milyen jó az, amikor tehettem a másikért valamit, vagy ő én értem, mert van, amikor én is így járok, hogy hát azért jól esett egy jó szó. Hogyan mondjunk jó szavakat egymásnak? Annyira szép.
0: És mit tanulhat meg a gyerek egy meséből, a kitartásról, a félelemről, a hibázásról, vagy pedig éppen arról, hogy nem kell mindig azonnal teljesítenie, hiszen ugye az egész beszélgetésünk is tulajdonképpen erre a témára épült fel.
1: Hát, hogyha a Ludas Matyi történetét nézzük meg, az ismert történetet, akkor az arról szól, hogy bizony nem volt arra fölkészülve, hogy a Döbrögivel szembenézzen. Még nem volt kész az életre. És akkor meg is verték őt rendesen, meg elvették a libáit, meg kihasználták. De el kellett menni a világba, megokosodni, egy folyamatban volt benne, hogy vissza tudjon térni, és bátran szembenézni a tekintéllyel. De ott nekem ezzel a mesével mindig bajom van, és mondom is a gyerekeknek sokszor, vagy a felnőtt foglalkozásokon is, hogy hát így van ez a történet, no de nekem túl sok benne az agresszió, megint csak le akarja győzni a Döbrögit, de hát erőből csinálja. Nekem nem vicces, amikor becsapja, mert nekem valahol utána mindig az van, hogy mit lehetett volna másképpen csinálni, hogyan lehetett volna ezt a folyamatot, hogy most akkor nekem nem sikerült valami, elindultam, nekiindultam, megvertek, kihasználtak, de utána nehogy én is olyanná váljak. Tehát, hogy gondolkodni lehet azon, hogy nem sikerült nekem, de lehet, hogy nem voltam fölkészülve. Tehát egy fiú, aki mindjárt neki megy a Döbröginek mondjuk, hát az esélytelen. Tehát, hogy hova teszem a mércét, mire vagyok készen, mi az, amit biztos ne akarja. Ha nekem például nincsen zenei tehetségem, akkor én hiába akarok opera énekesnél lenni. Ugye? Vagy nem vagyok 190 centi, csak 160, akkor fölösleges. Tehát, hogy tudatosítsuk a gyerekkel azt, hogy ő neki milyen a beállítottsága, mi az, ami érdekli, vagy mi az, amiben nem kell neki fogni, vagy nem tisztességes. Tehát a gyerekeinket egy kicsikét irányítsuk abba, hogy merre, hogyan, mert ő még nem ismeri az életet. Tanítsuk meg arra, hogy amire, úgy, mint hogy a játszótéren is, hát mindjárt nem engedjük fel a legmagasabb, én nem tudom milyen mászókára, hanem elég lesz a homokozó. Mert még kicsi, tehát hogy ugyanígy, hogy beszéljünk erről, hogy amire készen állsz, hogy nem kell a falnak menni, hogy inkább kettőt lépjél vissza, tanulj meg gondolkodni, tanulj meg tényleg összpontosítani, összerendezni, úgy, mint iskolába megyünk reggel, hát akkor a táskában benne vannak az eszközök, amire a könyvek, a ceruzák, a 10 óra is doboz, a kulacsod, tehát minden egy készen van, meg van a cipőd, kabátod, esőkabát, ha esik az eső. Tehát, hogy összerendeződünk, és úgy indulunk neki. Mert a Ludas Matyi szerintem egyáltalán nem volt készen arra, hogy a Döbrögivel szembenézzen. És utána ettől a csalódástól ő is agresszívvá vált, gonoszszá vált. És ennek ez lett a vége. De hogy akkor mit lehetett volna másképpen csinálni?
0: Hát akkor rendeződjünk össze, én azt javaslom, és mit lehetne másképp csinálni, hogyan biztasson a felnőtt másképp, hogyan dicsérjen másképp, hogyan motiváljon másképp. És most szándékosan nem csak azt mondtam, hogy a szülő, mert szerintem ez nem csak a szülőről szól, hanem talán minden felnőttről, aki a gyerek körül van, illetve a gyerekek körül vannak.
1: Hát igen, hát ugye van egy magyar közmondás, hogy az alma nem esik messze a fájától, meg az is, hogy fejétől büdösödik a hal. Már bocsánat, hogy ezt mondom, de fogjuk viccesre, és igen, tehát hogy rajtunk múlik az, hogy a gyerekem hogy érzi magát egész nap, hogy hogyan indul ez a nap. Az óvodában ugye sok helyen megengedik, hogy a kispárnáját elvigye otthonról, vagy a macit, vagy bármit, de hogy mit visz magával az a gyerek, amikor neki indul a napnak, az ő nagy kalandjának, hogy legyen neki élmény az az iskola, hogy egyszer jól tudjon visszagondolni azokra az évekre, amikor ilyen nagy csodálattal nézte a világot. Tanítsuk meg neki az örömöt, hogy mennyi öröm van, mennyi különleges dolog, amit felfedezhet, a csodákat. Mert ugye a mesékben is ott vannak a csodák, ott vannak a varázseszközök, és akkor lehet egy magammal vitt kis zsebkendő, amire kötöttem egy csomót, valamikor csomót kötöttünk a zsebkendőről, hogy ne felejtsük el, amit akarunk, most már beírjuk a mobilunkba szerintem, de hát vittük a zsebkendőt, a csomót, tehát miért ne lehetne most is egy gyerek zsebkendőn egy csomó kötve, és akkor a mesében is az van, hogy az anya rácsöpögtet 3 csöpért a zsebkendőre, és azt mondja, hogy veled leszek. Hívjál, ha szükséged van rá. Mert most lehet, hogy mobilon is fölhívhatom, meg írhatok neki, de megfoghatom azt a csomóra kötött zsebkendőt, vagy egy kis ékszert, ami a gyereknek megfelelő a korához képest, vagy egy kis kabalát, vagy bármit, és akkor összekapcsolódok a szülőmmel, a testvéremmel, akire nagyszülőmmel, akire számíthatok, hogy én megyek haza, hogy én tartozok valahova, hogy de jó, hogy valahol engem ismernek és szeretnek olyannak, amilyen vagyok, mert a család jó esetben az érzelmi biztonság helye, ahol nekem nem szoronganom kell, hanem föltöltődök. Erőt kapok, meghallgatnak, és én is meghallgatom a másikat. És az a gyerek is, tanítom őket arra, hogy milyen sokat tehetsz anyáért, amikor látod, hogy fáradt, és na tudsz főzni egy csészeteját, hát a legszebb csészébe oda viszed neki. Vagy csak leülsz mellé, ráteszel egy takarót, hogyha hüves van, és mosolyogni fog. És akkor oda-vissza tudunk kapcsolódni. Tehát valahogy így.
0: Van olyan mese, amit így zárásként ajánlanál, hogyha ma este kezünkbe veszünk egy mesekönyvet, vagy egy történetet, akkor mi kapcsolódhatna leginkább szerinted a mai témánkhoz?
1: Hát most az váratlanul ért a kérdés, de eszembe jutott a Béka király története, ez egy Grimm mese, ahol azzal kezdődik a mese, hogy a király meg a lánya, ugye, hogy a király lány az gyönyörű volt. Még a nap is megállt az égen, amikor meglátta őt, annyira szép volt. És az apjának a szeme fénye volt, és tényleg minden, de amikor a labdája beesik a kútba, akkor életképtelen. Tehát ott nem tudja, hogy mit csináljon, mert a mélység, a veszteség, a fájdalom, az neki nem volt meg. Ő neki minden csak jó volt, szép volt, megóvták. Igen, de mi volt ennek az ára? Amikor a béka kihozza a kútból a labdát, akkor kér tőle egy ígéretet, ugye, hogy vigyél haza, adjál enni a tányérodból, a poharadból, az ágyadba fektesbe, és a lány elfut, mert hát ő csak a jót ismeri, ő nem tudja, hogy ezzel mit kezdjen, ezzel a helyzettel. Széltől olva volt, mindentől olva volt, tehát nem tudta a világot kezelni. Nem tudta ezt a helyzetet kezelni, viszont az apja mit mondott, ne hozz rám szégyent. Te neked be kell tartani mindent, amit megígértél, tehát a lánynak mindig szót kellett fogadni, és most is szót kellett fogadni, mert csak olyan lehetett, amit az apja elképzelt. Tehát az apja rá is kényszerítette. Tehát az mögött, hogy mindene megvolt, volt egy óriási elvárás, mert a világ előtt én ne hozzá rám szégyent, ha megígérted, be kell tartani. A becsületbajnoka, a nagy király, aki még egy béka előtt is akar lenni a legjobb, a legtisztességesebb, a legnem tudom én mi is, és látszik, hogy nem a gyereke érdekli, hanem a saját egója, mondjuk. Így is lehet nézni ezt a mesét. Sok szempontból lehet nézni a mesét, de most, ha így nézünk rá, akkor mit lehetett volna másképp csinálni? Ez, ott hiányzik az anya, ugye, ott a gyerek egy gyerek, aki nem tudja a helyzeteket kezelni, nem tudja őszintén az apjával beszélni, nem mer hazamenni az apjához, hogy segíts nekem, mert beleesett a kútba a labdám, mert ő csak jó lehet, ő nem hibázhat, ő neki aranylabdája van, de az nem veszhet el. Tehát akkor játszani se szabad vele? Tehát ahol kirakadt a gyerekszoba, mert rend van, tökéletes, minden játék megvan, nem törhet el az én gyerekem, nem tör zúz az én gyerekem tökéletesen mindent, hát ez, bocsánat, de nem élet, ez nem, valahova nem vezet jóra. És akkor átgondolhatjuk ezt a történetet, hogy mit lehetett volna másképpen. És hát remélem, hogy a kedves hallgatók fantáziáját is ez megmozgatta, hogy is van ez mi velünk, hogy is csináljuk ezt másokkal, és igen, milyen tanácsot adnák annak a királynak, vagy hogyan, mit mondanák annak a lánynak. És az eredeti Grimm mesébe komolyan, a végén a lány az úgy falhoz vágja a békát, hogy csak úgy csattan, és akkor megfordul a történet, és azt mondja, hogy dusnya béka, hát csókolgasson téged, aki akar, és akkor kiderül, hogy a békát egy nő varázsolta békává. Tehát ott is volt valaki, aki ludas volt a dologba, hogy a királyfiból béka lett, és őt kinevelte békává, hogy elhitte magáról, hogy csak ilyen módon, csak így tud, neki is be kell járni egy folyamatot, hogy amit gyerekkorban elrontottak, hogyan válik felnőtt férfivá, és a királylány hogyan válik felnőtt nővé, leválik a szülői mintáról, ellene megy, és megalkotja saját magát.
2: Hát nagyon nagy gondolatokat hoztál még így be a beszélgetésünk végére is, amit nagyon köszönök neked, úgy, ahogy az egész beszélgetés, és szerintem igenis gondolatébresztő volt minden, amit megfogalmaztál a mai témánkkal kapcsolatban. Mert bizony a gyerekek motiválása talán nem is feltétlenül arról szól elsősorban, hogy hogyan vegyük rá őket valamire, hanem arról, hogy hogyan segítsük őket abban, hogy biztonságban érezzék magukat magában a próbálkozásban is. Mi a különbség a biztatás, a motiváció és a dicséret között, miért lehet fontosabb a konkrét visszajelzés az üres, ügyes vagy mondatoknál, és hogyan őrizhetjük meg a gyerekben a kíváncsiságot, a türelmet és a saját belső hajtóerőt. Hát bizony mindenben nagy szerepünk van nekünk felnőtteknek, és ehhez kaptunk most egy kis útmutatót Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetőnek köszönhetően. Köszönöm szépen, Erzsike, hogy itt voltál velünk ismét, és várunk vissza a legközelebb is.
1: Én is köszönöm, és remélem, hogy pár gondolat tényleg megfogani, és jó hasznára lesz a kedves hallgatóknak.
0: Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetővel a gyerekek motivációjáról beszélgettünk. Arról, hogyan biztassunk, hogyan dicsérjünk, mikor segít a türelem, és hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a teljesítés és a megfelelés között. A meseterápia tükrében azt is körbejártuk, hogyan támogathatjuk a gyerekeket abban, hogy ne féljenek a hibáktól, merjenek próbálkozni, és lassan kialakuljon bennük a saját belső hajtóerő.

Nézzük, mi minden kapcsolódik szeptember 15-éhez. Néhány érdekességet hoztam. Kezdjük a Greenpeace napjával. A környezetvédő szervezet története 1971. szeptember 15-én indult, amikor egy kisebb aktivista csoport Vancouverből hajóra szállt, hogy tiltakozzon egy alaszkai atomkísérlet ellen. A hajó eredetileg egy halászhajó volt. Az akcióból végül nem csak egy tiltakozás, hanem egy világszerte ismert környezetvédő mozgalom született. A Greenpeace név egyébként két angol szóból áll. Green, vagyis zöld, és peace, vagyis béke. Szeptember 15-én született Agatha Christie 1890-ben. A krimik királynőjeként emlegetett írónő 66 detektív regényt és 14 novellás kötetet írt. Agatha Christie nem csak író volt, hanem gyógyszertári asszisztensként is dolgozott az első világháború idején. Ott ismerte meg a mérgeket és a különböző vegyületeket, ez a tudás pedig később a krimijeiben is gyakran visszaköszönt. Ezen a napon emlékezzünk Marco Polóra is, a velencei utazóra és kereskedőre, aki a 13. században járt Ázsiában. A hagyomány szerint 1254. szeptember 15-én született, de a pontos születési dátuma valójában nem bizonyított. Utazásairól szóló beszámolói évszázadokon átformálták azt, ahogyan Európában Ázsiáról gondolkodunk. És természetesen szeptember 15-e Szlovákiában a hétfájdalmú szűzanya ünnepe. Ez az ország védőszentjének napja. A hétfájdalmú szűzanya elnevezés Mária hétfájdalmára utal, többek között Jézus szenvedésére és kereszthalálára. Idén azonban fontos különbség, hogy az ünnepnap 2026-ban már nem munkaszüneti nap, így sokan ma is dolgoznak. Egyetlen szeptemberi nap, amelyen a környezetvédelem, az irodalom, a nagyutazások és a vallás hagyomány is találkozik.

0: Most pedig, kedves hallgatóink, megtudhatjuk, hogy mire számíthatnak a Vasárnap Családi Magazin eheti számában. Kuklis Katalint hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap Családi Magazin legújabb száma, a címlapon Zsigmond Emőke. Az Örkény Színház társulatának tagját az olvasók a Hunyadi sorozatból ismerhetik, ahol Rozgonyi Mária szerepét alakította. De kitől örökölte kivételes énekhangját? Az erdélyi származású színésznővel Szabó G. László készített interjút. Vörös Bora Bodrog közből. Kósely György, bodrogszerdahelyi szőlősgazda olyan fajtákkal kísérletezik, amilyeneket a környéken nemigen találni. Milyen kihívásokkal küzdenek manapság a szőlészek, és miért érdemes folyton kísérletezni? Kuklis Katalin riportjából kiderül. Egy padláson elrejtett levélből tudtam meg, hogy a családom nemesi származású. Történetek a padlásról című új sorozatunk nyitó epizódjában nagykéri olvasónk meséli el, hogyan tárta fel családja múltját egy 1913-ban kelt okiratból kiindulva. A vándormadarak időtlen idők óta költöznek és vándorolnak, de hogyan befolyásolja ezeket a szokásokat az ember? Megtudhatják, ha elolvassák Fodor Péter képes összefoglalóját. De ezeken kívül találnak még a lapban könyvrecenziót, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, recepteket, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal!

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your call again.
2: Ez volt szeptember 15-én délelőtti magazinműsorunk a Nappali. Búcsúzik a mai stáb hangmérnök Kubányi Péter, a szerkesztőműsorvezető Gasparik Maja. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a legközelebbi viszonthallásra.

Mesterséges intelligencia az iskolákban és az AI veszélyei tényleg fenyegetheti az emberiség jövőjét. Ellátogatunk a Galántai Honismereti Múzeumba is. Arcmás portré sorozatunk őszi első részében pedig Skuta Miklós és Skuta Nóra zeneművészek engedélyezik.

0: bepillantást közös életükbe, művészi világukba és az együttalkotás mindennapjaiba. Jakubec László vagyok, várom Önöket a Nappaliban, szerdán 9-től délig a Pátria hullám hosszain.
1: Mi kell ahhoz, hogy a civil társadalom a politikától mentesen is eredményes legyen? És a kisebbségek esetében ehhez milyen összefogásra van szükség? A 10 éve elhunyt Tóth Károly ezekre a kérdésekre kereste a választ a Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet megalapításával és működtetésével. Munkássága egy szeletét bemutatva ráemlékezünk a Szalagtárban szombaton, a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico javasolni fogja a környezetvédelmi miniszter leváltását. Először érte el a 30%-ot az AFD országos felmérésben. Délután sok napsütésre 20 és 25 fok közti hőmérsékletre számíthatunk. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. A hétfájdalmú szűzanya Szlovákia védőszentje ünnepét tartják ma országszerte a katolikus hívek. Ezen a napon Szűz Mária hétfájdalmára emlékeznek, köztük Jézus szenvedésére és kereszthalálára, valamint arra, amikor a halott Krisztust anyja karjaiba fogadta. A mai ünnep nap a költségvetési konszolidáció részeként már nem munkaszüneti nap, így általános munkanapnak számít. Robert Fico miniszterelnök javasolni fogja Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltását, hangzott el a tegnapi koalíciós tanácsülésen. A kormányfő ugyanakkor méltatta a tárcavezető munkáját, és azt mondta, a következő 2-3 hétben olyan döntéseket hoznak, amelyek szerinte megnyugtathatják a hazai politikai életet. Robert Fico a koalíciós viták miatt ismét a politikai színtér instabilitására panaszkodott. Ján Richter, a Smer frakció vezetője szerint pártja nem támogatja feltétel nélkül a Klassz olyan javaslatait, amelyek terhelnék az államháztartást. A képviselő kijelentette, a Smer első olvasatban megszavazza ezeket, a második olvasatban azonban már módosításokat szorgalmaz majd a költségvetés helyzetének megfelelően. A Klassz egyebek mellett a gyermek születésekor járó támogatást vezetne be, valamint elengedni a személyi jövedelmet adót azoknak a dolgozó anyáknak, akik legalább 4 gyermeket nevelnek. Csökkent a külföldiek által elkövetett bűncselekmények száma Szlovákiában, közölte Maros Zsilinka főügyész. Tavaly 1152 külföldi személlyel szemben indult büntetőeljárás, ami 13%-kal kevesebb, mint 2024-ben, és több mint 23%-os visszaesést jelent 2023-hoz képest. A vádlottak száma 907, az elítélteké pedig 764 volt. Ez egy év alatt 15, illetve több mint 20%-os csökkenést jelent. A külföldiek körében 2025-ben a leggyakrabban a kábítószer vagy alkohol hatása alatt elkövetett veszélyeztetés miatt indult eljárás. Az egészségügyre fordítja a magyar kormány a dohánytermékek jövedéki adó emeléséből származó bevételt, közölték kedden a kormány.hu oldalon. Azt írták, Magyarországon naponta több mint 50 ember hal meg valamilyen dohányzással összefüggő betegség miatt, ez egy évben 20-25 ezer ember életet jelent. Hangsúlyozták, hogy a dohányzás egészségügyet terhelő költsége megközelítőleg duplája annak az összegnek, mint ami a dohánytermékek jövedéki adójából befolyik, ez indokolja az emelést. Ideiglenesen bezár a budapesti terrorháza múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető közlése szerint a múzeum kiállításának tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása miatt van szükség a bezárásra. A terrorháza még idén újra megnyithat, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Jelentős fennakadások alakultak ki ma reggel a holland vasúti közlekedésben, miután a pályák több pontján szándékosan elhelyezett ismeretlen anyagokat találtak. A vasúti infrastruktúrát üzemeltető ProRail szerint ezek megzavarták a vágány áramköröket, ezért feltehetően szabotázsról van szó. Az elkövetőkről egyelőre nincs információ. A Zwolle, Deventer és Amersfoort környéki vonatközlekedés különösen érintett. Egyelőre nem tudni, mikor állhat helyre a vasúti közlekedés. A NATO vadászgépei már a virradóra lelőttek egy drónt Litvánia légterében, közölte Gitanas Nauseda litván elnök. Az államfő az X közösségi oldalon azt írta, a drón éppen berepült a litván légtérbe, amikor a szövetséges repülőgépek megsemmisítették. Nauseda szerint Oroszország ukrajnai agressziójának fokozódása miatt létfontosságú a térség légtérvédelmére való felkészültség. Irán elutasítja az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalásokat, miután Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy nyitott a közel-keleti háborúról szóló egyeztetések újraindítására. Mohsen Rezai, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára az X-en azt írta, nincs helye tárgyalásoknak mindaddig, amíg nem teljesülnek Irán feltételei. Teherán korábban háborús jóvátételt és a szankciók feloldását is követelte a háború lezárásának, illetve a Hormuzi szoros blokkádja megszüntetésének feltételeként. Először érte el a 30%-ot a németországi Alternatíva Németországért az AfD egy országos közvélemény kutatásban, ezzel 10%-ponttal előzi meg Friedrich Merz kancellár kereszténydemokrata unióját, a CDU-t. Két másik felmérésben 29%-on áll, és szintén egyértelműen vezeti a mezőnyt. Az AfD az elmúlt napokban megnyerte a tartományi választást Sachsen-Anhaltban, és a vasárnapi Mecklenburg előpomerániai választáson is győzhet, Berlinben pedig megduplázhatja jelenlegi támogatottságát. Második napja korlátozottan működik a szicíliai Katániai repülőtér az Etna vulkáni hamuja miatt. A járatok indulását és érkezését egyelőre ma délután 14:30-ig felfüggesztették. Hétfő óta több tucat járatot, köztük számos nemzetközi összeköttetést töröltek, egyes járatokat pedig Szicília más repülőtereire irányítottak át. Az Etna vasárnap kezdett ismét hamut lövelni, a hamufelhő magassága a 4 kilométert is eléri. Catania repülőterén a legmagasabb vörös riasztási fokozat van érvényben.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Ma kezdődik a Jégkorong Extraliga 34. kiírása. A lebonyolítási forma nem változott, valamennyi csapatra 54 mérkőzés vár az alapszakaszban. A címvédő nyitrai együttes az idei pontvadászat legnagyobb esélyese, de a Slovan és a Zsolnai csapat is a favoritok közé tartozik. A keddi nyitóforduló műsora 17 órától Poprad Spiskanová vesz, 17:30-tól Košice Prešov, Žilina Trenčín, Banská Bystrica Zvolen, 18 órától pedig Nitra Slovan és Liptovský Mikuláš Michalovce. A labdarúgó Szlovák Kupa harmadik fordulójában ma 15:30-kor a harmadik ligás nagyölvediek a Dunaszerdahelyi együttest fogadják. Harmadik mérkőzését is elveszítette a szlovák férfi röplabda válogatott, az olasz-bolgár-finn-román közös rendezésű Európa-bajnokság modenai csoportjában. Ezúttal a nagyrivális csehektől kapott ki 3-0-ra. Max Verstappen elárulta, új Red Bullos szerződésének aláírása előtt komolyan fontolgatta Forma 1-es pályafutásának befejezését, és közelebb állt a visszavonuláshoz, mint egy másik csapathoz való igazoláshoz.
0: Időjárás.
1: Estig sokat fog sütni a nap, csapadék sehol sem várható, az északi, északkeleti szél azonban időnként megélénkül. 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Éjszaka többnyire derült, illetve gyengén felhős idő valószínű, helyenként köd vagy alacsony szintű rétegfelhőzet is kialakulhat. Hajnalra 13 és 8 fok közé hűl le a levegő. Holnap gyengén felhős időre számíthatunk, reggel néhol köddel. Napközben 22 és 27 fok közti hőmérséklet várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mindenhol tartsák be a megengedett maximális sebességet, de különösen legyenek elővigyázatosak Garamszentkereszt után Nyitrabánya felé, Rimaszombat és Tornalja között, valamint Somorja és Úszor között. Ezeken a helyeken ugyanis rendőrségi radar méri a sebességet. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Könnyű zenei műsorunkban a hét fájdalmú szűzanya napján a Lennék valaki Adi szimfonikusokkal című nagyszabású zenés irodalmi produkciót mutatjuk be hallgatóinknak. A műsorban Adi Endre versei szimfonikus zenei kísérettel csendülnek fel. Közreműködik a Dunamente Szimfonikus Zenekar, valamint Horváth Loretta, Móroc Virág, Tóth Károly és Szebellai Dániel. A zeneszerző Pető Zoltán, a karmester Cseh Tamás.

áldott csodáknak tükrá szemed. Csak egy kicsit ne bántanátok. Egyetlen igazi szerelmem. Ne halljam az élet új dalait. Fülembe forró olmot öntsetek. Te vagy a kínom, gyehennám mékem. Már régen nem látlak. Ó, emlékek, emlékek. Hát elbocsátlak még egyszer. Hát elbocsátlak még egyszer, utolsó. Arany tested.

lesz még hidegebb is. Vágytalan, tiszta. Lesz még hidegebb is. Vágytalan, tiszta. Patyolat. Sajnálom.

valaki meghalt, és belőle én megszülettem. Torz, színtelen, csukott ébredésem néha ragyogott, és néha nem. Vágyak kötöttek a földhöz, mikben bíztam.

talán itt van. Most. Köztem és közted. Figyel és figyelmeztet. Ad és elvesz, ha te átveszed és elengeded. Válasz köztem és közted úgy, hogy érezd kezeidben, és lásd szemeiddel életedet. Velem vagy nélkülem.

kelünk. Megyünk az őszbe. Víjogva, sírva, kergetőzve. Két lankadt szárnyú héja madár. Új rablói vannak a nyárnak. Csattognak az új héja szárnyak. Dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból, űzve szállunk. Valahol az őszben megállunk, fölborzolt tollal, szerelmesen. Ez az utolsó nászunk nékünk. Egymás húsába beletépünk, s lehullunk az őszi avaron.

Szeretem fölséges voltomat e názban. S fényes biztonságom valakiben. Valakiben másban. De nagyon.

A Pentaton ünnepi adásában a Lennék valakié a diszimfonikusokkal című nagyszabású zenés irodalmi produkciót hallgatjuk. A műsorban Ady Endre versei szimfonikus zenei kísérettel csendülnek fel. Közreműködik a Dunamente Szimfonikus Zenekar, valamint Horváth Loretta, Móroc Virág, Tóth Károly és Szebellai Dániel. A zeneszerző Pető Zoltán, a karmester Cseh Tamás.

hét ez a csókos valóság. Ez a nagy beteljesülés, ez a megadás, ez a jóság. Öletbe hullva, sírva, vágyva könyörgök hozzád, asszonyom, űz. Kerges ki az éjszakába.

Mikor legtüzesebb az ajkam, akkor fagyjon meg a tied. Tapos és rúg kacagva rajtam. Hóhérok az eleven vágyok. Átok a legszebb jelen is. Elhagylak, mert nagyon kívánlak. Testedet a kélyekre gyújtat, hadd lássam mindig hódítón. Illatos bánkos ára múltnak.

meg akarlak tartani téged. Ezért választom őrödül a megszépítő messzeséget. Maradjon meg az én nagy álmom egy asszonyról, aki szeret, s akire én örökre vágyom. Eltemetve mit szólhatok a szerelemről? Arról, mit hittem, enyém volt. Szemei bennem rád világítottak. Keze kezemmel kezedet fogta. Téged bennem kínoztak, érted? Bennem te maradtál a szerelemben. Hideg esték és lázas érzések határai annak, mit én kiérzek a szerelemből. Így.

terhes vagyok és szomjas. A tiszta lélek vizét innám, és kezeimmel az életet enném. Forrás és hegy, víz és kenyér, mosoly és szemek, fájdalom és szeretet, mitől éhezem és szomjam sokszor meglelem. Lehet valaha telített volt a két ember bennem, az éhező és a szomjazó. Furcsán kavarodó tekintetek bolyongtak a levegőmben. Súrolták a tisztaságot, ami foltokban és pártalan hevert az időmben. Nagyon messze van az, akihez szólok. Az, kit megérintenék. Az, ki hozzám szólna. Nézem a vihart, mit szemeitekben látok. Sajnos látom a többség érzéktelenségét, és érzem, a látásotok hozzám el nem ér. Vigasz marad a szép, a jó, az igaz, mi belül terem a vihart legyőzőkben.

Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Őrizem a szemedet.

kikérdezett kérdések árván előttem állnak. Kiéhezve, kifosztva. Tudom már a tennivalót. Érzem. A nem beteljesülés testében ott a fájdalom, mit már magamon hordok. Nehéz. Nagyon nehéz a valóságban elválni, és tovább élni, látva az egzisztenciát, hogyan nevet rajtam. Rajtad. A főpróbának vége. A szerepet le kell tenni, és valamikor máskor, máskorban újra felvenni, és átélve játszani egy életen át, kiéhezetten.

egy perc. A nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt, hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt.

Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.

és megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt mindörökre látom.

0: A Pentatonban a hét fájdalmú szűzanya napján a Lennék valakié Adi szimfonikusokkal című nagyszabású zenés irodalmi produkciót hallgattuk meg, egy kompozíció kivételével a teljes műsort, amelyben Adi Endre versei szimfonikus zenei kísérettel csendülnek fel. Közreműködött a Dunamente szimfonikus zenekar, valamint Horváth Loretta, Móroc Virág, Tóth Károly és Szebellai Dániel. A zeneszerző Pető Zoltán, a karmester Cseh Tamás. Köszönjük a figyelmüket!
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenhárom óra van. A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Fico javasolni fogja a környezetvédelmi miniszter leváltását. Először érte el a 30%-ot az AFD országos felmérésben. Délután sok napsütésre 20 és 25 fok közti hőmérsékletre számíthatunk. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök javasolni fogja Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltását, hangzott el a tegnapi koalíciós tanácsülésen. A kormányfő ugyanakkor méltatta a tárcavezető munkáját, és azt mondta, a következő 2-3 hétben olyan döntéseket hoznak, amelyek szerinte megnyugtathatják a hazai politikai életet. Robert Fico a koalíciós viták miatt ismét a politikai színtér instabilitására panaszkodott. Ján Richter, a Smer frakció vezetője szerint pártja nem támogatja feltétel nélkül a Klassz olyan javaslatait, amelyek terhelnék az államháztartást. A képviselő kijelentette, a Smer első olvasatban megszavazza ezeket, a második olvasatban azonban már módosításokat szorgalmaz majd a költségvetés helyzetének megfelelően. A Klassz egyebek mellett a gyermek születésekor járó támogatást vezetne be, valamint elengedni a személyi jövedelemadót azoknak a dolgozó anyáknak, akik legalább 4 gyermeket nevelnek. Az egészségügyre fordítja a magyar kormány a dohánytermékek jövedéki adó emeléséből származó bevételt, közölték kedden a kormány.hu oldalon. Azt írták, Magyarországon naponta több mint 50 ember hal meg valamilyen dohányzással összefüggő betegség miatt, ez egy évben 20-25 ezer ember életet jelent. Hangsúlyozták, hogy a dohányzás egészségügyet terhelő költsége megközelítőleg duplája annak az összegnek, mint ami a dohánytermékek jövedéki adójából befolyik, ez indokolja az emelést. Irán elutasítja az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalásokat, miután Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy nyitott a közel-keleti háborúról szóló egyeztetések újraindítására. Mohsen Rezai, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára az X-en azt írta, nincs helye tárgyalásoknak mindaddig, amíg nem teljesülnek Irán feltételei. Teherán korábban háborús jóvátételt és a szankciók feloldását is követelte a háború lezárásának, illetve a hormuzi szoros blokkádja megszüntetésének feltételeként. Először érte el a 30%-ot a németországi Alternatíva Németországért az AFD egy országos közvélemény kutatásban, ezzel 10%-ponttal előzi meg Friedrich Merz kancellár kereszténydemokrata unióját, a CDU-t. Két másik felmérésben 29%-on áll, és szintén egyértelműen vezeti a mezőnyt. Az AFD az elmúlt napokban megnyerte a tartományi választást Sachsen-Anhaltban, és a vasárnapi Mecklenburg előpomerániai választáson is győzhet. Berlinben pedig megduplázhatja jelenlegi támogatottságát. Második napja korlátozottan működik a szicíliai Catania-i repülőtér az Etna vulkáni hamuja miatt. A járatok indulását és érkezését egyelőre ma délután 14:30-ig felfüggesztették. Hétfő óta több tucat járatot, köztük számos nemzetközi összeköttetést töröltek, egyes járatokat pedig Szicília más repülőtereire irányítottak át. Az Etna vasárnap kezdett ismét hamut lövelni, a hamufelhő magassága a 4 kilométert is eléri. Catania repülőterén a legmagasabb vörös riasztási fokozat van érvényben.
1: Időjárás.
2: Estig sokat fog sütni a nap, csapadék sehol sem várható, az északi, északkeleti szél azonban időnként megélénkül. 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Éjszaka többnyire derült, illetve gyengén felhős idő valószínű, helyenként köd vagy alacsony szintű réteg felhőzet is kialakulhat. Hajnalra 13 és 8 fok közé hűl le a levegő. Holnap gyengén felhős időre számíthatunk, reggel néhol köddel. Napközben 22 és 27 fok közti hőmérséklet várható.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Komját után Érsekújvár felé baleset történt, egy sáv blokkolva van, a forgalmat a rendőrség irányítja. Az R1-es autóúton Farkashida közelében Nagyszombat felé az útmunkálatoknál mérséklődött a fennakadás, a várakozási idő jelenleg nagyjából 10 perc. Sebességet mérnek a rendőrök Krasznahorkavár alján Rozsnyó irányából. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Szabadszóműves páholy. Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodás és Szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Szombati adásunk ismétlése szól, amelyben a modern civilizáció evolúciós csapdáiról hallhatnak. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Pontosan ez a probléma, hogy ugye a modern technológia, higiénia, orvostudomány valójában olyan viselkedésformákat és olyan rendellenességeket is orvosol, amelyek a múltban biztos, hogy halállal végződtek volna, és ne olyan nagy dolgokra gondoljunk például egy magas vérnyomásra. Az, hogy valaki bizonyos genetikai hajlamokat, képességeket, motivációkat hordoz, nem biztos, hogy, sőt, általában ez nem befolyásolja az utódszámot, a gyerekszámot. Mert ez az evolúciónak a valuta árfolyama. Fizikai aktivitás nélkül az ember éhen halt volna, nem évezredeken, évmilliókon keresztül. Csak az a helyzet, hogy most viszont olyan kényelmi berendezkedések állnak a rendelkezésünkre, ami lehetővé teszi, hogy egyáltalán nem mozogjunk, és sokan lemondanak erről, nagyon tévesen.
0: Normálisnak tartjuk, hogy órákat ülünk egy irodai székben a számítógép előtt, miközben ez a passzivitás őseink számára maga lenne az agyrém. Figyelmeztet Elhangolódás című új kötetében Bereckei Tamás evolúciós pszichológus. A Pécsi Tudományegyetem professzora művében amellett érvel, hogy az évmilliók alatt kialakult adottságaink nehezen vagy egyáltalán nem tudnak megbirkózni a jelenkori kihívásokkal. Elhangolódás történik a kettő között, amely abból fakad, hogy az eredendően lassú genetikai evolúció egyszerűen nem tud lépést tartani a kulturális változások szédítő iramával. Olyan kultúrát építünk, ahol az ősi programok már nem működnek hatékonyan, vagy éppenséggel beteggé tesznek bennünket. A kérdés az evolúciós pszichológia legjelentősebb magyar képviselője nyomán az, merre tartunk, és hogy szinkronba kerülhet-e biológiai evolúciónk és társadalmi fejlődésünk. A kötet szerzőjével készült interjúnkat hallják. A képzeletbeli vendégszékünkben Bereckei Tamás evolúciós pszichológus, kutatóprofesszor. Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok!
0: Azt írja könyvében, hogy barlanglakó őseink agyával próbálunk meg eligazodni a folyamatosan új körülményeket és élethelyzeteket teremtő új világunkban, és a testi és lelki nyavajáink nagy része ebből a fáziseltolódásból eredeztethető. Na most mennyire más környezethez alkalmazkodott eredetileg a szervezetünk? Mire vagyunk kalibrálva, és mekkora ez a fáziskülönbség?
1: Ez óriási, mert hogyha azt veszük, hogy mondjuk a civilizáció mikor kezdődött, hát valamikor ugye a letelepült életmóddal, a földművelés, állattenyésztés, nagyjából ilyen 10-12 ezer évvel ezelőtt kezdődött ez a bizonyos neolitikus forradalom, tehát 10-12 ezer évvel ezelőtt, és ehhez képest a homo nemzetség, amióta szűkebb értelemben is emberről beszélünk, minimum 2 millió év. Gyakorlatilag több is, mert a mi és az állatvilág közös őse nagyjából ilyen 5 és 7 millió év között válhatott el, szóval az emberi faj fejlődése legalább 5 millió éves, amikor a saját útján haladt már leválva az állatvilágról. Tehát ez egy óriási nagy időtartam, és ez alatt alapvetően vadászógyűjtögető csoportokban élt az ember. Ezek ilyen zárt kis létszámú közösségek, valószínűleg valahol 100 és 200 fő között jellemző ezekre, ugye, hogy a rokonság alkotja ennek a közösségnek a legfőbb kohéziós erejét, hogy a nemek között elég szigorú munkamegosztás van, hogy ugye vadászatból és gyűjtögetésből élnek alapvetően. A lényeg az, hogy ez az életkörülményhez alkalmazkodott az emberi szervezet, mind anatómiailag, mind élettanilag, mind pszichológiailag. Tehát olyan viselkedéselemek, olyan gondolkodási algoritmusok, olyan érzelemszabályozási rendszerek alakultak ki bennünk, amelyek döntően az ilyen vadászó gyűjtegető életmódhoz történő alkalmazkodás során jöttek létre. Tehát, hogy a múltunkban állandóan voltak ilyen ilyen adaptációs kihívások, alkalmazkodni kellett mind a természeti, mind a társadalmi környezethez. Hogy kerüljük el a ragadozókat, kivel alkossunk szoros köteléket a csoporton belül, ki az, akit el kell kerülnünk, kikben bízhatunk, mi a helyzet a potenciális szexuális partnerekkel. Ezek mind-mind létező, visszatérő, ismétlődő, állandó adaptációs helyzetek, amire a természetes szelekció maga lassúságával válaszol. Itt a lassúság az fontos, mert hogy évezredek, évszázezredek kellenek ahhoz, hogy bizonyos genetikai instrukciók rögzüljenek az emberi genetikai állományban, és bizony ez hosszú időt vesz igényben. És hát a kultúra meg rendkívül gyors, innen van az, ez a bizonyos elhangolódás, a fáziskésés. Hát gondoljuk arra, az elmúlt 50 évben micsoda döbbenetes kulturális változások történtek, és valóban az emberi agy az nem tudja ezt lekövetni olyan értelemben, hogy az emberi agy alapvető szerkezeti struktúrái, alapvető folyamatai, azok adottak több ezer év óta. És ezek nem nagyon változnak. Nyilvánvalóan a tanulással persze sok minden alkalmazkodási folyamat segíthető, de alapvetően az emberi idegrendszer, végsősorban az emberi genetikai állomány az elmúlt 10 000 évben nagyon keveset változott.
0: Nos, innen folytatjuk, de ha megengedi, röviden bemutatnám hallgatóinknak. Bereckei Tamás evolúciós pszichológus, Egerben született 1956-ban. Az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem professzora, a pszichológiai doktori iskola vezetője. Kutatóbiológusnak készült, majd filozófiát is tanult, elsősorban az emberi viselkedés alapvető indítékaival és pszichológiai mechanizmusaival foglalkozik. Fő kutatási területe az önzetlenség és együttműködés problémaköre, emellett a machiavellizmus, a párválasztás, a szülői gondoskodás és a szocializáció kérdéseit is vizsgálja. Számos érdekfeszítő kötet szerzője, a Megtévesztés pszichológiája című művében egyebek mellett arra keresi a választ, átérzi-e a manipuláló egyén áldozata lelki állapotát? Olvas-e a csaló mások elméjében? Az Erény természete című könyvében a szívjóságot, az emberi önzetlenséget tárgyalja evolúció elméleti megközelítésben. A pszichológiának azt az ágát művelem, mondta egy interjúban, ami darwini alapokon nyugszik, és azt keresi, hogy az embernek milyen ősi ösztönei, képességei, hajlamai, sebezhetőségei vannak, amiket magával cipel a jelenkorban is. Elhangolódás című legutóbb megjelent kötetében az evolúciós pszichológia nézőpontjából közelíti meg a jelenkori ember testi-lelki problémáit. Nos hát, ami életmódunk velejáróit, az elhangolódás említett testi-lelki következményeit illeti, milyen civilizációs nyavaják keletkeznek ebből a lemaradásból? Kezdjük talán azzal, ami leginkább megkeseríti az életünket, a mozgás hiánnyal. Szóval, hogy nem éppen jutalmaznia kellene a testünknek, hogy nem mozgatjuk feleslegesen?
1: Hát igen, ez is egy jutalom, mert szerte az élővilágban, így az ember esetében is azért a pihenés az egy nagyon fontos élettani folyamat, megakadályoz bennünket, hogy fölöslegesen pazaroljuk az energiát olyan dolgokra, ami esetleg nem szükséges, meg hát nyilvánvalóan fel kell tölteni az ember anyagcsere háztartását különböző olyan vegyületekkel, amelyek aztán üzemanyagot jelentenek a szervezet számára. Szóval ez is jutalmazó, hogy az embernek valóban pihennie kell, csak az a probléma, hogy a modern kultúrában ez lett hangsúlyossá, a kényelem és a pihenés, mert hát tele vagyunk olyan eszközökkel, amely tulajdonképpen azt a célt szolgálják, hogy kényelmesé tegyék az életünket. Ha most meggondoljuk, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre nap mint nap, akár a lakásunkban, akár a munkahelyünkön, akkor rá kell jönnünk, hogy alapvetően ezek kényelmi feladatokat látnak el, kényelmi célokat szolgálnak, és nem annyira az alapvető szükségleteinket fedezik. Viszonylag kevés az olyan eszköz, ami az alapvető szükségleteinket fedezné. Valójában az emberi történelem, és most vegyük tágan az emberi történelmet, soha nem volt olyan korszak, eltekintve az elmúlt 50-100-150 évtől, amikor a mozgás nem volt meghatározó. A mozgás a létfenntartás egyik eszköze. Tehát ahhoz, hogy táplálékhoz jussanak az őseink, ahhoz vadászni kellett, gyűjtögetni kellett, földet kellett művelni, állatokat lehet tenyészteni, és így tovább. Ez alól legfeljebb egy szűk elit, egy nemesi elit volt kivétel. És hát a legújabban történik az, hogy ahhoz, hogy táplálékhoz jussunk, elmegyünk egy élelmiszerboltba, vagy egy nagy áruházba, és így tovább sorolhatnám. Szóval megszűnt ez a kapcsolat a mozgás és a létfenntartás között. Ez nagyon fontos. És igazában a kényelem, a pihenés vált uralkodóvá. A vadászó gyűjtögetők körében végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy nagyjából a férfiak napi olyan 14 kilométert tesznek meg átlagban, ezt nagyrészt gyaloglással, időnként futással. A nők valamivel kevesebbet, napi 9 kilométert gyűjtögetéssel. Persze nem a hét minden napján, de többségében, tehát a hét 3-4-5 napjában mindenképpen. A WHO jelenlegi, ugye ez az ENSZ-nek az egészségügyi szervezete, a WHO, azt a javaslatot teszi, hogy egy mai nyugati embernek, tehát egy gazdaságilag fejlett ország polgárának heti 150 percet kell mozgással eltöltenie, ami erősebb, mint egy lassú séta, tehát egy közepes iramú séta, és ez persze mindenféle sporttevékenység. Na most ezt a vadászatgyűjtögetők naponta túl teljesítik. Úgyhogy itt óriási diskrepancia van, és hát természetesen a mozgáshiány a számos betegséghez vezet.
0: Tehát akkor mozgás nélkül nem úszhatjuk meg.
1: Igen, pontosan erről van szó, tehát hogy valójában miután említettem, hogy a mozgás mindig is nagyon fontos volt az elmúlt évszázadban, évezredekben, évmilliókon keresztül. Ezért aztán egy hihetetlen bonyolult és költséges anatómiai rendszer és élettani folyamat jött létre a mozgásigény kiszolgálására. Tehát az oxigén felvételt segítő hemoglobintól kezdve a szívkamrák izomzatának a vastagságán keresztül, az izomban lévő mioglobinokon és inzulin szabályozáson keresztül rengeteg, tehát borzasztó bonyolult rendszer. Csak az a helyzet, hogy ezt a rendszert fönn kell tartani, ahhoz, hogy egészségesek legyünk. És mivel lehet fönntartani? A mozgással. Szóval ez egy oda-vissza ható oksági folyamat. Egyrészt az evolúció nagyon jól felkészített bennünket a fizikai aktivitásra, létrehozta ezt a nagyon bonyolult és nagyon költséges biológiai rendszert, a szervezetünket, de most csak úgy tudjuk ezt fenntartani, és úgy tudjuk megőrizni az egészségi állapotunkat, ha a mozgás során állandóan stimuláljuk ezt a rendszert. Így válunk egészségessé.
0: Tehát talán kijelenthetjük, hogy természettől lusták vagyunk, de a természetünk azt is megköveteli, hogy bizony megmozgassuk a szervezetünket.
1: Így van, tehát természetesen látjuk az állatvilágban is, mondjuk például a ragadozóknál, hogy rengeteget pihennek. Hát persze, hiszen a vadászat rendkívül sok energiát von el, és időnként ezt az energiát pótolni kell, fel kell tölteni. Az ember is így van, és valamikor ez egyensúlyban volt. Tehát a pihenés és a mozgás egyensúlyban volt, hiszen még egyszer mondom, fizikai aktivitás nélkül az ember éhen halt volna, nem évezredeken, évmilliókon keresztül. Csak az a helyzet, hogy most viszont olyan kényelmi berendezkedések állnak a rendelkezésünkre, ami lehetővé teszi, hogy egyáltalán nem mozogjunk. És sokan lemondanak erről, nagyon tévesen.
0: És aztán belebetegszünk. No.
1: És aztán belebetegszünk, igen.
0: Hogy lehet az, amennyiben jól értette meg a könyvében olvasottakat, hogy régen a szavannákon nem voltak allergiásak az emberek, mi meg azok vagyunk?
1: Igen, ennek az az oka, hogy nagyon sok mikroorganizmus él bennünk, tehát többszöröse az emberi szervezet sejtjeinek, tehát a sejtek száma nagyjából 10 milliárd, ennek a többszörösét teszik ki azok a vírusok, baktériumok, egysejtűek, gombák, akár férgek, amelyek a szervezetünkben élnek. Ezek okozhatnak gyerekkorban betegséget, általában nem súlyos betegséget, tehát különböző náthát, légzőszervi megbetegedést, hasmenést, egyebeket, de van nekik egy nagyon fontos funkciója ennek a biotópnak, a mikroorganizmusoknak, ennek a készletének, nevezetesen, hogy megedzik az immunrendszerünket. És hogyha ezek valamilyen módon kiürülnek a szervezetből, ott történik a baj. Hogyan örül neki a szervezetből? Hát például, hogy a gyermekkorban nem találkozunk velük, mert hogy steril körülmények között növünk fel. De ezen kívül az is oka ennek, hogy túlságosan steril életmódra rendezkedtünk be. A szülők nagyon gyakran óvják a gyerekeiket attól, hogy a földön vagy a porban játszanak, és emiatt aztán ezek a mikroorganizmusok nem kerülnek be a szervezetbe olyan mennyiségben, ahogyan kellene. És ez azért probléma, még egyszer mondom, hogy ezek a mikroorganizmusok segítenek abban, hogy az immunrendszerünket erősebbé tegyék, megedzék. Az a lényeg, hogy ezek megerősítik, felkészítik az immunrendszert, hogy az egyébként ártalmatlan allergénekkel megküzdjön. Mert valójában ezek az allergének tökéletesen ártalmatlanok elvileg, ugye? Tehát egy kutyaszőr, egy macskaszőr, akár egy csípés, a földi mogyoró fogyasztása és virágporok, tehát ezek elvileg nem veszélyes dolgok, és soha nem is voltak veszélyesek az elmúlt történelmi évszázadokban, vagy nagyon-nagyon ritkán. Most viszont veszélyessé válik, mert az immunrendszerünk túlvédekezik, az immunrendszerünk nincs helyesen kalibrálva a mikroorganizmusok által, és éppen ezért túl erős reakciót ad ezekre az allergénekre. Hát valóságos népbetegség most már egész Európában az allergia, a szénanáta, aszma, bőrbetegségek, és sorolhatnám.
2: Anélkül, hogy nagyon alámerülnénk a részletekben, de érdekes lehet itt azért megemlíteni, hogy az őseink nem nagyon voltak rövidlátók, ma pedig tömegeket érint a rövidlátás. Ennek mi az oka?
1: Az ember a múltban ritkán került olyan helyzetben, hogy a szemét megerőltesse. Ahogyan mi megerőltetjük ugye olvasással, a mobiltelefon nézegetéssel, a képernyő nézéssel, itt igazából a közeli dolgok éles látása lesz probléma, ugyanis ilyenkor a szem fénytörő képessége nagyobb az egészségesnél, a szemlencse és a szaluhártya domborúbb a normálisnál, ezért aztán az éles kép tulajdonképpen az ideghártya, tehát a retina előtt keletkezik, és életlen lesz ez a kép. Volt erre vizsgálat, de nem találtak igazából szoros kapcsolatot. Tehát a klasszikus vizsgálat a szingapúri gyerekek esetében kimutatták, hogy akik többet olvasnak az átlagosnál, ott gyakrabban fordul elő a rövidlátás. Ma azonban azt találták, hogy azok a gyerekek, akik többet játszanak a szabadban, ritkábban lesznek rövidlátók, független attól, hogy mennyit olvasnak. Igazából a kép nem teljesen világos. Valószínűleg mind a kettő befolyásolja, mind a közelre történő fókuszálás, ami hát valljuk be, leginkább napjaink problémája, illetőleg az is, hogy mennyit tartózkodunk zárt helyen, mozgáshiányos állapotban. Na most ezt nagyon nem lehet tudni még, hogy milyen ingerek váltják ki. Lehetséges, hogy a zárt térbe korlátozottan bejutó természetes fény játszhat itt fontos szerepet, de szóba hozták az erős ultraívója sugárzást, ami világosabb retina képet idézhet elő, és hát aki zárt helyben tartozik, az nem éli át ezt. Megint mások dopamin termeléssel hozzák összefüggésbe, szóval nem világos még a kép, de valószínűleg mind a kettő okozza a rövidlátást, mind a közelre történő folyamatos fókuszálás, mint pedig a szabadban történő mozgás hiánya. Na most mind a két dolog nem jellemezte az őseinket. Még néhány száz évvel ezelőtt sem, pláne néhány millió évvel ezelőtt.
2: Na de talán az allergiánál és a rövidlátásnál is fontosabb jelenségkör, ami a stresszhez kapcsolódik. Voltak éppen miért vagyunk most manapság stresszesebbek, hisz sorban állni és oroszlán elől menekülni nem ugyanaz, hát mégiscsak kevesebb stresszel jár, nem?
1: Hát igen, az a helyzet, hogy a stressznek van két formája. Az egyik az akut stressz, ami valójában leginkább jellemzi a vadászúj gyűjtögető társadalmakat, és ezen keresztül valószínűleg az egész evolúciós múltunkat. Tehát hirtelen jövő sok hatások, amilyen a nagy hideg, a nagy forróság, a ragadozók támadása, a kígyók megpillantása, és így tovább. Tehát a különböző balesetek, tehát hogy harcolj, vagy menekülj, opciók állnak fönn, a szimpatikus idegrendszer az, ami kiváltja ezeket a menekülési reakciókat, az adrenalinon és más hormonon keresztül, főleg itt az adrenalin szabályozás lehet lényeges. És ez a szervezetet olyan állapotba hozza, hogy valóban megküzd ezekkel a benyomásokkal. Tehát, hogy szívverésünk fokozódik, a vér az emésztőrendszerből az izmokba áramlik, és ha növekszik az összetett szénhidrátok, tehát mondjuk a glikogénnek a lebontása egyszerűbb cukrokká, hogy azt el lehessen égetni, és akkor nagyobb izommunkát lehet kifejteni ilyen esetben. Oké. Ma is van ilyen krónikus stressz természetesen, különböző hatásokra, egy sikertelen vizsga, egy párkapcsolat meglazulása, és itt van. De ami jelen pillanatban, hogy mondjam, nagyobb problémát jelent, az a krónikus stressz, az elhúzódó stressz, ami egy párkapcsolati válság, ami válással fejeződik ki, egy hozzátartozó, közeli hozzátartozó halála, a munkaerőről történő elbocsátás, és így tovább. És hát rengeteg dolog van, ami ugye permanensen, folyamatosan találkozunk olyan stressz helyzetekkel, ami mondjuk az autóvezetéssel, az unalommal, a bürokráciával, az alárendeségünkből és számos más dologban fakad. Azt akarom mondani, hogy itt egy más típusú konfliktus kezelés jön létre, nevezetesen itt már a kortizol szabályozás jelenik meg. A kortizol, amely úgy működik, hogy a szervezet utolsó energiatartalékait is felhasználja. Tehát a kortizol az nem viccel. Az minden a szervezetnek felfüggeszti mindazokat a működését, amely nem fontos, nem alapvető. Tehát például az emésztést és a szexualitás. Csökken a libidó, csökken az étvágy, stb. És ugyanakkor pedig mindent mobilizál arra, hogy a szervezet megfelelő választ adjon ezekre a kihívásokra. A kortizolnak a legfontosabb negatív hatása, hogy csökkenti az immunrendszernek a hatékonyságát. És valóban ez egy óriási probléma, mert a stressz hatására csökkenő immunrendszer védtelenné teszi a szervezetet a fertőzésekkel szemben. Nem véletlen, akár itt egyetemen dolgozom, hát azt tapasztalom, de tudományos folyóiratokban is ezt olvasom, hogy egy nagyon kemény vizsgaidőszak, több hétig tartó vizsgaidőszak után a diákok tucatszám betegednek meg, tudnék akkora épül le a stressz hatására, akkor épül le az immunrendszer, olyan mértékben, hogy utat nyit a különböző fertőző betegségeknek, influenzának, emésztőrendszeri megbetegedés, és így tovább. Tehát, hogy a lényeg az, hogy a mi társadalmainkban a civilizáció keretei között valójában nem természeti hatásokkal kell leginkább megküzdenünk. Nem attól szorongunk, hogy megmarnak a kígyók, meg ellenséges törzsek hatolnak a lakásunkban, nem talán ragadozók, hanem az, hogy elhagy a párunk, az, hogy a főnök éveken keresztül megaláz bennünket, az, hogy nem bírjuk elviselni a nagyvárosi élet nyomasztó terhét kognitív és érzelmi értelemben. Szóval, hogy ezek azok, amik stresszet jelentenek, krónikus stresszt, és ezek betegítenek meg, és ennek a hatása, hogy mondjam, ez eredetileg, ez egy hasznos dolog, ez a kortizol, mert valóban a szervezetet arra hangolja fel, hogy minden anyagcsere folyamatát a szervezet rendelkezésére bocsássa. De valóban el kell vonni ezt az energiát, többek között az immunrendszerből vonja el az energiát, és lehet lehetővé teszi, sebezhetővé teszi az embert ilyen értelemben.
2: Folytatjuk a beszélgetést Bereckei Tamás evolúciós pszichológussal, és még talán egy pár mondat erejéig maradhatnánk a stressz témakörénél. Egyrészt, hogy státuszkülönbségekkel is egybevethető, hogy valaki mennyire stresszes, ez érdekes, bár láttunk ugye már kiégett menedzsert, de azt igen, mondja, hogy igen, akik... Igen. Hát a hierarchia, a munkahelyi hierarchia alján vannak, azokat jobban sújtja a stressz?
1: Igen, igen, ez egy érdekes dolog. Egyébként az állatvilágban is megfigyelhető. Tulajdonképpen onnan vették a kutatók a példát, hogy nézzék meg. Ugye az állatvilágban van egy dominancia hierarchia, és azt találták majmoknál például, hogy bizony az alárendelt helyzet, a kiszolgáltatottság, az növeli a kortizol szintet, és csökkenti a szerotonin szintet. Tehát növeli a stressz hormont, és csökkenti a boldogság hormont. És különböző fertőzéseknek nyit kaput. És megnézték 16, nem kevesebb, mint 16 ezer brit tisztségviselőnél, ezek egy nagy cégeknél és irodaházakban dolgoztak, és megnézték a portástól kezdve az egyszerű munkavállalókon keresztül a középvezetők, igazgatók, stb. Egészségügyi mutatóit. Ez egy hosszú évekig tartó vizsgálat, és főleg a szív- és keringési betegségekre voltak kíváncsiak, tehát agyvérzésre, infarktusra és egyéb más betegségekre, és meghökkentő, ugye valóban az a kép élt az ember tudatában, hogy a vezetők, akik napi 8 órán többet dolgoztak, rendkívül nagy felelősség terheli a vállukat, sok emberrel kell foglalkozniuk, tehát hogy őket éri a stressz leginkább. Őket is valóban, de úgy tűnik, hogy sokkal jobban az alárendelteket, szóval az derült ki, hogy az egyszerű munkavállalók sokkal gyakrabban betegszenek meg, mint a magas beosztású főnökeik ezekben a betegségekben. Még ráadásul, ami igazán meglepő volt, ez akkor is érvényes volt, hogyha a különböző kockázati elemeket kontrollálták, tehát megnézték, hogy ki az, aki sokat iszik, dohányzik, keveset mozog, és így tovább. Tehát, hogy azt találták, hogy egy alacsony beosztási hivatalnoknak nagyjából négyszer akkora esélye van az infarktusra, mint az igazgatónak. De azt is találták, hogy a foglalkozás státusz ez jobban előrejelzi ezeknek a betegségeknek a megjelenését, mint mondjuk a dohányzás, az alkohol vagy az elhízás. Tehát, hogy egy sovány nem dohányzó portás akkor is nagyobb kockázatnak van kitéve, mint az igazgató, ha az igazgató dohányzik, kövér és magas a vérnyomása. Ez nagyon-nagyon meglepő eredmény volt, azzal hozták összefüggésbe, hogy az alsóbb munkakörökben dolgozó, az alacsonyabb státusszal rendelkező, alacsony foglalkozási státusszal rendelkező emberek nem urai saját maguknak, nem kontrollálják az életfeltételeiket, mindig más mondja meg nekik, hogy mit csináljanak. Elsőben persze a főnökeik. Itt egy zárójeles megjegyzés hagyd tegyek azért, szóval, hogy mi büszke vagyunk arra, hogy legalábbis a gazdaságilag fejlett társadalmakban, tehát itt Európában és Amerikában óriási szabadságnak vagyunk a részesei, és hogy tulajdonképpen ez a személyi szabadság, ez az egész életünket is áthatja. És ez biztosan így is van, de azért gondoljunk bele, hogy a nyugati polgárok nagy részének is megmondják, hogy mit csináljon nap mint nap. Akár a főnökeik, akár a családban valaki, akár a tanáraik, szóval, hogy mi sem vagyunk teljesen urai az életünknek, mi sem kontrolláljuk minden szegmensében az életünket. De bezárva a zárójelet, itt is azt találták, hogy valószínűleg ez egy óriási stresszfaktor, ez a fajta kiszolgáltatottság, az tehát, hogy mások hoznak helyettünk döntést. Tehát, hogy hiányzik a saját életünk feletti kontroll.
2: Nos, a stressztől már csak egy lépés a depresszió. Ugye elődeink között is voltak kedélybetegek, tehát ez nem csak ilyen modern dolog, de azért körünkben gyakoribb a depresszió. Ennek mi az oka? Például az előbb elmondottak?
1: Ez abszolút így is van egyébként, valóban így van. A depresszió az egy nagyon súlyos népbetegség, az egyik leggyakoribb mentális betegség, és hát meg kell nézni a statisztikákat, az elmúlt 50 évben ijesztően emelkedett azoknak a száma, akik szakemberekhez fordulnak, és ezeknél lényegesen nagyobb azoknak a száma, akik hosszú időn keresztül kedélybetegek. Nem kerülnek szakemberek elé, talán nem is lépik át azt a diagnosztikai kritériumot, ami alapján ők kezelésre szorulnak, de hogy tartósan rossz kedvűek, nyomottak. Itt azért meg kell különböztetni a negatív kedélyállapotot, tehát a szomorúságot, lehangoltságot, ilyesmit, rossz kedvet, a klinikailag megállapított, diagnosztizált depresszióval, aminek több formája, több klinikai formája is van, ebbe azért nem mennék bele, de az biztos, hogy a mély patológiás depresszió általában onnan indul azokból a negatív kedélyállapotokból, abból a rossz közérzetből, amit sokan tapasztalunk egyébként, és nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy általában az emberek olyan okok miatt zuhannak mély depresszióba, klinikai értelemben vett patológiás depresszióba, amely egyébként mindannyiunkat érint. Tehát, hogy a vizsgálatok többségében nem találtak olyan traumatikus tényezőt a depressziósok múltjában, amely ne lenne jelen más embereknél, akik nem lettek depressziósak. És ennek az az oka egyébként, hogy fiatal korban, gyerekkorban úgy tűnik, a szervezet sebezhetővé válik olyan negatív hatások hibás kezelésére, amely negatív hatások más embereket is érnek, de nem sújtanak ennyire. Két dologról van itt szó, egyrészt a génekről. Úgy néz ki, hogy a depresszió erőteljesen öröklékeny, ilyen 50-60%-ban öröklékeny, ami azt jelenti, hogy a depresszióra való hajlam egyéni különbségeinek minimum 50%-a gének működésére vezethető vissza, és 40-50%-a környezeti hatásokra. Ez az egyik. A másik pedig a gyerekkori traumák, ami lehet egy közeli hozzátartozó elvesztése, vagy egy bántalmazás, számos egyéb dolog. És ez a kettő, a gyerekkori környezet és a gének sebezhetővé teszik az embereket, hogy most már, nem azt mondom, hogy bármilyen, de hogy általános negatív hatásokra is egy nagyon mély kedélybetegséggel, egy nagyon mély depresszióval válaszoljanak. Természetesen itt nagyon sokféle dolog lehet, ezekbe talán most nem mennék bele.
2: Minden esetre utalt rá, vagy mondjuk, hogy sok a depressziós, de párhuzamosan az is igaz, hogy hát sok apróságra ilyen pszichiátriai diagnózist aggatunk, és hát elfeledkezünk arról, ami számomra itt az önkönyvéből a legérdekesebb, vagy hát igen, az egyik legérdekesebb üzenet, hogy a rossz kedvtől nem kell félni, tehát a rossz kedv, annak megvan a maga evolúciós háttere is. Nem szabad bánkódni azon, hogy az ember bánkódik.
1: Igen, nagyon jó mondja. A terápiában ezt fel is használják egyébként, hogy a modern szemléletű pszichológusok és pszichiáterek, amikor próbálják azt megértetni a betegekkel, hogy a rossz kedv, a negatív kedélyállapot az emberi természet szerves része. Tehát, hogy ez egyáltalában nem valamifajta kisiklás, ez nem valamifajta patológia, hanem egy szükséges dolog olyan helyzetben, amikor nem tudunk célt elérni. Tehát amikor nem tudjuk fenntartani a munkahelyünket, nem tudjuk fenntartani a párkapcsolatunkat, amikor megbukunk a vizsgákon, és így tovább. És ilyen esetben jobb visszavonulni, egy kicsit hátrébb lépni, egy kicsit passzivitásba süllyedni, messzebbről ránézni a dolgokra, nem elhamarkodottan cselekedni. És ezzel sokkal inkább, hogy hogy mondjam, túl lehet lendülni a problémákon, mint akkor, hogyha céltalanul és sikertelenül újra és újra megpróbálkozunk ezeknek a konfliktusoknak a megoldására, miközben tudjuk, hogy nem fog menni, nem fogjuk tudni visszaszerezni az állásunkat, nem fogjuk tudni visszaszerezni a feleségünket vagy a férjünket, hanem akkor érdemes igen, valamennyi ideig visszavonulni egy akár apatikus állapotban, vagy legalábbis egy negatív idegállapotban távolról ránézni ezekre az eseményekre.
2: És addig is megóvjuk magunkat a felesleges erőkifejtéstől. No, de nem beszéltünk még a magányosságról, amely a szociális életünk egyik fő elhangolódási pontja, és hát nem ritkán a depresszió fő okozója is. De ennek is van ugye evolúciós háttere, mert hogy ugye nagyvárosokban élünk, mondjuk így, vagy legalábbis olyan tempót diktálunk a saját életünknek, vagy az életünk olyan tempóval jár. De hát ez a zsúfoltság, ez ugye érzelmi és kognitív túlterhelést jelent, de ez meg nem éppen a visszavonulást teszi szükségessé. Szóval hogy van az, hogy a magány részben szükséges, de mégis árt?
1: Igen, itt tulajdonképpen kétfajta magányról van szó. Az egyik magány, ami valójában hasznos, legalábbis a modern kultúrához való alkalmazkodás során jön létre. Ugye a természeti népek, törzsi társadalmak, vadászfogyógyítő társadalmak embere egy kis létszámú közösségben él, általában rokonok veszik körül, és nem élik át azt a hihetetlen túlbúrjázó inger mennyiséget, amit napjaink főleg nagyvárosi polgára tapasztal. Ez mind kognitíve, mind érzelmileg nagyon megterel bennünket. Feszülté válunk tőle. Elég, ha egy napunkra gondolunk, az utazásainkra, a munkahelyeink, és az ember, a modern ember szükségét érzi annak, hogy ideig óráig elvonuljon. Még a leginkább extrovertált, a leginkább társaságra vágyó ember is többnyire és időnként szükségét érzi ennek, hogy feltöltekezzen, hogy egy picit magányos legyen, elvonuljon, vegyen kezébe egy könyvet, vagy csak úgy egyszerűen leül egy karosszékre, és végig gondolja a napját. Ez egy nagyon egészséges dolog, és tulajdonképpen a modern civilizációhoz való alkalmazkodást szolgálja. Ettől eltér az a fajta magány, amire rákényszerülünk, mert olyan a helyzetünk, az életmódunk, az életkorunk, és így tovább, hogy elszenvedünk egy társas izolációt. Már korábban 20-30 éve megkondították a vészhangot, hogy például a skandináv háztartások felében egyetlen ember él, és azóta a helyzet nem javult, tehát, hogy egész Európában 30-50% között van az egy személyes háztartásoknak a száma. Ezek nem csak idős emberek, hanem olyan emberek is, akik valamiért valahogyan nem találnak társat, barátot, és így tovább. És ez nagyon veszélyes, mert az evolúció nem készített fel bennünket erre. Az ember mindig is társaságban élt, mindig is egy társadalmi közegben, és persze a család nagyon fontos volt mindig is. És valóban még olyan vizsgálatok is vannak, hogy a negatív ingereket feldolgozó agyi struktúra, az amigdala erőteljes működésbe kezd, és egyébként a tömege meg is növekszik azoknál, akik ilyen társas deprivációban, ilyen társas elszigeteltségben él. Úgyhogy ez nagyon veszélyes. Valójában néztek is olyan vizsgálatokat, nézték, hogy például azok az emberek, és ezt egy több ezeres mintán vizsgálták, azok az emberek, akik átestek már agyvérzésen vagy infarktuson, azok milyen módon, milyen arányban, milyen gyorsasággal, milyen valószínűséggel gyógyulnak meg. És akkor megnézték persze a gyógyszerhasználatukat, az, hogy nyúlnak-e alkoholhoz, az, hogy dohányoznak, az, hogy mennyit mozognak, és így tovább. És ezek persze mind-mind befolyásolják a rehabilitációt, a betegségből való felépülésnek az esélyét. De mindközött a legfontosabb tényező mégiscsak az, hogy tudják-e segítségül hívni a családtagjaikat? Tudnak-e támaszkodni a családra, mint segítőre, aki beszerzi a gyógyszerüket, ellátja őket élelemmel, biztosítja a megfelelő mozgásokat, és egyáltalán olyan érzelmi légkört biztosít a számukra, amely segíti a felépüléseket. Ez az egyik. A másik hasonlóan fontos tényező, hogy mennyire tudnak részt venni közösségek munkájában. Ezek lehetnek egyszerű civil közösségek, és lehetnek vallási közösségek is, ahol lehet egy énekkar, lehet egy idős tánc próba, és így. Tehát, hogy bevonódnak egy közösségi aktivitásba, és ez jelentősen javítja a felépülésnek az esélyét. És megdöbbentő adatok vannak. Szóval azok a 60 évnél idősebb emberek, akik tartósan legalább 3 vagy 5 évig egy ilyen társas izolációban élnek gyakorlatilag egyedül, azoknál 30%-kal növekszik a halálozás valószínűsége ebben az 5 éves tartományban. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, és erre nagyon kell vigyázni.
2: A magány elől sokan az alkoholhoz nyúlnak, és hát a könyve is egy külön fejezetet szán a függőségek problémáinak. Mi áll a hátterében, abból kiindulva, hogy bódítószereket mindig is fogyasztottak az őseink, akkor mi változott?
1: Igazából 3 dolog változott. Egyrészt ezeknek a ajzószereknek a mennyisége, ugye gyakorlatilag mindenhol hozzáférhető. A másik ezeknek a hatékonysága, a dózisa. Ugye a régi ajzószerek növényi hatóanyagokból készültek, a mágból, kokacserjéből, stb. Ma meg szintetikus módon állítják elő a legerőteljesebb dózisú hatóanyagú szereket. A harmadik, talán a legfontosabb az az, hogy régen, mai vadászatgyűjtőkettőknél is látjuk ezt, közösségi szabályozás alatt állt a szerhasználat. Ami azt jelenti, hogy pontos szabályok vonatkoztak arra, hogy ki, mikor, hogyan, milyen szereket használhat. Tehát általában ez törzsi rituálék keretében használtak ilyen ajzószereket, vagy a törzsfőnök használt olyan pszichoaktív szereket, amely kapcsolatot teremt az ősök birodalmával, és így tovább. Ma pedig ez egyéni döntés eredménye, semmilyen közösségi szabályozás nincsen, ha csak a büntetést nem gondoljuk ennek. Természetesen az is egy közösségi szabályozás, de valójában az egyén dönt arról, hogy kihez fordul, és milyen szert használ, milyen erősségű szert, és azt milyen gyakran. Szóval, hogy itt valójában a közösség szabályozása azért nem működik. És ugye ez a fő ok. De hogy mégis miért sebezhető az ember, az meg azért van, mert valójában ezek a kábítószerek kihasználják az agy normális érzelemszabályozó rendszerét, és ugye az ember érzelem szabályozását nagy mértékben befolyásolják az úgynevezett ingerület átívő anyagok, tehát dopamin, szerotonin, noradrenalin és különböző más vegyületek. Ezek úgy fejtik ki a hatásokat, hogy például a középagyban termelődnek, és meghatározott receptorokhoz kapcsolódnak, és akkor mondjuk a dopamin egy örömet, egy megelégedettséget hoz létre. Mikor? Akkor, amikor a szervezet valamilyen értékes erőforrás birtokába jut. Tehát például egy jó táplálékhoz, egy jó szexhez, egy jó kapcsolathoz, társas kapcsolathoz, ahol alapvetően bizalmi viszony alakul ki. Na most a kábítószerek anélkül hozzák létre ezt a hatást, hogy ténylegesen birtokába jutottunk volna a valóságos erőforrásokhoz. És ezt azért tudják tenni, mert ugyanazokhoz a receptorokhoz tudnak kapcsolódni, mint a szervezetben termelődő ingerület átvívő anyagok. A dopamin, a szerotonin, a noradrenalin. Tehát, hogy azt is mondhatnám, hogy manipulálják az agyi érzelemszabályozási mechanizmusokat, és boldogságot hoznak létre akkor, amikor ez semmi nem indokolja, mert a szervezet nem jut hozzá semmihez. Sőt, megakadályozza a szervezetet, hogy ezeket az erőforrásokat ő megszerezze, hiszen aki függővé válik, az már igazában nem táplálkozik, vagy éppen csak nem keres társas kapcsolatokat, és folytathatnám.
2: No, még maradt pár percünk, Talán belefér még másfél kérdés, bár alig hiszem, hogy lesz alkalmunk kifejteni, de szóval arról beszélgettünk egész eddig, hogy elhangolódott a genetikai múltunk, illetve hát a kulturális fejlődésünk. Ez a kettő szinkronba hozható az evolúcióban bízhatunk, hogy majd bepótolja a lemaradást, vagy inkább ránk vár a feladat, hogy a saját életünkben ezt valahogy ellensúlyozzuk?
1: Hát ez utóbbi. Az a helyzet, hogy az evolúció működése nagyon meglassult. A legtöbb területen meg is állt, mert hogy igazában nincs meg az a genetikai változékonyság. Pontosan megvan a genetikai változékonyság a mai népességekben is, csak hogy ez nem kapcsolódik össze túlélési és szaporodási mutatókkal. Tehát, hogy az, hogy valaki bizonyos genetikai hajlamokat, képességeket, motivációkat hordoz, nem biztos, hogy sőt általában ez nem befolyásolja az utódszámot, a gyerekszámot. Mert ez az evolúciónak a valuta árfolyama. Azok a viselkedés elemek, azok a gondolkodási algoritmusok, azok az érzelmi szabályozások jöttek létre, amelyek valahogyan befolyásolták őseink túlélési és szaporodás sikerét, végső soron a genetikai átvitelt, tehát az, hogy a következő generációban hogyan jelennek meg ezek a gének. Nem jöttek létre olyan viselkedésformák, amelyek hatására csökken a következő generációban az utódszám. És hát pontosan ez a probléma, hogy ugye a modern technológia, higiénia, orvostudomány valójában olyan viselkedésformákat és olyan rendellenességeket is orvosol, amelyek a múltban biztos, hogy halállal végződtek volna, és ne olyan nagy dolgokra gondoljunk például egy magas vérnyomásra, gondoljunk egy rövidlátásra, nem tud elugrani a rátámadó rinocérosz elől. Gondoljunk a cukorbetegségre, és így tovább. Gondoljunk nemecsekernő halálára. Ezek mind olyan dolgok, amiket ma játszva orvosolunk. Akár az életmódunkkal, akár az orvosi beavatkozással. Szóval, hogy nincs meg a túlélésnek és a halálozásnak, végsősorban a szaporodásnak az a változékonysága, amely a múltban megvolt. És emiatt az evolúció lényegesen meglassult. Persze, de azt lehet tudni, hogy az elmúlt 10 000 évben, tehát a letelepült életmódra való áttérés következtében csak néhány gén változott meg, például amelyek a felnőttkori tejcukorlebontást hozták létre, az, hogy felnőttkorban is mi meg tudjuk emészteni a tejet például. De ez nem sok, ez néhány anyagcserét szabályozó gén, és semmilyen más nagyobb változás nem történt az emberi genotípusban. Ma nem tudjuk pontosan, hiszen nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre egy emberöltő alatt, 20-30-40 év, és hát az evolúció az évezredekben, minimum évezredekben működik. Arra vannak óvatos becslések, hogy például a testmagasságra mintha történne szelekció, tehát a testmagasság növelésére, mintha működne egy evolúciós folyamat. Ez nem biztos, de gyanítható. De alapvetően nem. Úgyhogy ez a második opció áll rendelkezésünkre, amit javasolt, tehát, hogy nekünk kell megoldásokat létrehozni, hogy csökkentsük az elhangolódás káros következményeit.
2: És akkor valóban a lehetetlen kérem öntől, mondjuk egy percben, mit javasolna? Mozogjunk és táplálkozzunk egészségesen?
1: Persze, igen. Valójában ez a könyv, az Elhangolódás című könyvem csak nagyon kevés javaslatot hoz, de azért minden fejezet végén van néhány javaslat, és lehetséges, hogy a következő könyvem talán ezt bővítené, vagy ezt hangsúlyozná, de valóban, tehát mondjuk a mozgás rendkívül fontos. Ez valóban nélkülözhetetlen az egészséges ember. Tehát a mozgás nem úgy kell fölfogni, mint egy desszertet, ami még

0: egészében véve azt lehet mondani, hogy ebben nagy fokú változás történt, a nyugati polgár tudatosítja magában, hogy nem lehet szertelenül mindenfélét összeenni. Itt a szénhidrátok jelentik az egyik nagy problémát. Igen. Aztán ugye itt van mondjuk az allergia, hogy nem szabad a gyerekeket nagyon steril környezetben felnevelni. És akkor itt van, amiről most nem is beszéltünk, a nevelés, amiről szól egy fejezet a könyvben, hogy azért a gyerekeinknek nagyobb autonómiát kellene biztosítani az iskoláinkban. Ezt most persze nem tudom nyilván kifejteni természetesen. A depresszióról már beszéltünk, hogy értsük meg, hogy a szomorúság, a lehangoltság, a negatív kedély állapot az önmagában nem probléma, az egy konfliktus kezelés eszköze. És így tovább. Szóval sokféle dolog van, amiben tehetünk. Ez a könyv talán erre mozgósít bennünket, de hát ezt persze tovább kell gondolni, hogy milyen konkrét megoldásokat tudunk hát mozgósítani saját egészségünk, jólétünk és jó közérzetünk megteremtése érdekében.
1: És hát az olvasással az ember, ha jól értettem, egy picit kockáztatja a rövidlátást, de higgyék el, hogy érdemes kezükbe venni. Bereckei Tamás.
0: Igen, hogyha ez megfelelő mozgással párosul, tehát itt mindig a költséghaszon elvet kell figyelembe venni, tehát a szénhidrátfogyasztás sem baj önmagában, hogyha a vérbe jutó glükózt sporttal, folyamatos sporttevékenységgel az ember elégeti. Tehát itt kölcsönhatásokról van szó, hogy ha az egyik oldalon vétkezünk, akkor a másik oldalon ezt hogyan lehet orvosolni?
1: Na csak oda szerettem volna kiukadni, hogy azért csak bátran vegyék kezükbe Bereckei Tamás evolúciós pszichológus elhangolódás című könyvét. Professzor úr, köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Nagyon szívesen!
1: Kedves hallgatóink, heti társalgó műsorunk 87. adásának ismétlését hallották. Bereckei Tamás, evolúciós pszichológus, a Pécsi Tudományegyetem professzora volt a vendégünk. A beszélgetést visszahallgathatják a patria24.stvr.sk oldalon. A szabad szóműves páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket, itt a Pátria Rádió hullámhosszain. Zsapka Levente és Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

Mesterséges intelligencia az iskolákban és az AI veszélyei tényleg fenyegetheti az emberiség jövőjét. Ellátogatunk a Galántai Honismereti Múzeumba is. Arcmás portré sorozatunk őszi első részében pedig Skuta Miklós és Skuta Nóra zeneművészek engednek bepillantást közös életükbe, művészi világukba és az együttalkotás mindennapjaiba. Jakubec László vagyok, várom Önöket a Nappaliban, szerdán 9-től délig a Pátria hullám hosszain.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A nyári szünet után ma megkezdte 61. ülését a parlament. Az államfő csak az amerikai útja után foglalkozik Tomás Taraba leváltásával. Kellemes őszi időnk lesz sok napsütéssel, 20 fok feletti maximumokkal. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. A nyári szünet után ma megkezdte 61. ülését a parlament, a képviselők csaknem 300 napirendi pontról tárgyalnak. Terítéken lesz a gyermekek közösségi média használatának szabályozása, az új polgári törvénykönyv és a gyógyszerpolitika módosítása. Véglegesen dönthetnek a külföldről történő szavazás szabályairól, emellett több alkotmánymódosító javaslat is napirenden van, köztük olyanok, amelyek lehetővé tennék a parlamenti választási időszak lerövidítését. A képviselők a Peter Pellegrini államfő által megvétózott törvényekről is tárgyalnak. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter ma két finanszírozási szerződést írt alá a kassai US Steel, Nippon Steel Szlovákia acélipari vállalat képviselőivel. A két projekt összberuházási értéke meghaladja 743 millió eurót, amelyből a környezetvédelmi tárca csaknem 350 millió eurót biztosít a modernizációs alapból. A fejlesztések várhatóan évente mintegy 2,9 millió tonna a széndioxid egyenértékkel csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását. Peter Pellegrini köztársasági elnök csak az Egyesült Államokból való hazatérése után foglalkozik Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter esetleges leváltásával, közölte az elnöki hivatal. Pellegrini szeptember 21-e és 24-e között New Yorkban vesz részt az ENSZ közgyűlésén. Az államfő ezután határozza meg a további eljárás időpontját. Jan Richter, a Smer frakció vezetője a mai parlamenti ülés előtt tartott sajtótájékoztatóban elmondta, Robert Fico miniszterelnök eleget tesz az SNS követelésének, és a mai nap folyamán vagy a közeljövőben javasolni fogja Tomás Taraba visszahívását. Csütörtökön, szeptember 17-én jár le a határidő, ameddig a politikai pártok delegálhatják tagjaikat az önkormányzati választások választási bizottságaiba. Az összevont helyhatósági és megyei választásokat október 24-én tartják. Az országban 6029 körzeti választási bizottság működik majd, emellett 49 járási bizottságot hoznak létre a települési önkormányzatok, valamint 96 körzeti bizottságot a megyei önkormányzatok választására. Oroszország nem függeszti fel a harci cselekményeket Ukrajnában az esetleges béketárgyalások idejére, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A moszkvai vezetés ezt megelőzően tett már hasonló nyilatkozatokat, jól lehet korábban a tűzszünetet jelölték meg a tárgyalások kiinduló pontjaként. Az orosz külügyminiszter egyúttal jelezte, hogy az ENSZ közgyűlésének New Yorki ülésén szeretne kétoldalú találkozót bonyolítani Mark Rubio amerikai külügyminiszterrel.
0: Időjárás.
1: Estig sokat fog sütni a nap, csapadék sehol sem várható, az északi, északkeleti szél azonban időnként megélénkül. 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Éjszaka többnyire derült, illetve gyengén felhős idő valószínű, helyenként köd vagy alacsony szintű réteg felhőzet is kialakulhat. Hajnalra 13 és 8 fok közé hűl le a levegő. Holnap gyengén felhős időre számíthatunk, reggel néhol köddel. Napközben 22 és 27 fok közti hőmérséklet várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Az R1-es gyorsforgalmi úton Szered után Nagyszombat felé a 11-es kilométernél egy furgon kamionnak ütközött, a várakozási idő mintegy 20 perc. Valamivel odébb, Farkashida közelében útmunkálatok miatt a jobboldali sávot blokkolják az útfenntartók. Radarméri a sebességet Ógyalla előtt Komárom irányából. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Fülkete Reves. FM 106,7.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál Bárdos Ágnes. Az előttünk álló órában a Nappali című műsor 2026. szeptember 11-i adásának riportjaiból válogatunk. Most egy színházi sétára indulunk, amely a komáromi Tatra-Tátra mozi előtt ér véget. Itt a mozi előtti járdába vésve találhatók a komáromi kötődésű művészek csillagai a nevükkel. Ilyen csillagot kapott elsőként 2021-ben Ivan Reitman, világhírű hollywoodi rendező és producer, az ő nevéhez fűződik például a Szellemírtók című film. 2022-ben Kaszás Attila, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 2023-ban Mókos Attila, Jászai Mari díjas színművész és filmszínész, majd Bandor Éva, színművész, filmszínésznő, Boráros Henrik látványtervező és Benkő Géza színművész. És mindezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert színházi sétánk Bandor Éva csillagánál ér véget, ahol színésznőnket műemlékké avatják, és meg is koszorúzzák. Történt ugyanis, hogy a Dialóg Nonprofit szervezet nem mindennapi előadást hozott létre. Legújabb produkciója a Comhep, a város teste, szokatlan formában, ám annál érdekesebb módon ötvözi a színházat és egy város emlékezetét. Varga Emese és Kantár Máté szövegét Gardenő Klaudia rendezésében négy színművész, Bandor Éva, Heringes William, Mezőszállási Márk és Szebellai Dániel adta elő, és vezette a mintegy 60 tagú közönséget Komáromon át. Padlovics Ágnes összeállítása következik.
2: Első ránézésre akár egy hétköznapi városnéző csoportnak is tűnhetett a fülhallgatókkal felszerelt csapat. Ám ha egy-egy járókelő jobban megnézte a történéseket, rájött, ez kicsit más. Ez nem csak városvezetés, ez bizony játék. Sétálva játszott színház, Gardenő Klaudia rendezésében.
3: 60 ember sétál egy nagy csapat az utcán, az egy látványos jelenség, mi tudjuk, hogy mit csinálunk, de a körülöttünk levők megfigyelnek minket, tehát kvázi nekik ez egy performance, de vannak olyan részek, ami mondjuk nyitott az utca népe számára, ők is belehallgathatnak, szórakoznak rajta, tehát hogy alapvetően aktuálisan tud ez a forma reagálni a környezetünkre, és nem lehet elustulni nézőként, nem lehet távol tartani, mert hát ugye mi is mozgásban vagyunk folyamatosan, és ez számomra nagyon inspiráló.
2: Komáromban több mint 300 műemlék, épület, szobor, emléktábla, kopjafa áll. Számos felekezett templomai szépítik a város látképét. Van miről mesélni, van mit nézni, mondja Gardenő Klaudia.
3: Megnéztük, hogy mit mond ma ez a város. És az nagyon érdekes volt, hogy iszonyatosan sokszínű, rengeteg műemlék van, és van, ahol nagyon jó kapcsolat van a műemlékek, vagy így a történelmi rétegek között, de van, ahol hát úgy olyan, mintha, hát hogy mondjam ezt szépen, mint hogyha nem vették volna figyelembe egymást az alkotók.
2: Varga Emese és Kantár Máté, a rendhagyó színházi előadás két szerzője, dramaturgia szokatlan színházi formával közelít a városi emlékezethez. Komárom városát, annak templomait, tereit, szobrait és épületeit használja térként, a közönség pedig a szereplőket követve fizikailag is részesévé válik a történetnek.
4: Nagyon sokat lehetne beszélni akár a zsinagóga történetéről, akár a Szent András templom, akár a többi helyszínről, de próbáltunk én eszenciálisan kiragadni várostörténeti pontokat, és aztán van egy része, ami szubjektív. Tehát egyrészt van benne négy színész, aki négy személyiséget képvisel, és minden négyüknek más a viszonya az emlékezethez, másféle problémákat vetnek föl, másról beszélnek a történelem és az emlékezet és a műemlékek kapcsán.
5: Nyilván nem klasszikus színház, és nem is az volt aztán az elképzelés, hogy klasszikusan jeleneteket mutassunk be, nem találtuk izgalmasnak. Izgalmasabbnak találtuk azt, hogy a történelemben milyen konfliktusok születtek meg, esetleg a tereknek a belső konfliktusai. Például szerintem egy izgalmas konfliktus az, hogy ahol az első ortodox zsinagóga volt bent az Európa udvarban, hogy az most ott annak a helyén német ház van. És ezt a fajta iróniát azért nehezen lehet kitalálni, ehhez azért kell a történelem.
2: Bandor Éva a komáromi zsinagógától a mozi előtti saját csillagjáig vezető útvonalon szerepel a Sétaszínházban, és válik megkoszorúzott műemlékké.
4: Amikor így beleegyezel, hogy belemész ebbe a performance-be, mert nevezhetni az happeningnek vagy performance-nek is, akkor úgy még nem tudatosítod, hogy mit vállaltál igazából, mert csak akkor jössz rá, amikor találkozol a sétáló tömeggel. Sok felé kell figyelni, mert a színházban ugye ott a négy fal körülötted, előtted a közönség jó esetben, a klasszikus formában, de itt nagyon sok mindenre reagálni kell pluszba. Az elhaladó járművekre, emberekre, bárkire, aki esetleg közben megszólít.
2: Heringes William, Mezőszállási Márk és Szebellai Dániel, a városközpont, a szobrok, a szakrális terek mesemondói a Sétaszínház során.
6: Alapja ennek az egésznek a kapcsolata nézővel, amit hatványozottabb vagy erősebb, jobban fel kell tartani, azt hiszem, és nem csak arra gondolok, hogy amikor vannak stációk és egy szöveget elmondunk, például egy szoborról vagy egy műemlékről, akkor azt a nézőknek mondom, hanem a vonulások vagy a séták alatt is muszáj valahogy azt az embertömeget terelni, muszáj akkor is kokettelni velük és fenntartani egy aktív kapcsolatot.
7: Szó lesz a Jókai szoborról, ami a Dunamenti Múzeum előtt van, és annak a története valahogy nagyon komáromias. És jó volt megtudni, hogy ennek a városnak van egy nagyon egyedi és mély kapcsolata a műemlék kultúrával. Igen, van egy nagyon-nagyon különleges komáromi felfogása annak, hogy hogyan állunk mi a műemlékekhez, hogyan tekintünk a múltunkra. Itt jelent egy-egy szobor koszorúzás.
8: Nagyon érdekel a történelem, vagy nagyon érdekel a helytörténet. Például nagyon sokszor megjegyzem az utcaneveket különböző helyeken, akár mondjuk olyan helyeken, városokban, ahol mondjuk fél évet, rövid időt éltem, töltöttem, és szeretem tudni, hogy mi volt ott, mi a háznak a története. Szóval ez engem ez így felvillanyoz, hogy egy-két érdekes információt tudok megosztani a nézőkkel, akik vagy nem tudják, mert sokszor igazából csak végig rohanunk a városon, vagy pedig nem Komáromból vannak.
2: Az előadást Ion Cortano moldáv harmonikás és a jövőt képviselő fiatalok Ollé Jakab, valamint a Komhep kórus tették még színesebbé. A két előadás iránt nagy volt az érdeklődés, sőt, várólista van a következő sétaszínházi alkalmakra, amelyeket a szervezők reményeik szerint még ősszel, de legkésőbb tavasszal újra meghirdetnek. Mert hogy Komárom több sétát is megér, Bandor Éva pedig már ebben a városban érzi magát igazán otthon. Az előadást Ion Cortano moldáv harmonikás és a jövőt képviselő fiatalok Ollé Jakab, valamint a Komhep kórus teszik még színesebbé.
3: Rengeteg mindenhol meg lehetne állni ebben a városban, mert tényleg ez olyan, mint egy élő történelem ez a város. Azért is szeretek itt élni egyébként, mert most már mondhatom azt, hogy ez az otthonom. Most már jó pár éve mondhatom, hogy nem Párkány, hanem Komárom. És szeretek itt élni, és szeretem azt, ami így körülvesz. És ez valahol a múlt, meg a jelen, meg remélhetjük majd azt is, hogy a jövőnek az ötvözete, ami itt érezhető ebben a városban.
9: Ezennel Bandor Évát műemlékké nyilvánítom.

Padlovis Ágnes összeállítását hallottuk a Dialóg Nonprofit Szervezet sétáló színházi előadásáról, amely Komáromban zajlott. A riportban megszólalt Gardenő Klaudia rendező, Varga Emese és Kantár Máté szerző, dramaturg, valamint a színészek, Bandor Éva, Heringes William, Mezőszállási Márk és

0: kultúrával a gömöri turizmus fellendítéséért. Többek között ezt a célt is tűzte ki maga elé az a rozsnyói székhelyű Gemart polgári társulás, amely negyedszer szervezett Betlérben borkereskedelmi és kulturális fesztivált. A hazai és csehországi borok nagy sikert arattak, idén is több százan látogattak el a rendezvényre, a betléri kastély szomszédságába. Majoros Jácint összeállítását hallják, a narrátor Csenger Ferenc.
1: Borban az igazság jutott eszébe a mondás többeknek is a Betléri Andrássy Múzeum közelében tartott rendezvényen, amelyen Szlovákia különböző régióiból származó borokkal ismerkedhettek az érdeklődők. A mediterrán hangulatot árasztó helyszínt nem csak a finom nedűvéget keresik fel a látogatók, állítja Martina Stjepán, a Gemart Gömöri Művészeti Intézet vezetője.
2: Čo sa týka štýlu a atmosféry, podľa mňa celý tento náš priestor, aspoň tak nám to hovoria všetci návštevníci, ktorí sem chodia.
3: A helyszín és annak hangulata a déli országokat idézi. Így vélekednek az ide látogatók. Lehet, hogy a dekorációra gondolnak, vagy a szép zöldövezetre, netán a rózsákra. Hiszen 330 rózsabokor virágzik itt, de a látványnál sokkal fontosabb az, amit érzünk. És ez a kellemes atmosféra minden évben jellemző a rendezvényre.
2: Čo vidíme, je to, čo cítime, myslím, že tá atmosféra je tu skvelá každý rok.
1: A Gemart Gömöri Művészeti Intézet eltökélt szándéka, hogy a régióban is meghonosítsák azokat a rendezvényeket, amelyeken ötvözik a kultúrát a gasztronómiával, más európai országok példáját követve. A franciaországi Provence vagy az olaszországi Toszkána épített és kulturális örökségével Gömör is felveheti a versenyt. Az idei borfesztiválon 5 hazai és 1 csehországi borász mutatkozott be. Fehér, vörös, száraz és édes borok számtalan fajtájából válogathattak az érdeklődők. Kecskés Péter, a Fűri Chateau Rubány értékesítési menedzsere egy újdonságot mutatott be, mégpedig a narancsszínű bort.
4: Főleg amivel dolgozunk, ilyen új nemesítések, újabb fajták, tehát modernabb földolgozásba, szép fajta jellegű borok, érdekességek és kimondottan olyan szőlőfajták, amik máshol nem találhatók, csak mi területünkön, Kürt, Fűr községébe, amik ott is voltak kinemesítve. És persze azért mindig valami újdonságot is hozunk, tehát idén hoztunk egy narancs színű bort, ami egy új kategória borok világába, tehát már nem csak 3, hanem már 4 szint ismerünk. Ezek macerált fehér borok, aminek a héja egy kicsit színezettebb rózsaszín, tehát ilyen szöllőkből tudunk készíteni ilyen fajta bort.
1: Tadeáš Teplý, csehországi borász, nem először vett részt a rendezvényen. Véleménye szerint kellemes, jól megszervezett fesztiválról van szó, ha csak teheti, szívesen jön Gömörbe.
5: Prostě Gemer, já mám rád, já tady jezdím 3x-4x za rok a mám tady už rád, ty lidi, mám tady spoustu kamarádů a prostě otevřeme nějaké fajn láhve, dáme si dobrou skleničku a to je pro mě to zásadní tady.
1: A rendezvény évről évre egyre nagyobb látogatottságnak örvend. A Városszúréti Farkas Tamás, a rozsnyói Krajcsi Judit és a szintén rozsnyói Gresa Dávid véleményét halljuk.
6: Én, mint hazai borász, mert a Körtviesen van szőlőnk, és itt termelünk bort. Nagyon értékesnek tartok ilyen rendezvényeket, mivel ismerkedhetek több másfajta borral, és a felhozatala ennek a rendezvénynek is nagyon jó, mert van helyi borász is, Lobo Szent Péter, akinek kiváló vörösborai vannak, és a fehér borokat, amit kóstoltam, azok is nagyon magas szintűek voltak az összes borásznál. Úgyhogy nagyon örülök neki, és rendkívül megtartom a rendezvényt.
7: Minden éven eljövünk, amikor van ilyen rendezvény, akár itt, akár Csetneken, mert szeretjük megkóstolni a jó minőségű borokat, és nagyon jó hangulata is van itt ennek a rendezvénynek. Úgyhogy így ez az egész úgy pászol ide ebbe a környezetbe.
8: Jó bor szerintem az szubjektív, attól függ, hogy ki milyen bor szeret. Én a vörös száraz, jó földízű borokat kedvelem, így meg is találtam a egyiket cseh borásznak, a Kadett nevezetű borát, nagyon finom, az én szájízemnek való, és jól érzem magam.
1: A borkóstolók mellett workshopok, kézműves foglalkozások és koncertek színesítették a rendezvényt, amely a gömöri turizmus fellendítése mellett a közösségépítést is szolgálja a kulturális és gasztronómiai élmények ötvözésével.
0: Majoros Jácint összeállítását hallottuk a Betléri Borkereskedelmi és Kulturális Fesztiválról.

0: Megérkezett a stúdióba állandó pénteki vendégünk, Kosár Lajos Luigi. Mi van a tarsolyodban? Gondolom az, hogy mit tartalmazzon egy 10 órai zacskó, vagy egy uzsonnás csomag?
1: Ez egy kicsit nehéz kérdés. Sok kisgyerek óvodából kerül át az iskolába, első osztályba, megváltoznak az étkezési szokások, megváltozik a hormonogramjuk, tehát azért ott mégis sokkal többet foglalkoznak a gyerekekkel. Tudjuk, hogy 10 órait kapnak, uzsonnát kapnak, ebédet, tanítónénik azért odafigyelnek a gyerekekre. Az iskolánál ez már, hogy úgy mondjam, nincs ekkora felügyelet, tehát valóban sok esetben a szülőkre hárul ez a feladat. A pedagógusok abszolút nem ellenőrzik, illetve nagyon kevés esetben, hogy a gyerek valóban a szünetben, a nagyszünetben, a 10 órai szünetben eszik-e valamit, isznak-e a gyerekek, tehát valóban betartják-e az ivó, hogy mondjam, a szerrendszert, tehát valóban ez elmarad. Az ebédnél meg végképp, tehát valóban sok esetben a szülőse és a pedagógus sem tudja, hogy a gyerek megette az ebédet, nem ette meg, elmente az ebédre, valóban mit étkezik a gyerek. A szülő legfeljebb este, ha megkérdezi sok esetben, hogy mégis mi volt ebédre, mit ettél, ekkor tud informálódni, hogy ebette a gyerek. Sok esetben természetesen eznek van hátulütője, a gyerek nem vallja be, mert ahogy mondtam, sok esetben az adaptáció sokkal tovább tart, mint hiszi az ember, és a szülő sincs még teljesen felkészülve, ugyanis ahogy említettem még egyszer, az óvodában nagyon sok esetben kiszolgálták a gyerekeket, tehát be volt osztva, meg volt rendelve az étel, a szülőnek viszont az iskolába el kéne készíteni az első 4 osztály, első 3 osztályban közösen a gyerekkel, vagy pedig valóban a gyerek étvágya szerint a 10 órait is. Szintén utána nézhet, hogy milyen a heti menü az iskolában, mert ezt már nyilvánosságra hozzák különböző oldalakon, tehát tudnia kéne, hogy a gyerek hogy étkezik, és utána ellenőriznie kell. Ha azt kérdezted, hogy mi van a tarsolyban, hát mindenkinek más van. Sajnálatos módon az utóbbi időben nagyon sok a különböző allergiában szenvedő mentes, gluténmentes, laktózmentes,
0: lisztérzékeny.
1: Hát igen, a glutén, tehát valóban gyerek, és ezeknek speciálisan más a 10 órai, mint hogy úgy mondjam, az egészséges, normálisan étkező gyerekeknek. De itt is kérdéses, hogy milyenek voltak otthon a szokások. Tehát valóban egyszer már erről beszéltünk, hogy voltak-e közös étkezések. A reggeli hajtásban van-e egyáltalán lehetőség normálisan reggelizni a gyerekkel, vagy valóban csak valamit bedob az autóban, amíg az iskolába eljut, és a 10 óraira hagyjuk, vagy az ebédre hagyjuk, hogy egyen a gyerek. Másik dolog, hogy valóban mit kapott otthon, mihez szokott hozzá, melyik ételekhez. Sok gyerek elutasítja például a menza, illetve az iskolai étkeztetésben az ételeket, és valóban tudnia kell a szülőnek, hogy mit csomagol a gyereknek. Sokan megoldják úgy, hogy pénzt adnak. Ez egy kicsit, hogy mondjam, nem jó módszer, ugyanis már igaz, hogy a iskolai büféket már most, hogy mondjam, megreformálták, tehát valóban kizárták a különböző cukros italokat, a különböző sós ételeket, tehát sós ropikat, chipszeket. Ennek ellenére még mindig vannak olyan, hogy mondjam, élelmiszerek, amelyek szintén nem egészségesek a gyereknek, és nem jó, hogyha ő vásárolja. Úgyhogy ez, hogy mondjam, most mi van. Hát én emlékszem, hogy nekem általában mi volt, ugye annó, domine, még abban az időben. Hát általában mindig, ahogy mondani szokás, valamilyen kenyeret kaptunk, ugye, vagy zsemlét, tehát töltött zsemlét, akár szalámisat, akár különböző kenővel, általában sajttal, általában mindig csomagoltak mellé akár almát, körtét, tehát idény gyümölcsöt, semmiféle banánt és citruszféléket, ugye akkor ez valóban tudjuk, hogy csak ünnepi alkalmakkor jutottunk hozzá. Ennek ellenére valóban kiegyensúlyozott volt. Emlékszem, hogy én nagyon sokszor csodálkoztam, hogy azok a gyerekek, akiknek mondjuk egy kertes, mert mi azért mégis nem volt, nekünk közvetlen nem volt kertünk, csak a nagymamáméknál, hogy a zöldséget is, ami friss primőr, tehát ami idény zöldség volt, ilyen volt a zöld borsó, a friss sárgarépa, akkor valóban a feldarabolt alma, a különböző bogyós gyümölcsök, ezt mind be lehetett csomagolni a gyerekeknek, tudjon, mert hogy úgy mondjam, az iskolában így osztoztunk a 10 óráin, tehát hogy kinek milyen van, mert azért az ember rászokik, illetve megunja az állandóan, mert ugye a szülő se éppen olyan, hogy mondjam, bő fantáziájú ebben az esetben, hogy valamit kitaláljon.
0: Meg amit nagyon el lehet készíteni, és mondod, igen, hogy osztoztunk, nekem az jutott az eszembe, amikor mondod itt, hogy szalám is kenyér, hogy időnként ilyet csomagoltak nekem, és annyira irigyeltem a barátnőmet, az osztálytársnőmet, hogy csodálatos házi kenyeret sütött az anyuka, és házi lekvárral kente meg, úgyhogy általában azért hetente többször úgy kicseréltük, mert ő meg úgy nem igazán jutott hozzá a szalámihoz is, és én ezt lecseréltem ezt a 10 óraimat az ő lekváros kenyerére. De emlékszel még arra, amikor iskola tej és kifli volt?
1: Igen, igen.
0: Az jó dolog volt?
1: Sok esetben a szociálisan egy gyengébb családoknak mindenképp. Tehát valóban már az az igazság, hogy a fél, hogy mondjam, adag, az kifolyt mindig ugye az acskóból. A akkori tejprogram, mint olyan, valóban, akkor még minőség is volt a tej, elmondhatjuk azért, sokkal több fehérjét és zsíradékot
0: minden
1: tartalmazott.
0: Minden benne volt, amit a tejnek igen, tartalmaznia kell.
1: Nem víz volt, és valóban már délutánra megsavanyolott, tehát valóban, hogy úgy mondjam, volt minősége. Igen, szóval azért, de nem volt teljes megoldás. A mai világban például kevesen tudják, hogy a gyereknek nem jó, hogyha reggelire édes dolgokat adunk, ha legyen az akár croissant, legyen az akár mit tudjam én, fonott kalács, akár tehát, hogy mondjam, additatív, tehát hanem nem cukrozott ételeket adni. Ebből kivonhatjuk a fruktóz cukrot tartalmazó, tehát a gyümölcsőcukrot tartalmazó gyümölcsöket, tehát gyümölcsöket adhatunk a gyerekeknek 10 óraira is, mint olyat. Ugyanis a cukor azt teszi, hogy igaz, hogy feldoppingolja a gyereket rögtön reggel, de utána valóban fáradékonnyá válik pár óra után, és elfárad az iskolában. Tehát valóban reggelire, ha lehet, ne adjunk. Adhatunk zapkását, amivel ugye több a rostanyag, ezt bekeverhetjük valóban bogyós gyümölcsel, mint olyannal, de jobb, hogyha például megszoktatjuk a tojásra. Ugye volt egy tojásprogram is annak idején, de utána nagyon sok mindig úgy volt a plakátokon, hogy minden napra egy tojás, ami most valahogy több évtized után visszatért a dietológusok szerint, ugyanis valóban sokkal több fehérje, és abszolút, hogy úgy mondjam, nem rombolja a magas koleszterin
0: szintet. Igen, egy időben riogatták az embereket.
1: Igen,
0: azzal,
1: és nagyon jó fehérje. Igen, fehérje alaptartalmú. Ebből például sok mindent lehet készíteni, de már ilyet is hallottam, hogy ki fog reggel bundás kenyeret csinálni, még szombat, vasárnap mondjuk rá, de hétközben szerintem a reggelinél nem győzik a szülők ezt, viszont egy rántottát, egy főtt tojást azért mégiscsak lehet a gyereknek adni.
0: De hát a rántottát bonyolultabb elkészíteni, mint egy bundás kenyeret, vagy legalább időben ugyanannyi ideig tart.
1: Én mondjuk leszakács vagyok, hát attól függ, úgyhogy na.
0: Na hát mondjuk, nézd, hogyha hagymán készíted a rántottát, azért az bonyolultabb, mint bele pacsmagolod
1: ja, a igen, pár hát a gyerek mondjuk nem nagyon tojásban. Szereti a rántott, nagyon sok ember nem eszik reggel hagymát.
0: Én például... Nagyon sok ember semmit nem eszik reggel.
1: Jaj, ez igen, egy cigaretta és egy kávé, ami egyik legrosszabb, mint olyan. Tehát valóban...
0: Ezt feltételezem, most nem a gyerekekről beszélünk
1: azért. Igen, vannak ilyen viccek. Nem, szóval viszont valóban, de olyan hajtás van reggel, ha a gyerek még már reggel fáradt, és én tudom olyan szülőkről, aki például fél vagy 3-4 órát viszik a gyereket iskolába, tehát hogy mondjam, ez a reggeli, ez nagyon lóg a levegőben, tehát ezért kéne szerintem valahogy úgy intézni, hogy a 10 órai azért bőségesebb legyen, bár mindenki azt mondja a dietológusok szerint, hogy a nappali étkezés alapja a jó reggeli.
0: Mi az, amit el lehet készíteni már előző nap, tehát hogy a reggeli hajtásban ne kelljen még azon gondolkodni, hogy mit rakjak az uzsonnás dobozba?
1: Hát például a kenyér kibírja. Igen, a kenyér kibírja, főleg a kovászos kenyér, a házi kenyér, kenyér, azt elő lehet készíteni, megrakhatjuk akár mint burgernek, tehát megrakhatjuk eleve salátalevéllel, tehetünk rá sajtot, tehát akár krémsajtot, vagy akár keménysajtot, de inkább itt a keménysajtokat adjuk, ne a különböző krémsajtokat, tiszta vajat használhatunk hozzá, ez mind a hűtőben eláll, tehát egy éjszakát kibír. Másik előkészíthetjük a zöldségeket, tehát valóban az apróra vágott, illetve megtisztított sárgarépát, megmosott sárgarépát, almadarabokat. A banánnál úgy van, hogy vagy banánt egészbe adjuk, de ezt is alapjába véve tisztíthatjuk, felvághatjuk, tehát most már vannak, tudom, mert én is vásároltam a keresztlányaimnak, meg a unokahúgaimnak, meg különböző fantasztikus, szép, elosztott, tehát különböző adagolással előkészíthető 10 óra is dobozkákat, ami valóban nem nagy teret foglal, sőt, már vannak hűtőtáskák is, tehát ilyen kis hűtőtáskák is, úgyhogy szerintem nagyon sok mindent elő lehet
0: készíteni. A te könyves, viszem a kis hűtőtáskát.
1: Na, ez a másik dolog, hogy igen, hogy a gyerek annyira megvan, bár én tudom, hogy a új reform szerint nem nagyon hordják haza az könyveket, tehát olyan, hogy már lassan házi feladatot se fognak kapni, tehát alapjába véve a tornacuccon kívül, ami hetente kétszerre, ugye akkor elviheti az étellel soha ne spóroljunk, mindig legyen nála üvegvíz, tehát egy minimum egy fél literes a flakon a gyerekeknél, tehát ahogy valóban vizet is igyanak, de szerintem, de mondom, ez szokás kérdés, hogy a gyerek mihez szokott. Van barátnőm, akinek a kisfia például kimondottan csak vajas kiflit sonkával képes megenni, de mindig. Tehát olyan, hogy ő ebédet nem eszik. De ő már megtanulta, hogy ezért a gyereket ő nem fogja fegyelmezni, tehát ahogy sok szülő teszi, hogy miért nem etted meg, megint éhes voltál, stb. Mert a gyerekbe ez feszültséget is okozhat, és később valóban gondjai lesznek az étkezéssel, tehát hogy elvállalják, hogy megették, meg büntetést kap érte. Én mondjuk rá voltam ilyen állapotban, az az igazság, harmadikos lehettem, vagy másodikos, amikor néha medvesajtot kaptam, ilyen háromszög medvesajtot, és én gyerekkoromban nem nagyon szerettem a sajtot, mint olyat, főleg ezeket a ömlesztett sajtokat, és néha elfelejtettem, hogy a táskámban van. Tehát én nem pakoltam ki, este nem mertem kipakolni, és néha ott volt egy hétig, és nagyon-nagyon tudott bűzleni, és akkor keresték, hogy mi a bűznek az eredete.
0: Mert a kamemberről elhiszem, hogy már két nap után
1: de
0: is.
1: De több sajt, hát abban alapjában a tej is volt, tehát mint olyan a fehérje, az gyorsan bomlik.
0: Én arra emlékszem, amikor nem vittem haza az ételt, és megkérdezték, hogy megettem-e a 10 órait, és ja, mondom, nem, kidobtam a kosárba, és akkor mondták, hogy ja, már megint a Magdi néni tyúkja, és te tetted.
1: Hát ez még a jobbik eset, amúgy ezért jutott igen, eszembe, hogy azért nem pazar, ha lehet, ne pocsékoljunk. Ezt már több esetben elmondtam, hogy a biohulladék az utóbbi időben nem csak a bio, de főleg a bio is a nyakunkra fog száradni, illetve rohadni, hogy úgy mondjam elnézést, mert több mint 100 kiló évente az egy szemére való bio szemét. Tehát valóban most konszolidáció, nagyon drágák az élelmiszerek, azért oda kell figyelni, hogy mit, hogyan, tehát spóroljunk is. A gyereknek is magyarázzuk meg, tehát valóban ekonómiával, hogy drága, ha nem eszi meg valóban, ha lehet, akkor inkább ajándékozza, cserélje, mert van ilyen is, tehát ahogy mondtam, hogy az iskolában sokan barátok köz kicserélik, még mindig jobb, mintha nem enne. Igen, de mindig jobb, mintha nem ennének. Tehát másik, ami engem nagyon dühít, és remélem reszelál rá a törvény, illetve nem tudom, hogy van, az pedig valóban a cukrozott és az energiaitaloknak az árusítása kiskorúaknak. Koffeinnel, tehát annyira föl vannak pörget, hogy ők például néha nem is éhesek. Tehát valóban a koffein eltelít, és a cukor is, és valóban szinte bolond gombává teszik a gyerekeket, és valóban hiányzik az étel számukra, és ők nem is akarnak enni. Másik dolog meg, amit néztem, valóban az étkeztetés, hát tudom, hogy most általában azt hiszem, ha a kisgyerekeknél 1 eurót fizet a szülő érte, de valóban csoda, mint szakács, valóban jó ebédet készíteni abból a pénzből, amit az iskolák kapnak, de meglepett az a dolog, hogy például kisiskolásoknak, jó, vannak olyan családok, ahol hozzászoktatják a gyerekeket a kirántott húshoz, a székely káposztához, a kolozsvári káposztához. Otthon tudják letesztelni, hogy a gyerek mit képes megenni, tehát kérdéses az, hogy milyen erőszak alatt, illetve milyen nyomás alatt. Hogy ez mostanság miért jó, illetve hát mennyire egészséges bevinni a közétkeztetésbe?
0: Most mi a helyzet egyébként, mert pár évvel ezelőtt ugye megreformálták a menzát, és kolléganőm, televíziós munkatársunk többször is készített ilyen riportokat, és hát ott láttuk a felvételeken, hogy a gyerek viszi vissza a brokkoli pürét, vagy a nem tudom én micsodát, amit rá akartak erőszakolni. Mert nyilván otthon nem ehhez szokott.
1: Igen, hát a porciózással gond van. Én már láttam olyan reformát.
0: Nem amiatt, hogy sok volt, és nem tudta
1: értem,
0: mert nem szerette.
1: Az
0: nem
1: a másik, hogy, de ezt akartam mondani, hogy most már vannak olyan, hogy ilyen saját maga választható, kirakodott, tehát melegpultok vannak, ahol 3 vagy 4 étel kerül valóban, hogy mondjam, kínálatra, és a gyereken múlik, hogy melyiket fogja megkóstolni. Tehát maga szedés annyit, amennyi kell. Ez mondjuk rá nagyon sok iskolában szinte elképzelhetetlen. Láttam olyan kísérleti, hogy mondjam, konyhákat, ahol valóban főszakácsok mentek és reformálták meg a menzakaját. Hogy mondjam, hát kihúzták a magas zsírtartalmú ételeket, tehát a tejszínt, a cukrozott ételeket visszahúzták, hetente egyszer halat vezettek be, tehát hogy hal legyen a menüben, ezt se szereti sok gyerek, tehát valóban ott kérdéses. Mindig kell alternatív, tehát minimum 2-3 ételt kellene adni, de sok esetben egy ételt főznek, tehát mondjuk rá 2-t, egy húsos ételt és egy tészta ételt. A levessel is gond van, hogy valóban a kondérban főtt nagy levesek sok esetben valóban nem éppen a legminőség is, mint olyan. Természetesen ez mind ehető. Azért mondjuk el, hogy nem főznek úgy, hogy nem lehet megenni. Csak az a kérdés, hogy a gyerek szája ízéhez van-e alapítva, illetve alakítva. Úgyhogy ez valóban megint csak kérdés, hogy mi hova tűnt a reform, és valóban mennyire megoldható ez a reform, mert sok esetben ez az ártól is függ, tehát a beszerzési ártól. Most például divatba jöttek valóban a regionális ételeknek, illetve a regionális alapanyagoknak a behozatala, hogy sokan állítólag az államtól támogatást is kaphatnak azért, hogyha a saját termékeiket felkínálják a közétkeztetésben, mint
0: tehát
1: olyanban.
0: Tehát ilyen kistermelők, akik
1: felkínálják. Igen, pontosan, tehát almát, gyümölcsöt.
0: Igen, mert azelőtt volt ilyen, hogy... Igen. Kvázi megszponzorálták igen. Az iskolákat.
1: Hát igen, részben igen. Úgyhogy ez is egy jó reform volna, ha volna, illetve van. Hát nem tudom, hát utána kéne néznem ebbe is, hogy még maradt ez a reform, vagy vitték-e tovább még, mert mondom, a sok esetben a papíron és az íróasztalnál nagyon sok terv van, úgyhogy ezt imádom, amikor valaki megtervezi, de gyakorlatban, hogyha elmenne a konyhára, és mint szakács mondjuk rá én belelátok, hogy működik, hogy ez megoldható-e, mennyire megoldható, az már kérdéses.
0: Tehát... Igen, és aztán, ha elmegy egy kirándulásra, egy all inclusive-ra, akkor így megrakja a tányérját, ha kell, ha nem, úgy nem eszi meg, nyilván valóan, és hát láttam ilyeneket úgy, hogy ez engem úgy tud bosszantani, és amikor mondtad, hogy már van egy-két ilyen iskola, vagy egy-két ilyen menza, ahol a gyerek választott 2-3 féle ételből, tudja a gyerek, hogy mennyit az, amit megbír enni, nem halmozza túl?
1: Ezt nem tudom felmérni, szerintem általában tudatosítja, hogy mennyit visz azért. Ott nem hiszem, hogy nagy pocsékolás van, amennyiben igen, akkor szintén megint csak a pedagógusnak mindig tudjuk, hogy az étteremben volt felügyelet, tehát hogy a gyerekeket azért valami ilyen utamódon irányítsa. Úgyhogy mondom, ez összmunka, a konyha, a pedagógus, tehát az iskola és a szülők között, tehát a szülő értekezeten kikérhetik, elmondhatják, stb. Tehát mondom, mindenhol együtt kell működni, mert csak úgy önmagától nem működik semmi.
0: És befejezésül, hogyha így nem is pontokba fogva lalva, de egy ilyen jelszószerűen kellene megfogalmaznod a mai beszélgetésünknek a lényegét, mi legyen az? Jó tanács a végére.
1: Hogy kérdezzük meg a gyereket, hogy mégis mit szeretne, megmagyarázni neki, hogy amit szeretne sok esetben miért nem lehet, tehát valóban miért nem éppen nápolyt fog enni, miért nem éppen csokoládét fog enni, és elmagyarázni neki, hogy mennyire van szüksége, mert már volt olyan eset, hogy kórházba kerültek a gyerekek különböző betegségekkel, tehát valóban evészavaraik voltak, kialakult bulimia, kialakult anorexiával, amit később az iskolákban valóban az étkezési, vagy pedig a gyerekpszichológus kell, hogy kezeljen már, tehát valóban figyeljünk oda a gyerekre, hogy mit eszik ez a pont.
0: És ez már egy másik beszélgetés témája is lehet, akár Kosár Lajos, Luigi, köszönöm a beszélgetést és a jó tanácsokat.
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.

Mesterséges intelligencia az iskolákban és az AI veszélyei tényleg fenyegetheti az emberiség jövőjét. Ellátogatunk a Galántai Honismereti Múzeumba is. Arcmás portré sorozatunk őszi első részében pedig Skuta Miklós és Skuta Nóra zeneművészek engednek bepillantást közös életükbe, művészi világukba és az együttalkotás mindennapjaiba. Jakubec László vagyok, várom Önöket a Nappaliban, szerdán 9-től délig a Pátria hullám hosszain.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A nyári szünet után ma megkezdte 61. ülését a parlament. Az államfő csak az amerikai útja után foglalkozik Tomás Taraba leváltásával. Kellemes őszi időnk lesz sok napsütéssel, 20 fok feletti maximumokkal. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. A nyári szünet után ma meg

0: Kezdte 61. ülését a parlament, a képviselők csaknem 300 napirendi pontról tárgyalnak. Terítéken lesz a gyermekek közösségi média használatának szabályozása, az új polgári törvénykönyv és a gyógyszerpolitika módosítása. Véglegesen dönthetnek a külföldről történő szavazás szabályairól, emellett több alkotmánymódosító javaslat is napirenden van, köztük olyanok, amelyek lehetővé tennék a parlamenti választási időszak lerövidítését. A képviselők a Peter Pellegrini államfő által megvétózott törvényekről is tárgyalnak. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter ma két finanszírozási szerződést írt alá a kassai US Steel, Nippon Steel Szlovákia acélipari vállalat képviselőivel. A két projekt összberuházási értéke meghaladja a 743 millió eurót, amelyből a környezetvédelmi tárca csaknem 350 millió eurót biztosít a modernizációs alapból. A fejlesztések várhatóan évente mintegy 2,9 millió tonna a széndioxid egyenértékkel csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását. Peter Pellegrini köztársasági elnök csak az Egyesült Államokból való hazatérése után foglalkozik Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter esetleges leváltásával, közölte az elnöki hivatal. Pellegrini szeptember 21-e és 24-e között New Yorkban vesz részt az ENSZ közgyűlésén. Az államfő ezután határozza meg a további eljárás időpontját. Jan Richter, a Smer frakció vezetője a mai parlamenti ülés előtt tartott sajtótájékoztatóban elmondta, Robert Fico miniszterelnök eleget tesz az SNS követelésének, és a mai nap folyamán vagy a közeljövőben javasolni fogja Tomás Taraba visszahívását. Csütörtökön, szeptember 17-én jár le a határidő, ameddig a politikai pártok delegálhatják tagjaikat az önkormányzati választások választási bizottságaiba. Az összevont helyhatósági és megyei választásokat október 24-én tartják. Az országban 6029 körzeti választási bizottság működik majd, emellett 49 járási bizottságot hoznak létre a települési önkormányzatok, valamint 96 körzeti bizottságot a megyei önkormányzatok választására. Oroszország nem függeszti fel a harci cselekményeket Ukrajnában az esetleges béketárgyalások idejére, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A moszkvai vezetés ezt megelőzően tett már hasonló nyilatkozatokat, jól lehet korábban a tűzszünetet jelölték meg a tárgyalások kiinduló pontjaként. Az orosz külügyminiszter egyúttal jelezte, hogy az ENSZ közgyűlésének New Yorki ülésén szeretne kétoldalú találkozót bonyolítani Mark Rubio amerikai külügyminiszterrel.
1: Időjárás.
0: Estig sokat fog sütni a nap, csapadék sehol sem várható, az északi, északkeleti szél azonban időnként megélénkül. 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Éjszaka többnyire derült, illetve gyengén felhős idő valószínű, helyenként köd vagy alacsony szintű rétegfelhőzet is kialakulhat. Hajnalra 13 és 8 fok közé hűl le a levegő. Holnap gyengén felhős időre számíthatunk, reggel néhol köddel. Napközben 22 és 27 fok közti hőmérséklet várható.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az R1-es gyorsforgalmi úton Szered után Nagyszombat felé a 11-es kilométernél egy furgon kamionnak ütközött, a várakozási idő mintegy 20 perc. Valamivel odébb, Farkashida közelében útmunkálatok miatt a jobboldali sávot blokkolják az útfenntartók. Radarméria sebességet Ógyalla előtt Komárom irányából. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3.
2: Jó napot kívánok! A mikrofonnál Bárdos Ágnes. Az előttünk álló órában a nappali 2026. szeptember 11-i adásából hallanak két stúdió beszélgetést. Kedves hallgatóink, ez itt a Nappali című műsor. Az esemény naptárban szó volt arról, hogy 25 éve szeptember 11-én az Egyesült Államokat terrorista támadás érte. 4 eltérített repülőgéppel pusztító csapásokat mértek a világkereskedelmi központra, a World Trade Centerre, a Pentagonra és egy harmadik célpontra is. A támadások során közel 3000 ember vesztette életét. Mi a rádió szerkesztőségében követtük annak idején az eseményeket. Aznap Görföl Jenő volt a hírszerkesztő, most vendégként van itt a stúdióban. Üdvözöllek, Jenő, szia!
3: Szia, jó napot kívánok!
2: És itt van velünk Barak László, aki egy másik szerkesztőségben, Dunaszerdahelyen, a Csallóköz című heti lap szerkesztőségi szobájában figyelte a történéseket, és nézte a tévé közvetítést, hogy mi is történik azokkal az épületekkel, amelyeket személyesen is volt alkalma látni New Yorkban. Szia, Laci, üdvözöllek!
4: Szervusz, jó napot!
2: Jenő, hogyan emlékszel vissza arra a napra, 25 évvel ezelőtt? Ha jól emlékszem, éppen egyik kollégánk születésnapját ünnepeltük, illetve köszöntöttük őt fel, és elég nagy vigalom volt a szerkesztőségben.
3: Illetve kezdetét vette az ünnepség, azt hiszem nem bántjuk meg Laca Évát, hanem mondjuk, hogy az ő születésnapjára készült a szerkesztőség. Igen, délután volt, én a hírszobában ültem és figyeltem az eseményeket, szó se volt semmiféle repülőről, meg terrortámadásról akkor. Járkáltunk, beszélgettünk, hát olyan nap volt, mint a többi, és egyszer csak nálam a hírszobában megjelent Protics János, ő akkor egy szemfőszerkesztő helyettes volt a János akkor, és egy másik szerkesztőségnek is dolgozott, ahova elég friss anyagokat kellett neki mindig leadni, és az ő szobájában volt egy működőképes tévé, a hírszobában is volt, de az általában havazott, meg súgott, tehát nem sokat néztük, és ő jött azzal, hogy nézed, mi van, mondtam, nézném, de mi van, és akkor jött szólni, hogy figyeli a BBC-t, és terrortámadásra, a repülőgép repült be a Likert-tornyok egyikébe. Én átfutottam hozzá, ott megnéztük még, és akkor szóltunk a kollégánkat, akkor lett olyan a szerkesztőség egy időre, mint a Mékas.
2: És neked, mint hírszerkesztőnek erre rögtön reagálni kellett. Honnan szerezted a híreket, mert nyilván a szlovák sajtóirodák még egyelőre nem adták ki akkor?
3: Semmit nem. Vártuk, ugye nekünk a flash-t kellett, a gyors hírt kellett mindig megvárni, anélkül nem lehetett semmit elmondani, de a János alapján azt figyeltük, mikor abban a pillanatban, amikor aztán megjelent a gyors hír, akkor két soros hírként ment, aztán figyeltük, akkor aztán már a János által begyűjtött adatokat, a BBC-t is, akkor már mindent bele lehetett dolgozni.
2: Arra emlékszem valóban, hogy jöttél ki a hírszobából, ugye akkor nem volt számítógép, kezedben egy papír, amit épp akkor húztál ki az írógépből, és teljesen halálra vált arccal mondtad, hogy hát ez hihetetlen, hogy mi történt, de tényleg akkor fölbojdultunk, Laci, nálatok a Csalló közben, ez hogy volt téged, hogyan érte ennek a tragédiának a híre, vagy ennek a terrortámadásnak a híre, akkor még azért ugye nem tudtuk, hogy ilyen tragédia lesz belőle, hogy összeomlik ez a szinte egy szimbolikus épülete, illetve ikertornyok New Yorkban.
4: Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor beszámoltam erről a családomnak, többek között a Dávid fiamnak, aki 1989-ben született, és kiszámíthatott, hogy hány éves volt akkor, amikor 2001-ben, és megkérdezte tőlem Dávid, hogy apu, tudod, hogy kitől tudtad meg ezt, hogy mi történt New Yorkban? És hát megmondom őszintén, hogy nem emlékeztem rá, hogy kitől tudtam meg, de ő elmondta, hogy tőle tudtam meg. Méghozzá úgy, hogy otthon volt valamilyen oka volt, hogy délután gondolom már nem volt iskola, és be volt kapcsolva a tévé, és a Mónika Show ment benne, és megszakították az adást, és bevágták a CNN-nek a hírét és a fölvételeket is, és a Dávid fölhívott engem, és kérdezte tőle, apu, tudod, mi történt? Nem mondom, mi történt volna. Egy teljesen hétköznapi, valóban kora délután volt ez, és azt mondta, kapcsolt be a CNN-t, és nekem volt egy működő tévém az irodámba, sőt, még a szerkesztőknek is volt külön tévé.
3: Ennyivel külön szerkesztőség voltatok már akkor?
4: És hát azonnal bekapcsoltam a CNN-t, és onnétól kezdve, tehát az első berepüléstől kezdve egész végig követtük az eseményeket, egészen a ikertornyok maguk baroskodásáig. Hát ez körülbelül egy ilyen 2-3 óra alatt történt ez az esemény, úgyhogy rendkívül elképesztően borzalmas dolog volt, emberi ésszel fölfoghatatlan volt, különösen akkor, különösen számomra, aki köztudottan legalábbis a környezetem egészen biztos tudott róla, hogy én egy eléggé amerikomán ember voltam már a régi rezsimben is, csak a hozzáférhető amerikai kortársirodalmat olvastam, és hát sok mindenfélét tudtam New Yorkról, és egyébként ezt megelőzően valamikor 1995-ben voltam New Yorkban is, és én még láttam álló tornyokat.
2: És voltál azóta is, amikor már az emlékhelyet láttad, de most azt kérdezném, hogy akkor a tragédia hallatán belegondoltatok-e, vagy gondoltatok-e arra, hogy ez most megváltoztatja a világot, hogy lehet, hogy újból felépítik, vagy ha nem építik, akkor emlékezni fognak rá, de mennyire változtatja meg az életünket? Mondhatnánk azt is, hogy hát Amerika messze van, de hát végül is a mai világban igazából nincs semmi messze. Hogyan tekintettek te erre, hogy most mi lesz velünk, vagy most háború lesz, vagy mi?
3: Furcsa helyzet volt az, Ági. Az ember nem arra gondolt, hogy mi lesz velünk, és mindenki abban a pillanatban szerintem arra gondolt, hogy hány ember pusztul el, hogy sikerül őket megmenteni, hogy nem. Volt egy olyan helyzet, mikor az egyik torony lángolt, és néztük, és akkor egyszer csak azt láttad már egy idő eltelt, oda nézzetek, és jön egy másik gép is, és azt meg már egyenesbe közvetítettek, hogy bum bele a másik toronyba. Szóval szörnyű, akkor az ember ezt föl se fogta, és a következő pillanatokban, vagy szerintem órákban, de még napokban is inkább az áldozatokról beszéltek, nem arról, hogy mondjuk mi lesz ennek a következménye, és mit hoz az Amerika külpolitikájában, vagy a világpolitikában. Abban pillanatban szerintem nagyon kevés ember gondolt arra, az áldozatokra inkább.
2: Laci, te, aki mondtad, hogy amerikomán voltál, vagy, tehát mindenképpen szereted azt az országot.
4: New Yorkot szeretem leginkább azért, mert New York az nem Amerika, ezt, aki járt Amerikában, annak tudnia kell. Az a helyzet, hogy nem akarok itt okoskodni, de a mi életünk folyamán, ez az én esetemben több mint 70 év, történt néhány olyan esemény, amiről azt hittük, hogy ez alapjaiban megváltoztatja az életünket és az emberiségnek a sorsát. Bizonyos mértékben ez a támadás is megváltoztatta. Elég csak arra gondolnunk, hogyha repülőgéppen megyünk valahová, akkor hogyan jutunk el a repülőgépbe checkingtől, hogy hányféle ellenőrzésen átkerülünk oda, ez többek között
2: ennek a következménye.
4: De aztán volt 2008-ban világgazdasági válság is, az se semmi volt, mert az is alapvetően megváltoztatta volna az életünket, és alapvetően nem változtatta meg, de a következményeivel szembesülnünk kellett. Aztán volt a Covid, az pontosan ilyen globális esemény volt a számunkra. Én annak idején, amikor diák voltam, akkor ez még a régi rezsimben volt, akkor ilyen bácsikák szoktak ellátogatni az iskolába bizonyos nemzeti ünnepet, vagy államünnepek előtt, és beszéltek arról, hogy milyen élményeik voltak a háborúba, milyen partizánok voltak, meg minden, és ez mindig ilyen hányavetély módon viszonyultunk ezekhez az élménybeszámolókhoz, mert nem igazán tudtuk elképzelni, és nem is érdekelt bennünket, hiszen én a II. Világháború után születtem, és a 2001-től 25 év telt el, és egy nemzedék nőtt föl, olyan nemzedék, akik akkor születtek, vagy azután születtek, tehát nem igazán tudják olyan módon átélni ennek a jelentőséget, mint ahogyan mi, akik ezt megértük, de ez nem a mi érdemünk, meg nem az ő problémájuk, hanem ez evidencia, tehát ilyen a sors.
2: Filmekben előfordul, ugye, és tetten lehet érni azt, hogy melyik film készült 2001 előtt, mert általában ezek a New Yorkban játszódó filmekben mindig mutatták, vagy az Empire State Buildinget, vagy pedig a Világkereskedelmi Központot. Szoktam nézni a New Yorki helyszínelőket, és abban is előfordul az gyakran, utalás történik erre, mert a főszereplő helyszínelő nem tudja feldolgozni a felesége elvesztés után kialakult traumáját, ugyanis többször utalás hangzik el a filmben, hogy a neje is ott volt az épületben, és ott hunyt el. Jenő, te aztán hogyan követted az eseményeket? Mi mindent kellett az elkövetkező napokban? Miről kellett tudósítanod? Vagy hol szerezted be az információkat? Gondolom nem csak a hazai híradásokból.
3: Természetesen azt elvárták, nem mondom, hogy megkövetelték, hogy fokozottan figyelni kell ezeket az eseményeket, az erről szóló beszámolókat. Ez szinte természetes. De egy idő után, tetszik, nem tetszik, az ember megszokta, hogy ez van, ezzel kell együtt élni. Ráadásul ugye nem nálunk történt, tehát Amerikában történt, New Yorkban történt. Másképp érinti őket. Nem akarok nagyon nagy butaságot mondani, de a mikorunkban könnyű volt a tatárjárásról, vagy a Dózsa-féle fölkelésről. Egy nap felolvasták, tanító elmondta, amit tudni kell róla, és elfelejtettük. Nem vettük figyelembe, hogy mi lehetett az annak, aki megélte azt. És itt voltunk, ez is. Mi esetünkben minket ez másként. Voltak emberek, akiket egész mélyen érintett baráti kapcsolatuk, meg tényleg egy országhoz fűződő kapcsolat, érzelmi kapcsolat akár, de akit ennyire közelről nem érintett, az egy idő után túllépett ezen. Tehát az más dolog, hogy a híradások nagyon sokáig melegen tartották a témát, természetes dolog, figyelmeztetés, és utána, ami történt, ugye az meg már a világpolitikát alakította, és azokat a híreket meg, ami a terrortámadás következtében a világban történt, és az arról szóló híreket már inkább csak a vájtfülűek értették meg, hogy mi miért történik. De a hírekben ennek persze szerepelnie kellett.
2: Én tulajdonképpen nem is azért hívtalak most benneteket a stúdióba ezen a napon, hogy politizáljunk, hanem a személyes emlékeitekre voltam, vagyok kíváncsi. Említetted, hogy barátok, ismerettségek is szóba kerültek, és tudom, hogy gyakran a műsorainkban fölkerestek, telefonon legalábbis hívtak olyan embereket, akikről tudták, hogy épp akkor ott tartózkodnak, vagy egy másik helyszínen, de látták és tudták, hogy mi zajlik. Laci, neked vannak ismerőseid, barátaid Amerikában, akikkel erről beszélhettél?
4: Nincsenek. De tehát ilyen szempontból nem tudok érdemi beszámolót mondani, de tekintettel arra, hogy én 1989-től szinte napi rendszerességgel, idézőjelben értem a napi rendszerességet, de heti rendszerességgel egészen biztosan közéleti publicisztikát írok. Nyilvánvalóan, hogy publicisztikát is írtam ezután, hogy melyiket, vagy milyeneket írtam, azt ebben a pillanatban arról nem tudok beszámolni, de egészen biztos vagyok abban, hogy reflektáltam publicisztikában is erre az eseményre, és költőként, művészként ugyanúgy az ember a körülötte lévő világot, világra reflektál és önmagára, és azt hiszem, hogy én verses kötetem volt az első, a 2011-es szeptemberi események után, amely
2: 2001,
4: elnézést. Ezt nyugodtan majd nem kell kivágni ebből a dologból, mert mielőtt idejöttem volna, vagy mielőtt általában elmegyek nyilatkozni, akkor a Dávid fiam, akiről már erről beszéltem, de mindig figyelmeztet arra, hogy apu, légy szíves, majd óvakodj a dátumoktól, mert összekevered azokat, úgyhogy... Tehát 2001-ben jelent meg az Úgy is kicsinálnak című kötetem, ami én szerintem irodalmi kuriózum, nem mint hogyha ezt a kritika észrevette volna, de volt néhány barátom, költőtársam, többek között Zalán Tibor, aki elismerésének adott hangot, mikor megjelent a kötet, mert ebben a kötetben a kezdő vers és a záró vers előtti ciklus, ez konkrétan a szeptember 11-i eseményekről szól, és hogyha a borítót megnézi valaki, akkor a borító is tökéletesen utal.
2: Ott az ikertorony.
4: Szinte szájba rágósan, majdnem AI
2: akkor
4: módon,
2: még nem
4: módon utal, akkor még nem volt
2: meg AI, volt neked a sajátod is, nem,
4: AI, ilyen,
2: nem volt szükséged mesterséges intelligencia.
4: Kb. Az AI is ilyen majdnem primitív dolgot csinált volna, mint a kötetem van.
2: Mennyi idő telt el? Ugye szeptember 11-én volt a merénylet, itt pedig az szerepel, hogy napkiadó Dunaszerda 2001, ugyancsak abban az évben. Igen. Hány héttel később írtad, vagy már látnokként előre megírtad az ikertornyok ledőlését?
4: Többé-kevésbé kész volt a kézirat, és hát mivel jó szerkesztő vagyok, hát most szerintelenül állíthatom, tehát összetudtam hozni ezt a két dolgot, és írtam két friss verset, az egyiket az elejére tette, a másikat a vége felé, végére, és így jött össze. Tökéletesen összeállt egyébként, mert az egész kötetnek a közepe arról szól, hogy mi itt távol mindenféle tragikus eseményektől, milyen kicsinyes problémákban élünk, és mivel foglalkozunk. Úgyhogy ennyit erről. Úgy is kicsinálnak.
2: A kötetnek a címe.
4: A címe, hát ebben van egy kis kattintásvadász szerű címet adtam, de általában jellemzőre, mivel publicista vagyok, és tökéletesen soha nem szakadtam el költőként se a embereknek a megreformálása, legalábbis ettől a szándéktól. Úgyhogy...
2: Több-kevesebb sikerrel.
4: És teljesen sikertelenül.
2: A szóban forgó verset felolvasod? Ide értem, hát ez a címe.
4: Hát te vagy az előadó művész.
2: Én csak egy riporter Toljad. Vagyok. Ide értem, hát éjszaka lakatlan volt az álmom. Nem érthetetlen, csak megmagyarázhatatlan, mint a haza elvesztésének lírai pillanata. Éppen pirkadt, amikor megláttam a folyót. Még haldoklott szememben az álom, senki sem várt. Aztán megláttam a híd pillérén gubbasztó sakált. Eltévedt, gondoltam, és a kába sokadalomban elenyésztek a mesztelen felhőkarcolók. Hiányzott a has is, mint a levél az izegés. Mintha a világmindenség hallgatott volna. Égő hústól szaglott az éter. Ide értem hát, szárnyak nélkül is, a más világra. Barak László, Ide értem hát című nagyon, versét olvastam.
4: Nagyon jól előadtad, köszönöm.
2: Hát egy jó verset, nem nehéz.
3: Én kérdezni szeretnék valamit, említetted, hogy voltál előtt és utána is voltál, visszajársz, vagy gondolatban visszajársz. Én most egy találkozóról jövök, és itt ott is szóba került, ez az évforduló, és a nem ilyen humán műveltségűhez, műveltségnek nevezhető emberek sokkal, sokkal inkább két lábbal a földön járók voltak, akik azt mondták, és te is nézted, én is láttam a tornyokat, a becsapódó repülőgépeket, és azt kérdezték, azt mondták, hogy nem figyelted meg, hogy az a két torony olyan formában omlott össze, ahogy ma a legmodernabb technikával gyárkéményeket roskasztanak le, vagy döntenek, vagy robbantanak föl. Nem találkoztál soha ilyen kétségekkel, hogy esetleg más is volt ott a földszint is alá volt már nagyon tervszerűen aknázva, robbantásra előkészítve, nem jutottak hozzád ilyen hírek,
2: ilyesmit? Igen, hát léteznek mindenféle összeesküvés.
4: Igen, volt elmélet, ilyen összeesküvés elmélet, amit többször is megcáfoltak, úgyhogy a legalaposabb vizsgálatoknak vetették alá, hogy ezt az eseményt, és megcáfolták ezeket a föltevéseket. Úgyhogy önmaguktól roskadtak össze, tűz volt, fölmelegedett az acél szerkezet, és azért összeomlottak, úgyhogy, de hogyne, hát számtalan összeesküvés elmélet lát napvilágot naponta, de ez egy olyan kategóriájú, mint a chemtrail, ami a kondens csíkokkal kapcsolatos, hogy permeteznek bennünket a rossz akaratú emberek. Úgyhogy nem volt ilyen gond.
2: Mielőtt még belemerülnénk a különböző összeesküvés elméletekbe, megköszönöm a beszélgetést Görföl Jenőnek és Barak Lászlónak. Kedves hallgatóink, a 25 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztünk.

0: kedves hallgatóink, ez továbbra is a Nappali, és továbbra is itt van velünk Barak László. Görföl Jenőtől az imént búcsút vettünk vele, és Barak Lászlóval a szeptember 11-i eseményekre emlékeztünk. Most viszont Barak Lászlóval a legújabb kötetéről beszélgetünk. Szeretettel üdvözöllek még egyszer, Laci, szia!
1: Tisztelettel üdvözlöm én is a hallgatókat, és annyit vigasztalásként nekik, hogy nem végső búcsút vettünk Görföl Jenőtől.
0: Hanem elbúcsúztunk, elköszöntünk inkább így. Köszönöm szépen a helyreigazítást. Amikor erre a beszélgetésre készültem, elküldted, hát nem is tudom, kéziratnak nevezik mostanság azokat, amik egy Word-ben vagy PDF-ben megjelennek, szóval mint egy kézirat?
1: Kötetbe betördelt verziója volt.
0: Igen, de megtaláltam a legelső kötetedet, amelyik 1981-ben jelent meg, és érdekes módon tovább lapoztam benne, és itt van egy ajánlás, amelyet 2001-ben írtál bele. Ez azt jelenti, hogy 20 évvel később még mindig élt bennem eme kötet, és egy író-olvasó találkozóra elvittem ezt is. Na most ebben a Főnix füzetek sorozatban megjelent kötetedről írják. A kötet címe egyébként Sancho Panza szomorú. Barak László objektivizáló lírája természetes, és tegyük hozzá, szükségszerű mozdulattal helyezkedik szembe a modern civilizáció termelte veszélyekkel, az életünket kívülről beprogramozni igyekvő, a helyettünk is dönteni kívánó személytelen erőkkel, a személyiséget a természeti embert fenyegető manipulációval. És amikor ezt én elolvastam, akkor arra gondoltam, hogy a mostani kötetedre is nyugodtan jellemzőek lehetnek ezek a sorok. Te hogy látod?
1: Hát erre mondhatnék egy klasszikus klisét, a gondolta a fene, ugye ismerős ez a dolog, de hát egyébként, hogyha még a látszatát is el szeretném annak kerülni, hogy úgy jöjjön le a színpadról, vagy a képzelt színpadról, vagy a hangszórókból, vagy a rádiókból, hogy 1981-től semmit nem változott a költészetem. Az a helyzet, hogy annyiban nyilvánvalóan semmit nem változott a költészetem, hogy minden költészet, minden művészeti alkotás, minden művész elsősorban a környezet tére reflektál, másodszorban pedig önmagára. Tehát ilyen alapon természetes dolog, hogy valamiféle kontinuitás létezik, folyamat létezik. Az elmúlt több évtized egyik legnagyobb különbsége viszont az első kötetemhez képest, hogy szinte mióta az eszemet tudom, publicisztikát művelek, közéleti publicisztikát. És nyilvánvaló, hogy a költészetemnek a gerincét nagyon hosszú ideig ez a fajta alapállás jellemezte. Ezért is foglalkoztak velem a kritikusok közéleti költőként. Első nézőpontból, első olvasatban akár pejoratív vagy negatív értelemben is használták ezt a jelzőt. Viszont azóta, tehát a napjainkban a közéleti költészet a virágkorát éli újra. Igaz, hogy nem olyan publicisztikus módon, mint annak idején az előttem lévő nemzedékek, és amelyhez én tartozom. Ilyen alapon ül ez a fülszöveg, amit felolvastál. Kár, hogy nem te fogalmaztad meg ezt a saját mondataiddal, hanem a fülszöveget használtad, de ez teljesen rendben van, nem akarok vele vitatkozni, hiszen teljesen tőlem független.
0: Ami jó, az jó, hát miért találja ki más, de én arra gondoltam, itt van ugye a közéleti, hát itt van, hogy objektivizáló líra, ez egy dolog, de én nem is erről gondoltam, hanem arra, hogy szembe helyezkedsz a modern civilizáció termelte veszélyekkel, és amelyek bennünket befolyásolni igyekeznek. És akkor itt köszön vissza a legújabb kötetetben, amelynek a címét még nem is mondtam, ugye Beton és disznózsír, ez a címe, és azt írod benne, hogy az utolsó csősz már rég influencer lett, saját riasztódját, digitálisat, és a hírek nem a faluban terjednek, hanem zárt Facebook csoportokban, ahol nem divat a köszönés. Na most, ha így nekimész ilyen digitális vívmányoknak, mondjam akár idézőjelbe, akár idézőjel nélkül, azért itt valahol némi ellentmondást is érzek, hiszen te a hírportálnak, az egyik hírportálnak a főszerkesztőjeként, illetve szerkesztőjeként, véleményformálójaként szinte a nap minden percében kapcsolatba kerülsz ezekkel a vívmányokkal. Használod őket, mert anélkül nem tudnád ezt az internetes hírportált szerkeszteni. Akkor csak költőként mész neki?
1: Igen, mindig a lírai énről beszéljünk. Van a költészetemben
0: a közéleti.
1: Lírai én, van a lírai te, és a lírai ő is van. Hogyha a Beton és disznózsír című kötetnek a értelmezésére törekszünk, akkor nem is a saját ötletemből kívánom ezt részletezni, hanem Juhász Katalin barátném, akit innét is üdvözlök és csókolok, ő fogalmazta meg erről a kötetről azt, hogy...
0: Már is mondom, igen? Mert az előbb szememre vetetted, hogy nem a saját gondolatomat mondom az új kötetedről, most te is a Juhász Katalint akarod mondani, hát akkor felolvasom, mert készültem. A költő új arcát ismerhetjük meg. Barak László a mi kis szlovákiai magyar közösségünk egyik legnagyobb szájú publicistája. Ezt biztos nem mondtad volna most, ugye? Kevesebbek által ismert költői énje sem nevezhető visszafogottnak. Nemrég viszont történhetett valami a lelkében. Új vers kötete ugyanis olyan, mintha nem is ő írta volna, hanem az egyik angyal a Berlin felett az ég című filmből. Szereted ezt a mondatot? Egyet értesz
1: vele? Igen, nagyon szeretem, mondtam is otthon a családomnak, hogy angyal vagyok. Hát kinevettek, és azt a feleségem azt mondta, hogy öndicséret, büdös. De hát végső soron nem én állapítottam meg magamról ezt a dolgot. Az a helyzet, hogy ez a kötet annyiban jelent megújulást az én szándékaim szerint is, és szerintem az eredmény szerint is. Olyan módon tudtam elszakadni a publicista énemtől, hogy nem arra törekszem, amit a publicisztikámban, meg az eddigi verseimben, hogy az volt a, tehát mindig volt egy olyan hátsó szándékom, hogy leülök, megírom a szövegeimet, és akkor helyre teszem a világ gyémán tengelyét, kiegyenesedik minden. Tehát mindig ez volt a írás közben a szándékom, és most annyiban különbözik az eddigi törekvéseimtől ez a szöveg, hogy semmiféle tanulságra, semmire nem utalok. Csak ahogy a Berlin fölött az ég angyalai, reprodukálom azt, amit a lírai én, nem, tehát a lírai én reprodukálja azt, ami az emberek fejében játszódik le.
0: Tehát a féle külső szemlélőként
1: pontosan,
0: tartod
1: pontosan,
0: most magadat ezekben a versekben?
1: Pontosan, pontosan. És ez az egész lényeg. Nem nagyon szeretek sokat beszélni a verseimről. Azért, mert azt gondolom, hogy a verseknek kellene önmagukról beszélnie, és nem szeretem megmagyarázni, hogy mit, miért és hogyan írok.
0: Nehezen írsz egyébként?
1: Nem írok nehezen, rendkívül könnyen írok, és az alkotói énem legzseniálisabb időszakai mindig a írás közben tört. Tehát amikor írok, akkor kézzelfogható boldogság érzet van rajtam.
0: Saját magadtól inspirálódsz menet közben.
1: Tökéletesen érzem magam. És ez az állapot egész addig tart, amíg le nem adom a kéziratot, amíg késznek nem tekintem a kéziratot, és amikor ez megtörténik, akkor alig várom, hogy megjelenjen a kötet. Amikor megjelenik, kinyitom, átlapozom, leteszem, és mintha mi sem történt volna.
0: Rácsodálkozol, hogy jé, ezt én írtam, fide jó.
1: Totálisan elfelejtem a dolgot, és már boldogtalan is lettem.
0: És akkor ez új dalokra.
1: Ösztönyen. És vár az ember az új inspirációkra.
0: Egyébként ez milyen korszaknak, vagy mennyi időnek a termése ez a 101 néhány oldalnyi beton és disznózsír? Mondod, hogy könnyen írsz, leülsz, hát és, de azért nyilván nem egy nap alatt születnek meg.
1: Nem, kb. Egy év. Kb. Egy év, amíg megszületik egy ilyen dolog, úgyhogy én szerkesztőként is sokat foglalkozom a szövegeimmel, megírom a szöveget, és aztán megszerkeztem többször is egymás után, meghúzom, hozzáírok.
0: És azt mondod, hogy amikor megjelenik a kötet, elolvasod, leteszed, és az élet megy tovább, és jönnek az új idők, új dalai, de nem olyan vagy, mint a képzőművészek, amikor ismerek néhányat, akik a kiállítás megnyitón is még odaszaladnának ecsettel, és még belefestenének valamit, mert elégedetlenek az alkotásokkal. Tehát úgy érzik, hogy soha nincs befejezve a mű.
1: Nem gondolom ezt soha. Mindig azt gondolom, hogy tökéletes, amit csináltam. Többé-kevésbé egyébként a jó szerkesztőimnek is köszönhető ez, az utóbbi köteteimnek Rendre Vida Gergely barátom volt a szerkesztője, és azért szeretek vele együtt dolgozni, mert épp úgy, ahogy Juhász Katalin, totálisan megérti azt, hogy mit akarok és mit csinálok.
0: Akkor hadd idézzek még Juhász Katalin írásából, amely az Új Szóban jelent meg. És innen nézve Barak László új kötetének központi témája nem egyszerűen a társadalomkritika, hanem világba vetettségünk víziója, és a szerző újrateremtési kísérlete bizony befutcsol, hiába is szurkolunk neki, illetve magunknak. Azt hittük, hogy csak simán végigpörgetjük az új kötetet, itt-ott felnevetünk az ironikus megjegyzéseken, és találgatjuk ki kicsoda a versekben. Nos, nem így történik a befogadás. Barak László ugyanis sok mindent nyitva hagy, mintha nem találná a hajdan még megvolt kapcsolódási pontokat.
1: Hát, pontosan azért hagyok mindent nyitva, mert nem akarok publicistaként viselkedni. De... hanem az olvasóra bízom, hogy reflektáljon arra, amire a lírai én reflektál.
0: Az olvasó jelen esetben én viszont arra kíváncsi, hogy hát nem végeztem statisztikai kimutatást, nem számoltam össze, de nagyon sokszor szembe jön velem a magány szó ebben a kötetben. A magány olyan, mint a neon, nem fűt, csak hidegen hunyorog. A magány algoritmusa a panel földszintjén úgyis előre csomagolt reménytelenséggel dolgozik. Amikor ide jöttél, és azt mondtam, hogy azzal fogom kezdeni a beszélgetést, hogy hogy vagy. Konkrétan én erre gondoltam, te azt mondtad, hogy nehogy ma, pedig 1000 éve nem találkoztunk, azért hát, ha csak megkérdezhetem. De most, hogy szóba kerül a magány, nem vagy magányos, ugye?
1: Hát az a helyzet, hogy el tudom játszani a magányos szerepét, ez az egyik dolog, ez szerepjátszás, minden ember és minden alkotó szerepet is játszik, de az a helyzet, hogy 7 évtizede tartózkodom már itt a Földön, több mint 7 évtizede, nagyon-nagyon sok embert megismertem, nagyon-nagyon sok emberrel összehozott a sors, és minél tovább tart ez az állapot, annál inkább érezheti magát az ember magányosnak, mert óhatatlanul rájössz előbb-utóbb, hogy nem igazán vesznek, tehát nem tudnak már semmivel meglepni az emberek, tehát semmilyen esemény, semmilyen emberi magatartás, viselkedés, semmilyen meglepetést nem okoz, mert némelyik mindegyforma. Én ezért nem is nagyon szeretek megismerkedni új emberekkel. Azért, mert azt szoktam mondani, hogy én már igen sok embert ismerek, és úgyse tudom földolgozni, és kellőképpen elviselni, amivel szembesülök.
0: És főleg megváltoztatni nem, ugye?
1: Megváltoztatni abszolút nem. Holott a ambíció mindig ez volt. De ezt nem valamiféle, ezt ne tessék valamilyen szomorú dolognak értelmezni. Ez evidenciákról beszélek, az én szempontomból legalábbis.
0: Nevezzük bölcsességnek?
1: Hát, igen, akár.
0: A magányra visszatérve, még nemrégiben volt alkalmam egy interjút meghallgatni Rakoncai Gáborral, az extrém sportolóval, aki 75 napot töltött az óceánon egy kenuban, és a riporter megkérdezte, hogy nem magányos-e, azt mondta, hogy más a magány, és más az egyedüllét. Ott az óceánon az egyedüllét az, ami körbeveszi őt. A magány, azt mondja, az emberek között van. Az emberek között lehet magányosnak lenni igazán, és akkor itt visszatérhetünk ezekre a mindenféle kütyükre, vívmányokra, mert ő is azt mondta, hogy ott ülnek egymással az emberek szemben egy asztalnál, és mindenki a telefonját böngészgeti, meg pörgeti.
1: Ebből se kell különösebb krimit csinálni. Ez teljesen természetes dolog. Azelőtt az emberek a kávéházakban papír alapú újságokat olvastak, most pedig a telefonjukon olvassák az újságot. Tehát ez nem különösebb. Nem gondolom, hogy ez valamilyen módon elidegenítené egymással az embereket. Az emberek egymással szembeni idegensége az egészen más forrásban fogan. Úgyhogy nem. Tehát, hogyha ezeket a sorokat idézed, ezt a lírai én, ezt tapasztalja az emberek között. De ez nem ítélet, hanem reflektál arra, ami történik, ami az emberek fejében forog. Kávéházba járok, de egy szűk körbe, egyik jó barátommal, Mészáros Lajos barátommal találkozunk minden nap délelőttönként, és még hozzánk csapódik néhány olyan ember, akiket szeretünk, nem csak el tudunk viselni, hanem szeretünk is. Jellemzően én nem vagyok jogász, ahogy a Mészáros Lajos nem költő, ahogy én vagyok, és van köztünk műszaki értelmiségi, sportoló, és ezekkel az emberekkel beszélgetünk, és olyankor nem használjuk a telefonjainkat, de ez teljesen természetes dolog. Nem járok már nagy plénumokba, mert nem szeretek. Nem járok nagy rendezvényekre, mert nem igazán tudom kedvelni a tömeget. Nem azért, mert különleg tartom magam, hanem azért, mert ilyen a természetem, neurotikus vagyok hajlamos, neurotizmusra, autizmusra vagyok hajlamos. Azt szoktam magamról mondani, hogy nem együgyű, mármint idióta, hanem egy ügyű vagyok, aki egy bizonyos szegmensével tud foglalkozni azoknak a dolgoknak, amit az élet eléje hoz, és egyébként más dologra meg teljesen alkalmatlannak tartom magam.
0: Na, milyen szépen kianalizáltad itt magad. Azelőtt kávéházat említetted, és én éppen, hogy csak említettem az első szótagot, hogy ká, és te már rögtön reagáltál rá. Azelőtt voltak ilyen rendezvények, hogy Bámbér Irodalmi Kávéház, meg Budapest Kávéház ott Dunaszerdahelyen, és sok-sok évvel, évtizeddel ezelőtt Pozsonyba összpontosult a magyar irodalmi élet. Utána több mindenki elköltözött, Komárom, Dunaszerdahely, stb. Stb. Van most ilyen? Te jársz a barátaiddal, akik nem költők, de így költők összejárnak-e még?
1: Nem igazán. Én nekem például az előző kötetem megjelenése után, az Arccal a falnak című kötet megjelenése után nem volt könyvbemutatóm. És most sem tervezek. Igaz, azt is tervezem, hogy már több verset nem írok, vagy már terveztem előbb is, de nem tudom. Nem tudom megmagyarázni ezt a dolgot. Nem. Tehát tagja vagyok a irodalmi csoportosulásnak, ez a bázis. Teljesen jól érzem magam tagként, de nem járok az összejövetelre.
0: Na, itt erre akartam utalni, hogy hát általában forgatok a rendezvényeiken, és nem láttam.
1: Most voltam Budapesten a ünnepkönyvhéten, voltam a bázis standjánál, megöleltem néhány embert, akit ismertem, azokat is, akiket nem, de ennyi volt, nem jellemzően. Emberek közé futballmeccsre járok. De ott is idegesítenek egyébként, mert egészen mást látnak a pályán, mint én, de ez teljesen természetes.
0: A lírai éned másként figyeli a dac meccseket például. Bíztatóul, hogy mondjak neked valamit, nagyon sokan mondják a gyerekverseidet. Szavaló versenyeken, vers és prózamondó versenyeken, hogy helyesbítsek, főleg azokat, amelyek kamaszoknak, kiskamaszoknak szólnak, és hát úgy veszem észre, hogy nagyon jól is tudják előadni, mert nyilván a szívükből beszélsz, vagy amikor azokat megírtad, felnőtt verset, illetve felnőttől még nem hallottam Barak László verset mondani.
1: Ó, hát mondtak többet is, CD-m is van erről, említettük mi előtt.
0: Igen, de így versez, illetve beszélgetni. Ilyen fórumokon, mint a
1: hát
0: Mihály verset.
1: Egyik leghűségesebb előadón Gál Tamás barátom volt. Csütörtökön voltam egy olyan koncerten, Komáromban, ahol Bandor Éva mondott egy Barak verset, úgyhogy előfordul ilyesmi is. Csak nem annyi, mint a gyerekvert. A gyerekverseimről annyit, hogy ezeket a verseket még a gyerekeimnek írtam, annak idején, amikor olyan korúak voltak, aztán pedig az unokáimnak. Három unokám van, Ráhel, Benyámin és Leila, és amikor a legutolsó gyerekverseskötetem megjelent, akkor még a Leila nem élt. A Leila most 11 éves, és ő nem szerepel, neki nem írtam verset, tehát nem szerepel ezekben a gyerekversekben, és mindig volt. Az volt a családi probléma, hogy a Leilának nem írtam verset, de ebben a kötetben van Leilának ajánlott vers. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom, az egyik legjobbnak tartom.
0: Beszélgetésünk elején, amikor a Sancho Panza szomorú című első verses kötetted fülszövegéből idéztem, akkor mondtad, hogy hát a klasszikust idézett, gondolta a fene. Hát ezt Arany János mondta, és Arany János írt olyat, hogy őszikék, és amikor olvasom a Beton és disznózsír kötetedet, és mondod, hogy néha elhatározott, hogy nem írsz több verset, ezek netán valamiféle őszikék?
1: Nem. Istenben, tiltakozom. Semmiféle öreg költészet nincsen. Most

0: Mindent megírtam, mindenhogyan, mindenféle nézőpontból és konstans értékrend alapján, és Farrahán Borsónak tartottam, de hát ez a világ legtermészetesebb dolga egyébként. Tehát olykor az is eszembe jut, hogy már soha többet nem írok publicisztikát, mert minek írjak. Most ilyenkor meg azt gondolom, hogy nem akarok már verset írni, mert akármiről tudok verset írni, mert profi vagyok, nem? Hát már elég sok verset írtam életembe, hogyha valahova becsuknak, és azt mondják, hogy erről és erről írja a verset, azt megírom, de csak azért, hogy írjunk, minek írjon az ember. Majd akkor írok, hogyha valamilyen módon inspirál, célt kapok valamitől.
1: Akkor legyen ez a végszó, beszélgetésünk végszava, tehát akkor nincs öregkori költészet, nincs magány, van viszont egy jó adag bölcsesség. Barak László, köszönöm a beszélgetést, és további alkotókedvet kívánok.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőség.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barak László költővel beszélgettem legújabb Beton és disznózsír című kötetéről.
2: Csodatévők. A nagykaposi civil szervezet az autista gyermekeknek szánta izgalmas nyári táborát. 12-szer is több, mint szomszéd, idén is gazdag műsort kínáltak a pozsonyi magyar kulturális napok. Sikertörténet Palóc nyelvjárásban. Egressy Zoltán Portugál című darabját egy hián százszor adta elő a Kassa Itália Színház. Újjáéledőben a népi kultúra, a gombaszögi folkszögletben kivilágos kivirrattig szólt a muzsika. Holopsóka vagyok. Várjuk Önöket a Szlovák Televízió 2-es csatornáján szerdán 8 óra 5 perckor.
3: Mi kell ahhoz, hogy a civil társadalom a politikától mentesen is eredményes legyen? És a kisebbségek esetében ehhez milyen összefogásra van szükség? A 10 éve elhunyt Tóth Károly ezekre a kérdésekre kereste a választ a Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet megalapításával és működtetésével. Munkássága egy szeletét bemutatva ráemlékezünk a Szalagtárban szombaton, a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
4: Mesterséges intelligencia az iskolákban és az AI veszélyei tényleg fenyegetheti az emberiség jövőjét. Ellátogatunk a Galántai Honismereti Múzeumba is. Arcmás portré sorozatunk őszi első részében pedig Skuta Miklós és Skuta Nóra zeneművészek engednek bepillantást közös életükbe, művészi világukba és az együttalkotás mindennapjaiba. Jakubec László vagyok, várom Önöket a Nappaliban, szerdán 9-től délig a Pátria hullám hosszain.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az államfő holnap országértékelő beszédet mond a parlamentben. Ukrajna mozdonyokat kér szövetségeseitől. Sok napsütés és kellemes őszi idő vár ránk 20 fok feletti csúcshőmérséklettel. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok a hírekkel. Peter Pellegrini köztársasági elnök holnap délelőtt 10 órakor országértékelő beszédet mond a parlamentben, jelentette be Richard Rasi házelnök. Az államfő tegnap kérte a felszólalási lehetőséget, azt, hogy szeptemberben elnöki beszédet akar mondani, még júniusban közölte. Már akkor jelezte, hogy a készülő jövő évi állami költségvetésről és a Jövőkép 2040 stratégiai dokumentumról is beszélni fog. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szerint rendkívül bizarr helyzet lenne, ha leváltanák a tisztségéből. A közösségi médiában közzétett videójában azt mondta, hogy a leváltására éppen azok után kerülne sor, hogy csapatával jelentős eredményeket ért el a tárcánál. Állítása szerint 8500 munkahelyet sikerült megmenteniük, hozzájárultak a szlovákiai termékek,

0: és megőrzéséhez és takarékoskodtak az adófizetők pénzével. Az ellenzéki SZSZ szerint a kormány még az állami ünnepnap szabályainak megváltoztatását sem tudta megfelelően kezelni. Branislav Gröling, a liberálisok vezetője szerint a gazdaság támogatása helyett káoszt teremtettek a munkavállalók, a vállalatok, az iskolák és az egészségügy számára. Hasonló helyzet alakult ki május 8-án is. Egyesek 100%-os pótlék mellett dolgoztak, mások szabadságot vettek ki, miközben az iskolák és a kórházak finanszírozási problémákkal szembesültek. Gröling szerint a kormánynak 4 hónapja lett volna a helyzet rendezésére, de ezt nem tette meg. Ukrajna arra kérte szövetségeseit, hogy szállítsanak számára mozdonyokat, miután Oroszország az invázió kezdete óta több mint 500-at semmisített meg, ezek felét az idei évben. Az ukrán kormány szerint a vasút kulcs szerepet játszik az ország működésének fenntartásában. Biztosítja a civilek gyors evakuálását, a létfontosságú szállítmányok, valamint a gabona fuvarozását. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter szerint az elpusztított mozdonyok pótlására sürgősen szükség van. A Kreml üdvözölte Donald Trump amerikai elnök javaslatát, amely szerint Oroszország és Ukrajna állítsa le az energetikai létesítmények elleni támadásokat. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, jó ötletnek és jó kezdeményezésnek nevezte a felvetést, de nem erősítette meg, hogy Moszkva elfogadta volna azt. Donald Trump hétfőn azt közölte, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott az energetikai célpontok kölcsönös támadásának leállításáról. Az amerikai elnök egy nappal korábban arra szólította fel Volodymyr Zelenszkijt, hogy Kijev ne támadja az orosz olajipari létesítményeket.
1: Időjárás.
0: Estig sokat fog sütni a nap, csapadék sehol sem várható, az északi, északkeleti szél azonban időnként megélénkül. 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Éjszaka többnyire derült, illetve gyengén felhős idő valószínű, helyenként köd vagy alacsony szintű réteg felhőzet is kialakulhat. Hajnalra 13 és 8 fok közé hűl le a levegő. Holnap gyengén felhős időre számíthatunk, reggel néhol köddel. Napközben 22 és 27 fok közti hőmérséklet várható.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az R1-es autóúton szered után Nagyszombat felé a 11-es kilométernél egy furgon kamionnak ütközött, a forgalom csak egy sávon halad, a várakozási idő elérheti a 30 percet. A 62-es számú elsőrendű úton Szered és Nagymácsét között 2 autó ütközött össze, a forgalmat a rendőrség irányítja. Sebességet mérnek a rendőrök Szentgyörgy után Pozsony felé. Szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Jó szóval oktasd, Gazsik Viktóriával.
2: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! A 2025-ös PISA mérés eredményei azt mutatják, hogy a szlovákiai 15 éves diákoknak javult a természettudományi készsége az előző méréshez képest, matematikából az OECD átlag felett teljesítettek. Az olvasás azonban a legnagyobb megoldandó probléma Szlovákia számára, ebben az összátlag alatt maradtunk. És megugrott azon diákok száma, akik a szövegértési kompetencia alapszintjét sem érik el, a családi háttér pedig továbbra is nagy kihatással bír a tanulók teljesítményére. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet az OECD 2000 óta 3 éves ciklusokban szervezi meg a PISA tesztelést, amely azt méri, hogyan boldogulnak a tanulók a szövegértési, a matematikai és a természettudományos problémákkal. A mért kompetenciákat a 2025-ös mérésen kiegészítették a tanulás a digitális világban fejlesztési területtel is. A 2025-ös mérés az eddigi legnagyobbnak számított, több mint 90 ország 776 ezer diákja vett részt rajta. Az eredmények bemutatójának először nem az OECD Párizsi székháza adott otthont, az eseményt szeptember 8-án Pozsonyban tartották meg. Oktatási műsorunk mai adásában arra teszünk is, kísérletet, hogy közérthetővé tegyük a PISA mérések módszertanát, összegezzük a tavalyi mérés eredményeit, és arra is kitérünk, mit árulnak el az adatok a nemzetiségi oktatás helyzetéről. Ha tehetik, maradjanak velünk, gondolatébresztő rádiózást kívánok!

0: 2026. szeptember 8-án Pozsonyban mutatták be a 2025-ös PISA-tesztelés regionális és összeredményeit. A nemzetközi kompetencia mérés keretein belül 2000 óta méri fel a gazdasági, együttműködési és fejlesztési szervezet a 15 évesek matematikai, természettudományi és olvasási készségeit. Mit mutatnak a legutóbbi eredmények, mit tudhatunk meg általuk a nemzetiségi oktatás helyzetéről, és milyen össztársadalmi szereppel bír a PISA-tesztelés. A kompetenciamérés elmúlt 25 évét és aktualitásait Papszi Attilával, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének igazgatójával tekintjük át. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: A Nemzetközi Tanulói Teljesítmény Értékelési Program, betűszóval is ismertebb nevén a PISA 2000 óta 3 éves ciklusokban valósul meg, és a 15 éves diákok készségeit hivatott felmérni. Milyen célból jött létre ez a nemzetközi tesztelés, melyek azok az alapinformációk, amiket a beszélgetésünk elején mindenképp szükséges tisztázni?
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát először is akkor néhány ilyen alapinformációt mondjunk el. Az ő felvezetőben is elhangzott, ez 2000-ben indult ez a nemzetközi felmérés, és azóta általában 3 évente szokták megismételni. Amikor volt a Covid, akkor volt egy év csúszás, és így ez a 3 év ilyen értelemben picit eltolódott. Az általában úgy szokott történni, hogy egy adott évben van a maga a mérés, és a következő év decemberében szokták az eredményeket ismertetni. Tehát ilyen értelemben ez is egy kivétel volt, vagy egy első alkalom volt, hogy most már szeptember 8-án a olvasás világnapján közölték az eredményeket, tehát picit előbb tudjuk ezeket az eredményeket, mint a korábbi, hát ilyen 20-25 évben. Maga a PISA felmérés, hát azt szokták mondani, hogy ez az oktatás fejlesztésnek az alapnyelve. Mit jelent ez? Abból kell kiindulni, hogy abban a logikában, amelyben a PISA készül, röviden az arról szól, hogy nem az iskola által átadott lexikális tudásokat ellenőrzi, hanem azt vizsgálja, hogy milyen alkalmazott tudásokra képesek ezek a fiatalok, akik, hát ahogy szintén elhangzott, 15 évesek, magában a PISA-ban azért van egy pici csúszás 15 év előtt, és 15 és nem tudom, majdnem 16 évesek is bekerülnek. Tehát röviden az is érdekes, hogy ezt a kompetenciát hogyan értelmezik. Azt szokták mondani, és ez van szinte mindegyik PISA jelentésben is, hogy a kompetenciák, függetlenül, hogy melyik területről van szó, ugye itt ez a 3 nagy terület, amit mindig vizsgáltak, de erre még visszatérünk, mert már más dolgokat is szoktak mérni. Tehát röviden azt szokták mondani, hogy itt bármelyik területről van szó, ezek olyan alkalmazott tudások, amely a normálisnak tekinthető, vagy egy átlagos mindennapi élethez, sőt, még tovább megyek, mert hogy úgy fogalmaznak, a mindennapi állampolgári léthez szükséges alapvető alkalmazott tudásokról van szó. És ez nagyon érdekes, hogy még a matematikánál is ezt hangsúlyozzák ki, hogy ezek állampolgári ismeretek valójában. Tehát ahhoz, hogy állampolgárként tudjunk élni, tehát tudjunk, nem tudom én, vonatjegyet vásárolni, és ki tudjuk számolni az árát, meg a vonatjegyen szereplő információkat el tudjuk olvasni, tudjuk értelmezni, hát ezek végsősoron mind-mind állampolgári ismeretek, legalábbis ebben a szélesebb paradigmában. Tehát ezeket a kompetenciákat, ahogy mondtam, 3 évente vizsgálják, és úgymond bizonyos értelemben mesterségesen szétválasztják a természettudományi, a szövegértési és a matematikai kompetenciákat, de nyilván ezek között sok szempontból átfedés van, tehát ezek nem egymástól függetlenül léteznek. És az elmúlt 20-25 évben még két dolgot mindenképpen kihangsúlyoznék, hogy mindegyik ciklusnál, tehát mindegyik mérés során a 3 terület közül valamelyiket mindig részletesebben vizsgálnak, ilyen volt a legutóbbi nála úgynevezett természettudományi kompetenciák. És amit még kell tudni, hogy általában mindegyik ilyen mérésnél van egy más terület is, amit valamilyen szempontból szoktak vizsgálni. Az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt mérések során volt olyan, amikor az úgynevezett kreativitást mérték, vagy volt olyan, hogy a pénzügyi ismereteket, vagy kompetenciákat, és most a legutolsó mérésnél, erről bizonyos értelemben még nem esett olyan sok szó, az úgynevezett számítógépes probléma megoldó képességeket is szokták vizsgálni. Tehát röviden azt tudom mondani, hogy ez a nemzetközi oktatásfejlesztésnek a nyelve, amelyben egyre inkább több ország bekapcsolódik, és a legutolsó mérésnél, ha jól emlékszem, több mint 90 ország részt vett, tehát ez majdnem az egész világot átöleli, és külön szokták vizsgálni azokat az országokat, amelyek az úgynevezett OECD országok, tehát ugye ezt az egész mérést a felvezetőben is említett szervezet, amit röviden így angolosan OECD-nek nevezünk, tehát az OECD országok, de partnerországok is részt vesznek, és ilyen értelemben mindenféle szempontból érdekes összehasonlításokra lehet szert tenni.
0: Következő kötelező kör, amit még a konkrét számok előtt lefutnánk, az az, hogy milyen módszertannal valósul meg a PISA mérés. Első ránézésre ez egy egészen bonyolult rendszer, aminek több aspektusa is magyarázatra szorul. Ezeket most egyenként áttekintenénk, és ha lehet, akkor megpróbálnánk ezt úgy tenni, hogy a laikusok számára is egy kicsit érthetőbbé tegyük a kompetenciamérés komplex világát. A hazai szintű felméréseknél, tehát Szlovákiában ilyen például a 9-es tanulóknak a tesztelése, vagy az írásbeli érettségi, amiben hát ugye az a gyakorlat, hogy egyéni módon, tehát iskolákra vagy tanulókra rávetítve értelmezzük az eredményeket, a PISA esetében azonban a rendszer az egy reprezentatív mintával dolgozik. Mit jelent ez a gyakorlatban?
1: Hát ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy tehát először is ezt jól jegyezzük meg, hogy itt mintával dolgoznak. Szlovákiában, ha jól tudom, a legutolsó mérés során durván 7000 diákat kérdeztek meg, és ebből valamennyit magyarul is elérhetővé tették a teszteket. Ezt el kell árulnom, hogy a konkrét mintavételt Szlovákia esetében, pontosabban azt, hogy a magyar iskolák hogyan kerültek be, ezt én így kívülről nem tudom. Én csak az adatbázis alapján majd reményeim szerint elmondok néhány szempontot meg, amit én látok a PISA adatbázisban. Tehát először is ezt kell megjegyezni, hogy ez egy minta. Úgy szokott történni, hogy a régiónként bizonyos iskolákat kiválasztanak, és ezekben a kiválasztott iskolákban egy adott osztályt, vagy bizonyos tanuló létszámot szoktak bevonni. Maguk a tesztek, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy több órán keresztül zajlik. Vannak olyan tesztek, amelyek ezekhez a kompetencia területekhez kapcsolódnak, és ezek a tesztek nem nyilvánosak, csak bizonyos mintafeladatokat lehet az OECD honlapján elérni. De van egy nagyon lényeges dolog, ami picit messzire vezet. Az iskolai értékelések, vagy általában a kompetencia vizsgálatok nem önmagukban érdekesek. Az nyilván fontos tudni, hogy ki milyen szinten áll, egy adott logika szerint, egy ilyen matematikai modell szerint milyen pontszámot ér el, de ugyanakkor az egész mérés kiegészül egy háttérkérdőivel is, ahol a diákoknak egyrészt a családi hátterét is körüljárják, tehát hogy milyen javakkal rendelkeznek, vagy magyarán milyen a családi, gazdasági, kulturális háttérrel rendelkezik. Benne van az is, hogy főleg ez a nyugat-európai országokban lényeges, hogy van-e migrációs háttere, ahogy szokták fogalmazni. És ezen kívül vannak olyan kérdések, amely az iskolai életről a gyerekek vagy a diákok tantárgyal szembeni viszonyulásáról, a tanuláshoz való, vagy a tanulással kapcsolatos motivációról, vagy újabban elég hangsúlyosan a számítógép használatról, meg ezekről szól. És hogy ez miért lényeges, tehát visszatérnék oda, hogy a kompetencia eredmények nem pusztán önmagukban érdekesek, hát nyilván valamit így is jeleznek, hanem az egyik ilyen nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az iskolai teljesítményeket hogyan lehet magyarázni ezekkel a háttértényezőkkel, és különös tekintettel a családi háttérre vonatkozó úgynevezett családi háttérindexel hogyan lehet megmagyarázni. Azt kell tudni ugyanis, és a háttérben az van, hogy azt tartják egy méltányos oktatási rendszernek, ahol a családi háttérnek a hatása relatív alacsony. Hogyha a fiataloknak az iskolai teljesítményét nagyon nagy mértékben a családi háttér határozza meg, akkor az azt jelenti, hogy abban a társadalomban, vagy abban az oktatási rendszerben az iskola, mint olyan, nem tud mobilitási pályákat lehetővé tenni, tehát aki szegénynek születik, az óvatatlanul is akkor gyengén teljesít, hogyha a családi háttérnek nagy a hatása. Ezért azt külön szokták vizsgálni, hogy akik a úgymond hátrányosabb helyzetből származnak, az iskolai teljesítmények szintjén hova lehet helyezni őket, és itt van egy ilyen, hát bizonyos szempontból már elcsépelt, de mégis nagyon lényeges fogalom, az úgynevezett iskolai reziliencia. Tehát azt tekintik reziliens diáknak, aki alacsony családi háttérindexel, tehát hátrányos helyzetből származik, de viszonylag jó iskolai eredményeket ér el, vagy hogyha már a PISA-ról van szó, hogyha a kompetencia mérésen elért pontszáma, az teszem azt a felső negyedbe tartozik. Ezt szokták a PISA elemzésekben reziliens tanulóknak nevezni, és ezekben a jelentésekben, amit a bizamérések kapcsán közzé szoktak tenni, ezeket mindig külön szokták vizsgálni.
0: Most akkor tehát egy kicsit a pontszámokról beszéljünk, mert ugye, hogyha a Calag címben csak annyit olvasunk el, hogy például ugye konkrét számmal éljünk, például a 2025-ös mérésen természettudományból Szlovákia 475 pontot ért el. Ez szóban összegezve végül is minek felel meg ezeket a pontokat, amik általában 300 és 500 között szoktak előfordulni. Ezeket hogy lehet elmagyarázni, úgymond?
1: Hát van több is, mint 500, legalábbis nem Szlovákiában, hanem más országokban. Röviden megpróbálom összefoglalni, hogy mit kell tudni erről, mert ez azért is lényeges, mert az értelmezés során, aki nem tudja, hogy ezek a számok mit jelentenek, könnyen a félre is lehet értelmezni. Onnan kell kiindulni, hogy amikor elkezdődtek a 2000-es években ezek a mérések, az OECD országok szintjén az átlagot úgymond belőtték 500-ra, tehát 500 pont volt ezeken a kompetencia területeken, és ezekhez képest érdekes, hogy hogyan változtak ezek a számok. Tehát valamikor úgymond az OECD-nek az átlaga 500 körül volt, de ez most már nem ott van, tehát ez most már a 500 alatt van, és ráadásul azt is tudjuk, hogy az elmúlt két mérés során kétszer megtörtént, hogy folyamatosan csökkent. Tehát ilyen értelemben most az OECD átlag, és hát nyilván sok ország átlaga is egyre inkább lefelé mutató trendet rajzol ki. Tehát az átlag 500 volt, és akkor itt jönnek a mindenféle statisztikai bűvészkedések, hogy ez úgy volt beállítva, hogy az átlag 500, és a szórás, majd mindjárt két szót mondok erről is, 100 pontra volt beállítva, és akkor innen jön az a megállapítás, hogyha ismerjük ezt a bizonyos szórást is, hogy az eredmények 95%-ban az átlag plusz-minusz 200-as intervallumban helyezkedhetnek el, tehát ez a 300-tól 700-ig lehetnek az eredmények elméletileg. Tehát itt egy átlagról van szó, amit nagyon sok rész területeknek a statisztikai összesítése alapján számolják ki. És akkor, ha már itt nekivágtunk ezeknek a statisztikai bűvészkedéseknek, mindenképpen el kell mondanom egy fontos dolgot, ami visszautal arra, amit az előbb már említettünk, hogy itt mintáról van szó. És itt sajnos, a PISA eredmények értelmezése az megkövetel a bizonyos statisztikai ismereteket. És akkor itt jön egy lényeges megállapítás, tehát hogyha ahogy ön is említette, nem minden iskolában, nem minden tanulót kérdeztek meg, tehát ezért másabb ez a PISA vizsgálat, ezért a mintából kell becsülni egy adott országnak, vagy az országon belül egy adott iskolai csoportnak az eredményét. És az OECD nagyon nagy figyelmet fordít erre, mert a mintából való becslés az mindenképpen a statisztikai hiba mértékével lehetséges. Ezért a PISA logika, meg a PISA adatok feldolgozása alapján rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek nem csak az átlagoknak a meghatározására, hanem ennek a statisztikai hibának a kiszámolására. És egy nagyon-nagyon bonyolult módszerrel számolják ki, mint egy átlagos felmérés során. Azaz itt egy úgynevezett ilyen visszatevéses eljárással, stb. Most itt nincs értelme, hogy ezt így részletezzem. A lényeg az, hogy ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk becsülni, hogy mit rejtenek ezek a PISA adatok, ezért nekünk a statisztikai hibát a PISA felmérés logikája alapján kell tudnunk, hiszen ennek a statisztikai hibának a segítségével tudjuk azt a kérdést is megválaszolni például, ami pont ilyen a kisebbségi vonatkozásban érdekes szokott lenni, hogy vajon a tesztet magyarul kitöltők, vagy a tesztet szlovákul kitöltők sikeresebbek-e, avagy nem, de erre gondolom a későbbiekben majd visszatérünk.
2: Egyelőre még a pontok kapcsán az a kérdés merül fel, hogy egy-egy pont az valójában mennyit tesz. Tehát amikor egymással hasonlítjuk össze az egyes ciklusokat a PISA teszteléseknél, mennyi az a ponthatár, amikor még stagnálásról beszélünk, és mi az, ahol már romlásról, illetve javulásról?
1: Hát én nem lehet általános választ adni, pont ezt hangsúlyoztam az előbb, hogy erre csak akkor tudunk választ adni, hogy az átlag mellett látjuk ezt a standard hibát is. Tehát a standard hiba segítségével tudjuk a hiba határt belőni, és akkor ezért akkor tudjuk ezt megválaszolni. Hát ez valójában csak egy ilyen nagy statisztikai általánosítást tudok mondani. Minél nagyobb a minta, annál kisebb a statisztikai hiba, és minél kisebb a minta, tehát ugye annál nagyobb a statisztikai hiba, ez azt jelenti, hogy a tesztet magyarul kitöltők esetében a oltaton is nagyobb statisztikai hibával szembesülünk, tehát ilyen értelemben a magyarokra vonatkozó adatoknál nem véletlen, hogy ez a mozgás az hangsúlyozottabb, mint a mondjuk az országos szintű változás.
2: Én ez a keretrendszerhez már csak egy utolsó nézőpontot vonnék be, ez pedig az a hatlépcsős rendszer, amiben a teljesítményeket osztályozzák, amiben helyet kapnak azok a diákok is, akik ugye alul teljesítenek, de azok is, akik felül. Mit érdemes tudni ennek a besorolásnak a jellemzőiről, miként módosíthatja az összeredményt az egyes csoportokat képviselő diákok aránya a reprezentatív mintában?
1: Igen, tehát ez a nagyon fontos dolog, ugyanis eddig csak arról beszéltünk, hogy ezek a pontok körülbelül hogy jönnek létre, és mondtam, hogy durván 300-tól 700-ig terjednek, de a PISA felmérés ennél többet is tud. Ezt a 300-tól 700-ig terjedő elméleti skálát felosztja 6 vagy 7 ilyen kategóriára, és mindegyik ilyen kategóriához meg tudja mondani, hogy aki egy adott kategóriában tartozó pontszámot ér el, akkor körülbelül milyen kompetenciákkal rendelkezik. És itt a nagyon lényeges az alsó egy vagy két kategória. Itt szokták meghúzni azt a határt, ahol azt mondják, hogy aki ezekben az alsó kategóriákba esik, ezek az úgynevezett funkcionális analfabéták, tehát akik esetleg nem tudom, hogyha szövegértésről van szó, akkor szövegeket ugyan el tudnak olvasni, betűket ismerik, de nem biztos, hogy megértik, tehát nem tudják ténylegesen azt a szöveget értelmezni, de ugyanígy mindegyik kompetencia területen van egy ilyen alsó határ, akiket ilyen alulteljesítőknek neveznek, és ezt is külön szokták vizsgálni, hogy az egyes országokban ez milyen mértékű, hiszen ez arulkodik arról, és ne felejtsük el azt, amit a legelején mondtam, hogy itt végső soron egy elvárható állampolgári létről van szó. Tehát azt szokták mondani, hogy akik ezekben az alsó egy vagy két kategóriában esnek, azok nem képesek teljes körű állampolgári létet folytatni. Még egy dolgot az előbb nem mondtam el, amikor csak a kompetencia értékekről beszélünk, hogy hogyan is lehet értelmezni. Tehát azt szokták mondani, hogy egy iskolai év alatt a gyerekek olyan 20-25 pontot mozdulnak el ezen a kompetencia skálán. Tehát amikor például azt látjuk, hogy és ilyen volt Szlovákiában is, amikor 2018 után, a Covid után több mint 20 ponttal esett az országnak az átlaga, hogy akkor több mint egy év úgymond kiesett ezeknek a fiataloknak az iskolai életükből. Tehát ahhoz, hogy jobban értsük ezeket a számokat, akkor még ezt tegyük hozzá, hogy egy 20-25 ponti különbség az egy iskolai évnek megfeleltethető kompetencia szint növekedésének a mértékét jelenti.
2: Bízva abban, hogy ez az elméleti felvezető már kellően felvértezte a hallgatóinkat, most akkor rátérnénk a beszélgetésnek ezen a pontján a számokra. Mit mutatnak a 2025-ös PISA-tesztelésnek az adatai? Elsősorban beszéljünk az OECD átlagról, utána természetesen Szlovákia érdekelne, és ezután, ha lehetőség adódik rá, akkor az összevetésben ugye érdekelnek minket a határon túli magyar lakta régiók és a D4-es országok.
1: Gondolom, hogy a sajtóban leginkább ezek a szórendek szoktak előjönni, és ez már az elmúlt jó néhány ciklusban az szokott történni, hogy általában az ázsiai országok viszonylag jól teljesítenek, vagy jóval az OECD átlag fölött teljesítenek, Kína bizonyos tartományai, Szingapur, stb. És az európai országok között, hát ezt lehet szintén a sajtóból tudni, míg régebben a finnek voltak ugye a bezzegország, de ez mostanában talán már nem így van, most jobbára az észtek, vagy Észtország, ami viszonylag jól áll, meg ha jól emlékszem, talán Írország is, de általában az európai vagy nyugat-európai országok hozzák az OECD átlagát, és ebben most beleértem a legutolsó mérés során Szlovákiát is, míg a kelet-európai, dél-kelet-európai országok jobbára OECD átlag alatt teljesítenek. És hogyha még tovább megyünk, akkor nyilván lehet még folytatni, az afrikai országok, meg a dél-amerikai országok is rendszerint az OECD átlag alatt teljesítenek. Ami minket így közelről érdekel, hát nyilván én rendszeresen szoktam vizsgálni a kisebbségi magyaroknak az eredményeit, már amennyire a PISA adatok alapján ezt úgymond rekonstruálni lehet, és általában az szokott lenni egészen a mostanáig, hogy a Szlovákia és Magyarország többé-kevésbé egyformán mozgott, míg Románia mindig az OECD átlag alatt, sőt az európai országok listáján majdnem a legutolsó, tehát amikor az erdélyi magyaroknak az iskolai teljesítményéről beszélünk, akkor mindig oda kell gondolni, hogy ők egy olyan ország oktatási rendszerében vannak, amely nemzetközi összehasonlításban viszonylag gyengén áll, míg a magyar, szlovák, és akár a cseh, lengyel, ezek jobbára az OECD átlag körül szoktak mozogni. Tehát körülbelül ezt lehet látni, és hát nyilván most itt nem az én tisztem azt részletezni, de azért én is tudom, meg aki ezekkel foglalkozik, az tudja, hogy az OECD PISA vizsgálattal szemben azért vannak kritikus hangok is, tehát vannak, akik számon kérik azt, hogy miért így mérik ezeket a kompetenciákat, miért ezt az alkalmazott tudást mérik. Van, aki szóvá teszi, hogy ez egy ilyen nagyon nyugati, központú tesztelési rendszer, stb. Tehát vannak ilyen kritikák is. De én azt gondolom, hogy mégis nagyon sok mindent elárulnak az egyes országok oktatási rendszeréről. Mielőtt még az adatokra esetleg rátérnék, egy annyit én még nagyon fontosnak tartok kihangsúlyozni, hogy azt kell megjegyeznünk, hogy az sokkal jobb, hogyha valamilyen képünk van az iskolai teljesítményekről, mint hogyha semmit se tudnánk. Tehát nem az a gond valójában, hogy mi milyen szinten állunk, most a mi alatt értem akár egy országot, vagy akár egy kisebbségi közösséget, hanem a gond akkor van, hogyha nem foglalkozunk ezzel. És a PISA abban mindenképpen jó, akár a kisebbségi magyar vonatkozásban is, hogy hát mivel ez már egy 20-25 éve rendszeresen zajló felmérés sorozat, itt már hosszú távú trendeket is be tudunk azonosítani, és ezekből a trendekből azért elég sok mindent ki lehet olvasni az ország vonatkozásában is, és hát hogyha már Szlovákiáról van szó, akkor a szlovákiai magyarok vonatkozásában is.
2: Hát kezdjük Szlovákiával.
1: Minden évben meg szoktam nézni, amikor a PISA adatok vannak, meg szoktam nézni azt, hogy azok, akik szlovákul töltik ki a teszteket, és azok, akik magyarul töltik ki a teszteket, mert hogy ilyen diákok is beszoktak kerülni. Most a legutolsó mérés során, ha jól emlékszem, olyan 360-370 olyan személy került a szlovákiai mintába, akik a tesztet magyarul töltötték ki. Sőt, szintén meg lehet nézni azt is, mert van egy ilyen háttérkérdés is, hogy otthon, aki magyarul beszél, vagy szlovákul beszél, hogyha így tovább bontjuk, akkor még lehet ilyen-olyan érdekességeket nézni, de most én csak erre két nagyobb kategória kapcsán mondanék néhány dolgot. Ugye most a legutolsó mérésen a természettudományi terület volt a központban, és most, hogyha a számokat akarjuk nézni, ezen a területen 2022-ben azok, akik szlovákul töltötték ki a tesztet, 477 pontot értek el, és 2025-ben, tehát most ezt a két felmérés időpontot fogjuk összevetni, hajszál pontosan szintén 477 pontot értek el, tehát azt lehet mondani, és ezzel bizonyos értelemben benne szerepelt a PISA jelentésben is, hogy Szlovákia azon kevés OECD országok köré besorolható, amelyeknek a természettudományi kompetenciája nem csökkent az elmúlt 3 év alatt. Ugye említettem az előbb, hogy az OECD szintjén ez a csökkenés azonban kimutatható. Hogyha ugyanezt a dolgot megnézzük a tesztet magyarul kitöltők körében, a 2022-ben 419 pont volt, tehát ebben az évben, tehát 2022-ben sajnos ki lehetett jelenteni, hogy a magyar diákok gyengébben teljesítettek, mint a szlovákok, vagy nem is a tesztet szlovákul kitöltők, de hogy akkor mondjak jó hírt is. A 2025-ös mérés során ez a 419 pont, ez fölment 447-re, ami ilyen értelemben látszólag növekedést jelent, de ami ennél fontosabb, hogy a 2025-ben annak ellenére, és ugye megint itt utalok vissza arra, amit úgymond itt elméletileg végignéztünk, tehát a 2025-ben a szlovákok körében mért 477, és a tesztet magyarul kitöltők körében elért 447 pont, az statisztikailag nem jelentős. Tehát magyarán ilyen értelemben most már nincs különbség statisztikai értelemben a két, mondjuk így szárazom, a két populáció között, míg mondom, ez 22-ben azért volt egy ilyen különbség. És akkor ugyanígy végig mehetünk a másik két szakterületen is. Például a matematika területén a szlovákok körében 478-ról lement 472-re, tehát ez egy nagyon pici elmozdulás, ez szintén nem jelenthető ki, hogy ez statisztikailag tényleg csökkenést jelentene. És a magyarok esetében is a korábbi 427-ről visszament 422-re, de ez sem jelenthető ki, hogy ilyen nagy elmozdulás lenne. Itt már picit határeset, mert itt a magyarok és a szlovákok közötti különbség szigorú értelemben véve, és a szigorú értelem statisztikai azt jelenti, hogy 95%-os valószínűséggel kijelenthetjük-e, vagy nem. Tehát szigorú értelemben véve ez az eltérés, tehát a 472 meg a 422 az nem szignifikáns, tehát nem jelentős, de ha jobban megnézzük, akkor, vagy hogyha szebben, vagy teljesebben akarunk hozni, körülbelül olyan 90%-os valószínűséggel azért kijelenthető, hogy a tesztet szlovákul kitöltők jobban teljesítettek. Akkor nézzük meg a harmadik nagy kompetencia területet, ami sok szempontból rendkívüli fontos. Az egyik az az, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a szövegértés az is egyik egy ilyen nagyon-nagyon kulcskompetencia, hiszen szövegértés nélkül nem tudunk sem természettudományos feladatokat megoldani, sem matematikai feladatokat, hiszen hogyha a szöveget nem értjük, akkor nyilván nem is tudjuk, hogy miről szólhat egy ilyen típusú feladat. És az a szomorú dolog, tehát Szlovákia esetében, de OECD szinten is, hogy itt a legalacsonyabbak a kompetenciaértékek. Tehát szám szerint 2025-ben a Szlovákia szintjén, vagy pontosabban a tesztet szlovákul kitöltők körében 450 pont volt, tehát ez a legalacsonyabb, és ez bizonyos értelemben azért visszaesett a 2022-es 460-hoz képest, tehát itt talán nem annyira rózsás a helyzet, és ezzel párhuzamosan a magyarok úgymond hozták azt a szintet, amit 22-ben is, tehát itt 415 van. Itt is elmondható amúgy, hogy látszólag a két szám eltér egymástól, de ez statisztikailag nem jelentősek ezek az eltérések. Tehát ilyen értelemben azt tudjuk mondani, hogy a tesztet magyarul és szlovákul kitöltők között nincs jelentős eltérés. De ugyanakkor hangsúlyozom, hogy ez nagyon-nagyon elgondolkodtató, és a PISA jelentés sokat foglalkozik azzal, hogy ez az eltérés minek tudható be, és akkor itt nyilván meg kell említenünk nem csak a számítógép használatot, hanem a mesterséges intelligencia állandó használatát, a mobiltelefonok elterjedését, stb. Tehát itt rengeteg tényező közrejátszik. Az OECD kapcsán az egyik ilyen nagyon fontos dolog az volt, vagy azt hangsúlyozta ki az egész mérésért felelős személy, hogy azért lényeges mérni azt is, hogy milyen számítógépes kompetenciákkal rendelkeznek a fiatalok, mert az nem elég, hogy van egy mobiltelefonunk, vagy úgymond lógunk az interneten, hanem azt kell megnézni, hogy ezt mire használják. És erre azt a példát hozta, hogy attól még senki sem lesz jó focista, hogy sok foci meccset néz meg. Tehát ettől a kompetenciák, vagy az alkalmazott tudás nem fog úgymond kialakulni. És említettem a legelején, hogy először a PISA mérések során, és itt is most két gondolatot erről még gyorsan elmondok, mértek egy olyan kompetenciát, amit magyarul úgy mondhatnánk, hogy a számítógépes probléma megoldás, mert ugye sok időt töltenek így úgy a számítógépekkel a fiatalok, és akkor kíváncsi voltak arra, hogy ez hogyan néz ki. És hát itt ilyen nagyon nagy dolgot, vagy új dolgot valójában nem tudok mondani, ugyanis Szlovákia majdnem az OECD átlag szintjén van, mivel ez egy új kompetenciamérés terület, itt az átlagot szintén 500 pontban határozták meg, és Szlovákia átlaga az 498-499, tehát az OECD átlag körül van. A magyarok esetében valamivel alacsonyabb ez az érték, mármint a szlovákiai magyarok esetében, de itt is a statisztikai hibát figyelembe véve nincsen statisztikai jelentős eltérés. Amúgy érdekes, csak zárójelben mondanám, hogy Magyarország azonban azon országok közé tartozik, amely az OECD átlag alatt teljesített, tehát ilyen értelemben a magyar oktatási rendszerben ez még elgondolkodtatóbb, hogy ezzel mit fognak kezdeni.
2: Ja, hogyha a szomszédjaink és a közeli régiónkba kitekintünk még, ami érdekes lehet röviden, azért az érdekelne, hogy Románia hivatalosan is dolgozott egy magyar almintával, ez ugye a többi határon túli régióban nem fordult elő, és ennek már az első eredményeit be is mutatták, hogyha jól találtam. Erről tudunk esetleg valamit mondani a hallgatóinknak?
1: Igen, én ezt rendszeresen szoktam nézni. Hát itt is nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen módszertannal, tehát a PISA módszertant követik-e, vagy nem. Én úgy látom, nem mindig követik, de mindegy, ez egy zárójel. A Romániában most már a második alkalom volt, hogy végre, és ez egy örvendetes hír, és én azt gondolom, hogy Szlovákia is nyugodtan lobbizhatna, vagy kiharcolhatná, hogy legyen egy önálló magyar alminta. Tehát Romániában már 2022-ben, meg a most a legutóbbi 25-ös mérésnél is volt egy külön 1097, ha jól emlékszem, alminta, és akkor ilyen értemben még pontosabb számokat tudunk kapni. Hát Romániában van, ahol van szignifikáns eltérés, és van, ahol nincsen szignifikáns eltérés. És itt még szintén visszautalnék arra, hogy az iskolai teljesítményeket nagy mértékben a családi háttér határozza meg. És van egy statisztikai eljárás, amellyel meg lehet nézni azt, hogyha úgymond zárójelbe tesszük, azaz kiszűrjük a családi háttérnek a hatását, akkor fennmarad-e mondjuk a román meg a magyar, vagy a Szlovákiában a szlovák és a magyar diákok közötti eltérés. Csak először csak hát ilyen értem nem fogok újat mondani, hogyha kiszűrjük a családi háttér hatását, akkor Szlovákiában még egyértelműbb, hogy nincs különbség a szlovák meg a magyar diákok között. Romániában árnyaltabb a kép, ugyanis először is azt kell tudni, hogy én ugyan nem tudom a részleteket, de ott a magyar almintában oda viszonylag tehetősebbek kerültek, ez elvezet oda, hogy a mintát hogyan alakították ki. Ezért nem meglepő, hogyha csak a nyers adatokat nézzük, akkor a magyar diákoknak a teljesítménye jobb, mint a románoké. És akkor ugyanígy Erdélyben is, hogyha kiszűrjük a családi háttér hatását, akkor egy felemás helyzet van. A szövegértés és a természettudományi területen továbbra is megmarad az, hogy a magyarok jobban teljesítettek, mint a románok, ellenben a matematika esetében nem szignifikáns a magyarok és a románok közötti különbség, és hangsúlyozom, ezt érdemes úgy vizsgálni azzal a módszertannal, ahogy a PISA jelentésekben is a statisztikai hibát kiszűrik. Tehát ilyen értelemben, mint mondtam, a Romániában árnyaltabb a kép, mert van ilyen is, meg van olyan is, tehát hogy nem tér el a két populáció között a különbség. Szlovákiában meg egyértelmű, hogy ha kiszűrik a családi hátteret, akkor nincs különbség a szlovák és a magyar diákok között.
2: Zárásképp már csak egy összegző kérdést tennék föl. Előtte még azért ugyan az előző kérdéshez megjegyezném, hogy a pozsonyi helyszínen tartott PISA teszt eredmények bemutatóján az Oktatási Minisztériumtól megtudtuk, hogy készül egy jelentés a magyar diákok teljesítményéről is, valamikor a közeljövőben elkészül, egyelőre még nem jutottak a végére. Úgyhogy zárásképp már csak az érdekelne, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján, melyek a 2025-ös PISA-tesztel is fő tanulságai össztársadalmi szinten és a közeli földrajzi régiónkban.
1: Nyilván sokan sokféleképpen olvassák. Hát itt rengeteg, rengeteg adat van, tehát ez ilyen értelme, aki szereti ezt a műfajt, ez egy kincses bánya. Hát én a legfontosabbnak azt tartanám kihangsúlyozni, hogy az OECD országok szintjén egy csökkenő trend kezd kibontakozni. És mint mondtam, valószínű ez egyértelműen mérföldkőhöz értünk, hogy a számítógép, mobil, mesterséges intelligencia használat annyira átalakítja az olvasási szokásokat, átalakítja a gondolkodásunkat, hogy ezzel muszáj valamit kezdeni. Hát mint ahogy az országok bizonyos értelemben nyilván kezdenek is, van, ahol tiltják a mobiltelefonokat, van, ahol nem tiltják, van, ahol azt mondják, hogy a mesterséges intelligenciát azt értelmesen kell használni az iskola keretein belül, stb. Stb. A vélszemélyes véleményem is az, hogy az oly mértékben elterjedtek ezek a lehetőségek, hogy az iskola nem fordíthat hátat, tehát ilyen értelemben akár a számítógépet, vagy a mesterséges intelligenciát meg kell tanítani, értelmesen használni, és ez egy komoly pedagógiai oktatásfejlesztési kihívás is. A térségünkre vonatkozóan nyilván itt ahány ország annyiféle Magyarországon, mint ahogy említettem az előbb, ez egy szomorú hír, hogy itt továbbra is ez a csökkenő trend ez érvényesül, de ugyanakkor ugye láttuk, hogy Szlovákiában ez a trend nem így alakulott, az eredmények nem föltétlen csökkentek, és a kisebbségi magyar oktatás szempontjából, hát az egyik, én ezt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha mindegyik országban, ahol nagyobb számú magyar kisebbség élt, tehát Szlovákiában is, és itt nem ejtettünk szót most Szerbiáról, Vajdaságról, hogy ott is legyen célzott kisebbségi magyar alminta, hiszen akkor lehetne még meggyőzőbben összehasonlítani. És nyilván az szintén elgondolkodtató, hogy a Szerbia is, meg Románia is nagyon-nagyon lecsúszott a nemzetközi mezőnyben, és azon belül az európai mezőnyben, tehát ott én azt gondolom, komoly gondok vannak. És végezetül még csak egy annyit, még egyszer kihangsúlyoznám, de ez elvezett oda, hogy ezeket a kompetenciákat hogyan és mint lehet használni. Hát az egész PISA adattenger is arról szól, hogy ezeket akkor tudjuk érdemben használni, értelmezni, hogyha kellőképpen fel vagyunk vértezve ezekkel az alapvető statisztikai ismeretekkel.
0: A 2025-ös PISA-tesztelés adatait és tanulságait Papzé Attilával, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének igazgatójával tekintettük át. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is.
0: . 2025. április 1-e és 30-a között zajlott Szlovákiában a PISA mérés 300 iskola és 6684 15 éves diák részvételével. A nemzetközi kompetencia mérés eredményeit 2026. szeptember 8-án Pozsonyban mutatták be. Matthias Kormann, az OECD főtitkára a rendezvényen elmondta, hogy a PISA mérések történetében ez volt az eddigi legnagyobb tesztelés. Világszerte 776 ezer diák kapcsolódott be. Ugyanakkor a nagyobb számok nagyobb visszaesést is hoztak az eredményességben. A matematikai és szövegértési ismeretek terén történelmi mélypontot mutatnak a számok. Milyen tanulságot vonhatunk le azonban saját régiónk és a nemzetiségi oktatás vonatkozásában? A Jó Szóval Oktasd mai adásában a PISA mérés módszertanát és legutóbbi eredményeit Papzé Attilával, az ELTE Kisebbségkutató Intézetének igazgatójával elemeztük. Mai adásunkat szombaton a 15 órai hírek után ismételjük meg. Műszaki munkatársaim Kovács János és Kubányi Péter nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották. További szép délutánt, lankadatlan kíváncsiságot kívánok, a viszonthallásra!

0: Csodatévők. A nagykaposi civil szervezet az autista gyermekeknek szánta izgalmas nyári táborát. 12-szer is több, mint szomszéd. Idén is gazdag műsort kínáltak a pozsonyi magyar kulturális napok. Sikertörténet Palóc nyelvjárásban. Egressy Zoltán Portugál című darabját egy híján százszor adta elő a Kassa Itália Színház. Újjáéledőben a népi kultúra. A gombaszögi folkszögletben kivilágos kivirrattig szólt a muzsika. Holopsóka vagyok. Várjuk Önöket a Szlovák Televízió 2-es csatornáján szerdán 8 óra 5 perckor.
1: Mesterséges intelligencia az iskolákban és az AI veszélyei tényleg fenyegetheti az emberiség jövőjét. Ellátogatunk a Galántai Honismereti Múzeumba is. Arcmás portré sorozatunk őszi első részében pedig Skuta Miklós és Skuta Nóra zeneművészek engednek bepillantást közös életükbe, művészi világukba és az együttalkotás mindennapjaiba. Jakubec László vagyok, várom Önöket a Nappaliban, szerdán 9-től délig a Pátria hullám hosszain.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az államfő holnap országértékelő beszédet mond a parlamentben. Ukrajna mozdonyokat kér szövetségeseitől. Sok napsütés és kellemes őszi idő vár ránk 20 fok feletti csúcshőmérséklettel. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok a hírekkel. Peter Pellegrini köztársasági elnök holnap délelőtt 10 órakor országértékelő beszédet mond a parlamentben, jelentette be Richard Rasi házelnök. Az államfő tegnap kérte a felszólalási lehetőséget, azt, hogy szeptemberben elnöki beszédet akar mondani, még júniusban közölte. Már akkor jelezte, hogy a készülő jövő évi állami költségvetésről és a Jövőkép 2040 stratégiai dokumentumról is beszélni fog. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szerint rendkívül bizarr helyzet lenne, ha leváltanák a tisztségéből. A közösségi médiában közzétett videójában azt mondta, hogy a leváltására éppen azok után kerülne sor, hogy csapatával jelentős eredményeket ért el a tárcánál. Állítása szerint 8500 munkahelyet sikerült megmenteniük, hozzájárultak a szlovákiai termelés megőrzéséhez és takarékoskodtak az adófizetők pénzével. Az ellenzéki SZSZ szerint a kormány még az állami ünnepnap szabályainak megváltoztatását sem tudta megfelelően kezelni. Branislav Gröling, a liberálisok vezetője szerint a gazdaság támogatása helyett káoszt teremtettek a munkavállalók, a vállalatok, az iskolák és az egészségügy számára. Hasonló helyzet alakult ki május 8-án is. Egyesek 100%-os pótlék mellett dolgoztak, mások szabadságot vettek ki, miközben az iskolák és a kórházak finanszírozási problémákkal szembesültek. Gröling szerint a kormánynak 4 hónapja lett volna a helyzet rendezésére, de ezt nem tette meg.

0: Ukrajna arra kérte szövetségeseit, hogy szállítsanak számára mozdonyokat, miután Oroszország az invázió kezdete óta több mint 500-at semmisített meg, ezek felét az idei évben. Az ukrán kormány szerint a vasút kulcs szerepet játszik az ország működésének fenntartásában. Biztosítja a civilek gyors evakuálását, a létfontosságú szállítmányok, valamint a gabona fuvarozását. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter szerint az elpusztított mozdonyok pótlására sürgősen szükség van. A Kreml üdvözölte Donald Trump amerikai elnök javaslatát, amely szerint Oroszország és Ukrajna állítsa le az energetikai létesítmények elleni támadásokat. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, jó ötletnek és jó kezdeményezésnek nevezte a felvetést, de nem erősítette meg, hogy Moszkva elfogadta volna azt. Donald Trump hétfőn azt közölte, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott az energetikai célpontok kölcsönös támadásának leállításáról. Az amerikai elnök egy nappal korábban arra szólította fel Volodymyr Zelenszkijt, hogy Kijev ne támadja az orosz olajipari létesítményeket.
1: Időjárás.
0: Estig sokat fog sütni a nap, csapadék sehol sem várható, az északi, északkeleti szél azonban időnként megélénkül. 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Éjszaka többnyire derült, illetve gyengén felhős idő valószínű, helyenként köd vagy alacsony szintű rétegfelhőzet is kialakulhat. Hajnalra 13 és 8 fok közé hűl le a levegő. Holnap gyengén felhős időre számíthatunk, reggel néhol köddel. Napközben 22 és 27 fok közti hőmérséklet várható.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Pozsonyban a rakparton a Hatam-Szófer emlékhely után Károlyfalu felé a villamos megállónál két autó koccant a belső sávban. A 62-es elsőrendű úton Szeredés Nagymácsét között szintén két autó ütközött össze, a forgalmat a rendőrség irányítja. Radar méri a sebességet Kassa-Sacabáros részében Csécs irányából. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Bábel Ivett.
1: A képviselők a nyári szünet után visszatérnek a parlamentbe, és a mai napon megkezdődik a szeptemberi ülés. A programpontok között szerepel a levélszavazás módosítása, az új polgári törvénykönyv, a közösségi oldalak használatára vonatkozó korlátozás, és a tervek szerint ezen az ülésen Peter Pellegrini államfő is elmondja országértékelő beszédét. Amennyiben a hónap végén a kormányfő valóban leváltja Tomás Tarabát a környezetvédelmi tárca éléről, az is fontos kérdés lesz, hogy visszatér-e a parlamentbe, és hogyan viszony nyúl majd a kormánykoalíció törvényjavaslataihoz. Szalai Zoltán újságíró, a Napunk vezető szerkesztője van a vonalban. Hogyan látja ezt a mai napot? Gond nélkül sikerül majd megnyitni ezt a parlamenti ülést?
2: A mai napnak az egyik fontos kérdése, hogy mi lesz Tomás Tarabával. Ugye nem befolyásolja feltétlenül a parlamenti ülésnek a megnyitását, mivel Taraba egyelőre miniszter, és még hogyha ma itt valami döntés születik is ezen a téren, akkor még a következő egy-két napban minimum, vagy egy-két hétben miniszter marad. Ez főleg a nap kérdés. A parlamenti ülés megnyitását ez nem veszélyezteti, így ott nem biztos, hogy nagy meglepetések várnak ránk. Ott ugye egy új képviselő érkezik Kmecnek a helyére, a HLASZ frakciójába. Peter Sziskónak hívják, és akiről különböző hírek terjednek, hogy mennyire lesz Taraba embere, vagy mennyire lesz hű a kormánykoalícióhoz, de még hogyha ő esetleg ki is esne a kormánykoalícióból. Jelenleg még akkor is megvan a többség, a törékeny többség ugyan, de még mindig 76 fölött van ez a többség a kormánykoalíció számára. Így az, hogy megnyitják-e, ez nem a legnagyobb kérdés jelen pillanatban talán.
1: Andrej Danko már korábban jelezte, ígéretet kapott Robert Ficotól, hogy a mai nap folyamán a kormányfő indítványozni fogja a Taraba leváltását, de ahogy ön is mondta, ez valóságban szeptember vége körül történik majd meg. Nagy valószínűséggel Taraba távozni fog a minisztérium éléről, és visszatér a parlamentbe, mint parlamenti képviselő. Az SNS elnöke egyrészt azt mondja, hogy Taraba magányos, és nem igazán vannak szövetségesei, de a legfrissebb hírek szerint egyrészt a már az ön által említett Peter Sliskot is emlegetik, de Ján Ferencsák független képviselőről is szó van, aki állítólag szintén tárgyal Tarabával, és ha mondjuk lennének hárman, akkor így már képesek lennének blokkolni a szavazásokat, tehát mennyire nehezítheti majd meg Tomás Taraba a kormánykoalíció munkáját.
2: Ami Ján Ferencsákot illeti, ő már jelenleg sem tekinthető a kormánykoalíció támogatójának, tehát ott ugye annyi konfliktus halmozódott fel Ferencsák és a HLASZ párt között, meg a kormánykoalíció többi része között, hogy ott Ferencsákot a koalíció képviselőnek már az elmúlt időszakban sem tekinthettük. Ezért, hogyha nagyon szigorúan vesszük ezeket a számokat, akkor tulajdonképpen még Taraba és Peter Sliskó nélkül is meglehet a 76-os többsége a koalíciónak. Ez ugye rendkívül törékeny tényleg, mivel hogy egy fős többségről van szó, és bárki kiesik, akár betegség miatt, vagy bármilyen más ok miatt, akkor ez elveszik, ez a többség, elolvad. De hogyha, tehát hogy szigorúan matematikailag megmarad így is a többség, ezért tulajdonképpen még azt is mondhatjuk, hogy akár el is engedhetné Tomás Tarabát a kormánykoalíció. Másrészt annak látjuk jeleit, hogy azért próbálják őt maguk közelében tartani, tehát hogy elsősorban a Smer részéről van ilyen próbálkozások, akár Tibor Gaspar részéről, akár Robert Fico részéről, aki egyébként éppen ma fog találkozni Tomás Tarabával, és lesz egy közös szereplésük is, egy közös sajtótájékoztatójuk. Úgyhogy ezt is érdemes lesz figyelni, hogy milyen hangnemet fognak megütni egymással szemben, és ez most sokat elárulhat arról, hogy milyen jövő várhat erre a kapcsolatban, illetve hát ők is valószínűleg el fognak erről elárulni valamit, hogyha ott lesznek együtt. Tehát várható az, hogy Robert Fico itt végül valamilyen módon állást foglal arról, hogy akkor tulajdonképpen hogyan képzeli el a Tomás Tarabával való együttműködést. Az, hogy lesz a közös felépés, hogyha ez tényleg megvalósul, akkor az inkább afelé mutat, hogy Taraba nem távolodik el teljesen a koalíciótól, hanem még hogyha a kormányból is kell lépnie, de valamilyen módon a koalíció közelében marad, és hát nyilván ezt Fico a mester annak, hogy leboltoljon ilyen együttműködéseket, hogy valamit így is fel tudjon kínálni Tarabának, hogy ennek a részleteiről mennyit fogunk meg tudni, az kérdéses, de a kapcsolat jellegéről valószínűleg többet fogunk tudni mai nap végén, mint jelen pillanatban.
1: És ugye Tomás Telebának már az elmúlt napokban is voltak érdekes kijelentései, amikor kritizálta a koalíciós intézkedéseket. Ez főleg a minisztériumok működésével kapcsolatban volt. Ugye ő több minisztérium kapcsán is beszélt megszüntetésről, a konszolidációra hivatkozva. Feltette a kérdést, hogy érdemes volt-e létrehozni a sportért felelős tárcát, és már korábban is beszélt arról, hogy túl sok az államtitkár, de a parlament alelnökeinek számát is csökkentené. Tehát várható, hogyha Taraba ilyen független képviselőként folytatja, akkor lesznek majd ilyen jellegű kijelentései, követelései, bírálatai a kormánnyal szembe, ami ugye az állami kiadásait csökkenteni, és hát ezáltal ugye a választók között is népszerű intézkedésnek tűnne.
2: Valószínűleg igen, és hát ez érthető is, hogy ilyen kijelentésekkel áll. Egyébként ezek a felvetések általában olyan tárcákat és olyan politikusokat érintenek, akikkel Tarabban valamilyen konfliktusban van, tehát itt azért ez elég nehezen követhető egyébként, és nagyon bonyolult szétszállazni már, hogy kikivel veszett össze a koalíción belül, és mert például Taraba összeveszett már Rudolf Huriakkal is, aki egyébként összeveszett Andrej Dankóval, akivel ugye Taraba szintén összeveszett. Tehát itt amilyen pici az SNS tábora, és azok annak a politikusoknak a csapata, akik az SNS-en keresztül jutottak be a parlamentbe, illetve a kormányba, annyi felé ágazott már ez a csoport, és hát annyi irányú összeveszés történt itt már. Tehát, hogy ezek a szurkálódások egyrészt arról is szólnak, hogy Taraba így próbál valahogy éppen a saját ellenfeleivel szemben, a saját, tehát azokkal szemben, akikkel összeveszett valamilyen kritikát megfogalmazni, hogy az ő politikai súlyukat csökkentse ezáltal, és hát nyilván van ennek egy ilyen szimpla politikai demagógia jellege is. Miközben egyébként nem mondhatjuk azt, hogy teljesen megalapozatlanak ezek a felvetések, hiszen tudjuk azt, hogy például a sportminisztérium az kizárólag azért született, hogy először az SNS-nek az igényeit valahogy kielégítsék, aztán pedig Rudolf Huliaknak személyes követeléseit kielégítsék, és hát a Migalféle minisztériumnak a szükségessége is erősen kérdésessé vált, már csak azután is ugye, hogy Samuel Miga is tulajdonképpen azért kapta meg ezt a minisztériumot, mert ő is szembeszegült a kormánnyal. Úgyhogy ezek nagyon bonyolult viszonyok, azt viszont nem gondolom, hogy Tomás Taraba kizárólag azért jönne elő ilyen felvetésekkel, mert az államkasszát szeretné óvni és az állampolgárok érdekeit, hanem itt nagyon komoly személyes érdekek is közrejátszanak abban, hogy éppen ezeket a tárcákat és politikusokat támadja és bírálja.
1: Mennyire tartja reálisnak azt, hogy esetleg egy saját pártot alapítson? Van erre tér jelenleg, mert már így is sok a párt?
2: Így is sok a párt, másrészt Tomás Tarabának az ambíciói is elég nagyok, és hát ugye ő szeretett volna belépni az SNS-be nemrég, de ott nem látták jó szívvel, és nem is fogadták el a belépési kérelmét. Most voltak hírek arról, hogy létrehozott korábban egy olyan portált, aminek a címe körülbelül az, hogy Rozvoj Szlovenska, hogyha jól emlékszem, tehát Szlovákia fejlesztése, és hogy itt szeretné bemutatni az elmúlt időszakban eredményeit. Arra kérdésre, hogy akkor ez lehet egy pártkezdemény is, arra azt mondta, hogy ugye ő ezt még nem tudja jelen pillanatban, tehát ezt egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy ő is meg fog próbálkozni pártalapítása, ugye itt azért Szlovákiában jellemző, hogy a választások előtti időszakban, és akár röviddel a választások előtt is nagyon felélénkül a pártélet, új pártok keletkeznek, és próbálják elhalászni a szavazókat másoktól. Ez azért is működhet, mert általában ugye a magszavazói bázisok, tehát azoknak a szavazóknak a köre, akik minden körülmények között ragaszkodnak egy-egy párthoz, és kitartanak egy-egy párt mellett, az elég alacsony, és a szavazók tulajdonképpen ilyen elég instabil halmazokban vannak, gyakran vándorolnak egyik párttól a másikig, és ezt használják éppen azok a politikusok, akik látnak magukban elég ambíciót, és hát arra, hogy belevágjanak egy ilyen projektbe, illetve hát elég népszerűek is jelen pillanatban, és hát Tomás Taraba a kormánynak a népszerűbb politikusai közé tartozik, akinek egyébként a közösségi médiás jelenléte is már hosszú ideje nagyon erős, ezért alapvetően nem zárható ki, hogy megtörténik egy ilyen típusú pártalapítás.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli vendége továbbra is Szalai Zoltán újságíró, a Napunk vezető szerkesztője, akit a költségvetésről is kérdeznék, mert a jövő évi költségvetés elfogadása is egy nagy feladata lesz még idén ennek a kormánykoalíciónak. A költségvetési felelősség tanácsa arra figyelmeztet, hogy kiegyensúlyozott költségvetésre lenne szükség, ugyanakkor Matus Ruta Estok, a HLASZ elnöke már azt mondta, hogy a kiegyensúlyozott költségvetés a szociális állam felforgatását jelenteni. Tehát mennyire számít nagy vitákra ebben a kérdésben?
2: Mindenképpen valamiféle megoldásra elő fog kelleni állnia a kormánynak. Az, hogy a választás előtti évben, tehát tulajdonképpen a választási évre egy kiegyensúlyozott költségvetést fogadjanak el, annak valószínűsége a nullához közelít. Másrészt viszont vannak olyan kötelezettségeik, amelyek ebbe az irányba tolják a kormányt. Már elhangzottak olyan felvetések is, ugye Andrej Danko beszélt erről néhány nappal ezelőtt, hogy elképzelhető, hogy a kormány benyújt egy javaslatot a kiegyensúlyozott költségvetésről, amit aztán a parlamentben módosítanak, tehát a parlament ezt módosító indítványokkal megváltoztatja, ami nem teljesen kizárható, felmerül a kérdés, hogy ez mennyire korrekt eljárás, vagy esetleg nem a törvény megkerülése-e, de alapvetően, hogyha így járna el a kormány, akkor hát nem igazán lenne senki, aki megállíthat. Úgyhogy ez egyáltalán nem kizárható, hogy egy ilyen utat fognak választani. És hát tulajdonképpen a kormány számára ez azért is egy központi kérdés, mert hogyha sikerül elfogadni a költségvetést, ami a jövő évre szól, onnantól kezdve már sokkal kevésbé érdekes az, hogy hogyan alakul a kormányzati többségnek a helyzete, tehát hogy meg lesz a 76 képviselő, onnantól kezdve tulajdonképpen a kormány akár kisebbségi kormányként is működhet a választásokig, hogyha éppen úgy alakul, mert a költségvetés az a kulcsfontosságú törvény, aminek az elfogadása elengedhetetlen, és hogyha ez megtörtént, hogy elfogadták, onnantól már valószínűleg egy sokkal temposabb kampány üzemmódra kapcsol az egész szlovák politikai széna.
1: És hát már most is érezhető ez a kampánytempó, mert ugye a választások előtti évben általában osztogat a kormány, és Matusú Tájestok, a HLASZ elnöke is már beszélt a napokban mindenféle támogatásról, gyermekszületési támogatás megemeléséről, a rendőröknek jutalmakról, és Robert Fico egy hétvégi videójában reagált, és elég élesen oda is szúrt a koalíciós partnerének, és azt mondta, hogy nem engedi, hogy a koalíciós partnerei szociális intézkedésekkel zsarolják őt, tehát várható, hogy tényleg fokozódni fog a feszültség, és a HLASZ, amely szintén, ha a támogatottságot nézzünk, akkor nem áll valami jól, próbálkozni fog valamit kiharcolni?
2: A HLASZ konkrétan az életéért küzd, hogy a következő választásokon még egyetlen játékban maradjon, tehát látjuk azt, hogy a felmérésekben az elmúlt időszakban a HLASZ erősen közelít az 5%-os küszöb felé. Igaz, hogy még azért a legtöbb felmérésen mondjuk egy 8% körül mozog, hogyha egy nagyobb, durvább átlagot nézünk, de egyáltalán nem lehetnek biztosok abban, hogy a következő választást olyan könnyen fogják venni a választási akadályt, és hát éppen ezért a legegyszerűbb módszer, amihez nyúlhatnak, az, hogy jóléti intézkedéseket javasolnak, és próbálják így az embernek a pénzszerzeten keresztül megszerezni a szükséges támogatottságot. Ez elképesztően nehéz lesz, és hát a jelenleg egyáltalán nincs olyan helyzetben a kormány, hogy olyan méretű osztogatásokba kezdjen, amilyeneket mondjuk a korábbi választások idején láthattunk, mivel hogy ténylegesen az történt, hogy eleve nehéz helyzetbe vették át az államháztartást, és hiába konszolidálnak most már több mint 3 éve, folyamatosan növekszik a hiány, és nem tudják rendbe tenni az államháztartást. Úgyhogy tulajdonképpen azt látjuk, hogy egy nagyon folyamatosan szerencsétlenkedő és bénázó gazdaságpolitika zajlik, aminek végül is ők ihatják meg egyrészt a levét politikailag, úgymond, hogyha nem lesz terük, nem lesz lehetőségük arra, hogy olyan típusú jóléti intézkedésekkel álljanak elő, mint amilyenekkel egyébként ezt már vezette kormányok szoktak. Bár az nem kizárható, hogy maga az már majd valamelyik javaslattal azonosul, és átveszi, de az, hogy itt átengedje Robert Fico gyeplőt Matusú Tájestoknak, az szinte elképzelhetetlen. Tehát, hogy Robert Fico itt nagyon keményen kézben fogja tartani a dolgokat, és hogyha valaki végül átnyomhat ilyen típusú intézkedés, tehát, hogy valamiféle adókedvezményt vagy támogatást a valamilyen szociális csoportnak, az egyedül a Smer lesz és Robert Fico.
1: És mi lesz a tranzakciós adóval?
2: A tranzakciós adó, hát ugye ez egy szomorú történet a kormány számára, itt ez a legfőbb kérdés, hogy hogyan fogják megtalálni azt a kompenzációt, ami a tranzakciós adó kiesésével, megszüntetésével szükségessé válik. Itt még azért erősen el kell ezen töprengeni a kormánynak, habár ugye maga a tranzakciós adó nem csak azért kudarc, mert tulajdonképpen az állampolgárokat sanyargatták ezzel, de azért is kudarc, mert nem járt akkora bevétellel a költségvetés számára, mint ami reményeket fűzött el a kormánykoalíció, tehát mindenképpen egy elbaltázott lépésről van szó, egy olyan kudarcról, amit egyébként kommunikációs szinten elég nehéz leszaladni a kormánynak. Habár most mondhatják azt, hogy könnyítenek az embereknek az életén az, hogy ezt eltörlik, de hát mindenki tudja azt, hogy ők hozták ezt az intézkedést, és hogy milyen viharok voltak e körül. Tehát ez mindenképpen egy olyan kudarc, amit nehéz lesz elfedni a kormánynak, és ami hozzá fog járulni ahhoz, hogy tovább elodálódik valószínűleg a kormánypártoknak a népszerűsége. Akiknek segíthet, az ellenzék, de az ellenzéken belül akár egyébként az Republika is, aki sok kérdésben képes szembe menni a kormányon, és képes kritizálni a kormányt parlamenten kívüli pártként, tehát egyáltalán nem biztos az, hogy csak az ellentábor profitálhat ebből a történetből.
1: A képviselők a nyári szünet után visszatérnek a parlamentbe, és a mai napon megkezdődik a szeptemberi ülés. Amennyiben a hónap végén a kormányfő valóban leváltja Tomás Tarabát a környezetvédelmi tárca éléről, az is fontos kérdés lesz, hogy visszatér-e a parlamentbe, és hogyan viszonyul majd a kormánykoalíció törvényjavaslataihoz. Szalai Zoltán újságíró, a Napunk vezető szerkesztője nyilatkozott a témában. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm én is, és további szép napot kívánok.

0: Cardiffban találkozott Skócia, Észak-Írország és Wales miniszterelnöke, hogy a függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyaljanak. Mindhárom országban ugyanis függetlenségpárti kormányok vannak hatalmon, és követelik a brit kormánytól, hogy engedélyezze a népszavazások kiírását. Egyre nagyobb kihívást jelenthet a brit kormány számára a területi egység megőrzése. Erről is kérdezem Tóth Vali, állandó londoni tudósítónkat. Először is mondjuk el, hogy a három említett országban milyen kormányok vannak hatalmon, és mi az, ami összeköti őket.
1: Nagyon érdekes történelmi pillanatnak vagyunk a tanúi, mert ebben a három ország részben, ugye Walesben, Skóciában és Észak-Írországban most egyszerre, mondjuk a magyar szóhasználat szerint, nacionalista kormányok vannak hatalmon. Ugye Skóciában a Skót Nemzeti Párt, amely mindig is küzdött Skócia függetlenségért, és talán majd szót ejtünk arról, hogy milyen kísérletek voltak, amik eddig eredménytelenül jártak. Talán Skócia a három közül az, ahol a legfejlettebb ez a gondolkodásmód, és a legrégebben követelik, hogy Skócia dönthessen a saját jövőjéről. Csak utalok rá, hogy 2014-ben volt már egy népszavazás, ahol éppen azért szavaztak a skótok az Anglia mellett maradásra, mert nem akartak az Európai Unióból kikerülni, és ezek után keserű csalódás volt az, hogy a Brexit úgymond kirángatta őket Európából, hiszen nagyon szorosan ugyan, de főleg Angliában a kilépésre szavaztak. Tehát Skóciában a Skót Nemzeti Párt, Walesben, amely talán a három közül a legkevésbé ismert, egy szintén nacionalista politikai formáció, a Plaid Cymru nevű párt van hatalmon. Észak-Írországban pedig most ugyancsak először hosszú idő óta a Sinn Féin, talán emlékezhetnek a hallgatók arra, hogy Sinn Féin volt az IRA politikai szárnya, és az egész önrendelkezést és politikai függetlenséget követelő mozgalom mindhárom országban tulajdonképpen innen Észak-Írországból indult, hiszen 1998-ban az akkori miniszterelnök Tony Blair hosszú közvetítő munkájának eredményeként aláírhatták az úgynevezett nagypénteki egyezményt, amely elhozta a békét a polgárháborús Észak-Írországnak, és ez a dokumentum kimondta, hogy ha a terület lakói népszavazáson úgy döntenek, akkor Észak-Írország csatlakozhat az ír köztársasághoz, és a Sinn Féinnek, amely egyébként a parlamentben jelentős szerepet tölt be magában az ír köztársaságban is, a programjában mindig is az szerepelt, hogy független legyen. Ami ebben a pillanatban új az, hogy ez a három országrész eddig önállóan küzdött a saját politikai jövőjét, és az, hogy most találkoztak, ez egyértelmű jele annak, hogy az együttműködésben erőt látnak, hogy együtt küzdjenek mind három ország részben a saját területük függetlenségért és önrendelkezéséért.
0: És mi a legfőbb hajtó ereje ezeknek a függetlenségi törekvéseknek? Ugye említetted a Brexitet, de ezen kívül mi még? A brit kormányból való kiábrándultság, vagy egyszerűen csak a saját nemzeti identitás megerősítése?
1: Hát a Brexit utóhatása olyan értelemben, hogy teljesen egyértelműen kiderült, hogy a Brexit, amely általában is a brit gazdaságnak nagyon jelentős károkat okozott, korlátozta a Nagy-Britannia lehetőségeit, különösen rosszat tett ezeknek az országrészeknek, amelyek ráadásul, mint említettem, az angol területeknél jóval nagyobb arányban szavaztak a bennmaradásra, és a jelenlegi brit, tehát londoni kormányzati politika nagyon óvatosan közeledik csak az Európai Unióhoz, és politikai okokból a londoni kormány egyelőre nem merte kimondani azt, hogy vissza szeretnének csatlakozni, vagy vissza szeretnének kerülni az Európai Unióba, és hát kétségtelen az, hogy gazdaságilag igen komoly károkat okozott ez a politika ezeknek a területeknek. Wales például jóval elmaradottabb, mint a brit átlag, talán még Skócia a legfejlettebb, de egyértelműen mindhárom területen úgy érzik, hogy nem csak, hogy gazdaságilag komoly elmaradást okoz nekik ez a brit politikai térkép, hanem az ott lakók nem is tudnak dönteni a saját ügyeikben, tehát ők ebben a memorandumban, amelyet Cardiffban írtak alá, önrendelkezést követelnek, azt, hogy saját maguk döntsenek, és úgy fogalmaznak, hogy Westminster ideje a végéhez közeledik.
0: Említetted, hogy ki lehet talán jelenteni, hogy Skóciában a legerősebbek ezek a függetlenségi törekvések. De beszéljünk Észak-Írországról is, mert itt ugyanis az ország újraegyesítéséről is szó van, tehát Írország és Észak-Írország újraegyesítéséről is. Ráadásul Donald Trump amerikai elnök is olajat öntött a tűzre a napokban, amikor Dublinba járt, és azt mondta, hogy szerinte elkerülhetetlen az újraegyesítés, amit ő örömmel fogadna. Valóban ezt akarja a lakosság nagy része?
1: Igen, ez egy nagyon, nagyon kényes politikai kérdés, és talán azért megint utalnék arra, hogy pontosan Észak-Írországból indult ebben a bizonyos nagypénteki egyezményből az egész folyamat, amely kimondta, hogy ha valaha, és ugye ez 98-ban olyannak tűnt, hogy ez soha nem fog bekövetkezni, hogyha valaha az ott lakók ezt követelik, akkor igenis referendumon dönthetnek arról, hogy mi legyen az ország részjövője. Észak-Írország volt a Brexit után az a terület a Nagy-Britanniának, amely a legtöbb fejfájást okozta, hiszen az ír köztársasághoz való közelsége miatt egyszerre van, mondhatjuk úgy, hogy szinte bent az EU-ban, és egyszerre van kint, és ez megoldhatatlan helyzeteket okozott. Nagyon sokáig Észak-Írországban a protestáns politikai pártok, a brit koronához hű politikai erők voltak uralmon, és ahogyan a lakosság aránya és összetétele változott, és a katolikus népesség aránya egyre nőtt a sziget lakóin belül, úgy vált egyre világosabbá, hogy az északírek majd néhány éven belül, természetesen nem holnap, de belátható mondjuk egy generáción belül szeretnének az ír köztársasághoz tartozni, illetve hát egyesíteni a szigetet, amely ugye valaha egyetlen ország volt több mint 100 évvel ezelőtt. Igen, kimondhatjuk, akármennyire is furcsa ez a gondolat, hogy az északír terület lakóinak többsége szeretne megint Írországhoz tartozni, és ezáltal megint az Európai Unió tagja lenni.
0: Tehát vannak adatok, amelyek alátámasztják azt, amiről ezek az országvezetők vagy kormányvezetők beszélnek, hogy ha sor kerülne egy népszavazás kérására, akkor a választópolgárok többsége a függetlenségre szavazna?
1: Igen, Észak-Írországról nincsenek friss statisztikai adataim, de Skóciában rendszeresek az ilyen közvéleménykutatások, és ott például a Brexit óta ugye a brit lakosság átlaga 53-54%-ban szavazott az Európai Unióból való kilépésre, Skócia lakóinak 62%-a a maradásra, és ehhez hasonló mindenképpen átfordult Észak-Írországban is az 50% fölé. Tehát kimondhatjuk azt, hogy a tartomány lakóinak többsége szeretne független lenni, illetve szeretne megint az EU-hoz tartozni, és ők igenis azt követelik, hogy legyen népszavazás ebben az ügyben, amit a londoni kormány egyelőre vonakodik engedélyezni, és hogy ehhez miért kell a londoni kormány engedélye. Egy szóval emlékeztetnék erre a már emlegetett nagypénteki egyezményre. Ez mondta ki azt, hogy ezeknek az országrészeknek joga van bizonyos autonómiához, és egyáltalán az a gondolat, hogy ezekben a tartományokban saját politikai kormány legyen, ez onnan származik, és ugye azóta van Edinburgh-ban is, Belfastban és Cardiffban is önálló parlament, különböző ezeknek az országrészeknek az önállósága, az autonómiája különböző fokú, és Skóciája a legfejlettebb, ahol saját parlament van, a jogrendszer és az oktatás jelentősen eltér az angoltól, vagy legalábbis a brit átlagtól, és mindhárom országnak saját autonómiája van, és ez a gondolat, hogy ez az autonómia lehetséges, ez a nagypénteki egyezménnyel született meg, és ennek a politikai fejlődésnek a logikus következő állomása az, hogy akkor, hogyha lehet saját parlamentünk, akkor legyen önrendelkezésünk is. Eddig a külügyek, tehát az Európai Unióhoz tartozás nem tartozott bele ezeknek az országoknak az autonómiájába, amit 98-ban Londontól kaptak, és ezért követelik most az önrendelkezést a külügyekben és a politikai jövőjüket illetően is.
0: Mennyire látod az esélyeit annak, hogy a brit kormány megváltoztassa az álláspontját, hisz ugye egy nehéz időszakot él, gyakran változik a miniszterelnök, nem nagyon van esély arra, hogy egy ilyen időszakban belemenjen egy ilyen függetlenségi népszavazásba, hisz ez akár az ország széteséséhez is vezethet.
1: Azt hiszem, hogy jelen pillanatban ennek valós politikai esélye nincsen. Éppen ezért nagyon figyelemre méltó, hogy ez a három ország az összefogás és a közös nyomásgyakorlás mellett döntött, és csak egy mondattal utalva, amit az előbb kérdeztél Trump elnökre, mindhárom ország megint csak tartózkodik attól, hogy bírálják ezt abban a stílusban, ahogy az amerikai elnök ezt, hogy úgy mondjam, a semmiből kitette a placra, az elég sokkoló volt mindenki számára, de ettől függetlenül valóban ez a követelés az ő szempontjukból jogosnak tűnik, és várható, hogy folyamatosan igyekeznek nyomást gyakorolni a londoni kormányra. Mindazonáltal szerintem 2030 az politikailag még egy kicsit korainak tűnik, de hát ezek általában, ezek a politikai folyamatok elég hosszú ideig tartanak, mire eredményre vezethetnek.
0: Cardiffban találkozott Skócia, Észak-Írország és Wales vezetője, hogy a függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyaljanak. Mindhárom területen függetlenségpárti kormányok vannak hatalmon, és követelik a brit kormánytól, hogy engedélyezze a népszavazások kiírását. Egyre nagyobb kihívást jelenthet a brit kormány számára a területi egység megőrzése. Erről is kérdeztem Tóth Vali állandó londoni tudósítónkat. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, minden jót kívánok.

0: 90 másodperc tudomány Részbetyár Gáborral.
1: Az anyag elképesztő csodái. Az anyag leghihetetlenebb tulajdonsága, hogy az atomok térfogatának több mint a 99%-a teljesen üres tér, már ha nem számítjuk a folyton keletkező és egymást kigotó részecske párokat. Ha az atommagot mogyorom életűre növelnénk, az elektronok egy stadion szélén keringenének. A tárgyak szilárdságát csupán az elektronok közötti taszító erő adja. A hidrogénen kívül minden anyag a csillagok belsejében keletkezik. A testünket felépítő nehezebb elemek, mint a csontjainkat alkotó kalcium vagy a vérünkben tárolt vas, mind régi csillagok szupernova robbanásában jöttek létre, így mi magunk is csillagporból állunk. Az anyag tulajdonságai közül az egyik legérdekesebb, ahogy a víz molekulái viselkednek. A folyékony vízben a molekulák közötti kötések olyan elképesztő sebességgel szakadnak fel és jönnek létre újra, hogy a protonok szüntelenül átugrálnak az egyik oxigénről a másikra. Ennek a dinamikus cserének a következtében egyetlen víz molekula sem áll sokáig pontosan ugyanazokból az atomokból, a pohárban lévő víz kémiai identitása mikroszkopikus szinten másodpercenként milliószor szerveződik teljesen újjá. És azt tudták, hogy a szaglás valójában egy finom kvantum folyamat? Az orrunk nem csak a molekulák formáját érzékeli, hanem a bennük lévő atomi kötésszakaszok rezgéseit és frekvenciáját is, vagyis az orrunk molekuláris szinten tulajdonképpen nem szagolja, hanem hallja a szagokat.

0: Tomás Taraba szerint bizarr lenne, ha eltávolítanák a környezetvédelmi tárca éléről. Az államfő holnap országértékelő beszédet mond a parlamentben. Moszkva üdvözli Donald Trump javaslatát az energetikai célpontok elleni támadások leállításáról. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum. Holnap is kellemes őszi idő ígérkezik, délután 20 fok feletti maximumokkal.
1: Napzárta. Kis Balázsa.
0: Kellemes kora estét, kérem hallgassák meg a mai nap eddigi legfontosabb híreit. A hétfájdalmú szűzanya, Szlovákia védőszentje ünnepét tartják ma országszerte a katolikus hívek. Ezen a napon Szűz Mária hétfájdalmára emlékeznek, köztük Jézus szenvedésére és kereszthalálára, valamint arra, amikor a halott Krisztust anyja karjaiba fogadta. A mai ünnep nap a költségvetési konszolidáció részeként már nem minősült munkaszüneti napnak, így általános munkanapnak számított. Robert Fico miniszterelnök szerint hamarosan fontos belpolitikai döntések születhetnek, miközben az SNS Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltását követeli, aki viszont nem akar távozni posztjáról. Mezőszállási Márk összefoglalója.
2: A kormányfő Taraba helyzetével kapcsolatban azt mondta, olyan döntésekre lehet szükség, amelyeket ő maga sem szeretett volna meghozni, de a politikai helyzet ezt kikényszeríti.
3: Bohužiaľ, taká je realita. A chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šarlatáni, lacní joškovia, ktorí koktajú.
2: Sajnos ez a valóság, és azt szeretnénk, hogy Szlovákiában ne kerüljenek hatalomra sarlatánok, olcsó bohócok, akik minden olyan kérdésnél dadognak, amely Szlovákia jövőbeli finanszírozásával kapcsolatos, néha olyan döntéseket is meg kell hozni, amelyekkel nem értek egyet, és amelyeket nem akartam meghozni, de sajnos van egy realitás, amely erre kényszerít minket, nyilatkozta a kormányfő. Fico szerint a következő 2-3 hétben olyan lépések várhatóak, amelyek szerintem megnyugtathatják a feszült politikai helyzetet. A miniszterelnök méltatta Taraba munkáját, és úgy fogalmazott, hogy a koalíciós kormányzásban sok energiát kell fordítani a konfliktusok kezelésére.
3: Normálny človek nemôže pochopiť, čo sa vlastne deje na slovenskej politickej scéne. Napriek tomu verím, že nasledujúcich 2-3 týždňoch príjmeme rozhodnutia.
2: Egy normális ember nem tudja megérteni, hogy valójában mi is történik a szlovák politikai szintéren. Ennek ellenére hiszek abban, hogy a következő 2-3 hétben meghozzuk azokat a döntéseket, amelyek megnyugtatják ezt a rendellenes helyzetet, folytatta Fico. A vita hátterében az áll, hogy az SNS vezetője Andrej Danko Taraba leváltását követeli. Az SNS szerint a miniszter több fontos ügyben önállóan dönt, ezért a párt nem akar politikai felelősséget vállalni a minisztérium projektjeiért. A koalíciós egyeztetések korábban arról szóltak, hogy ha nem javul a kapcsolat Taraba és az SNS között, akkor a miniszter szeptember végéig távozhat. Az SNS lehetséges utódként Filip Kuffa államtitkárt javasolná. Taraba azonban kijelentette, hogy nem tervezi a lemondását.
0: A környezetvédelmi miniszter szerint rendkívül bizarr helyzet lenne, ha leváltanák a tisztségéből. A közösségi médiában közzétett videójában azt mondta, hogy a leváltására éppen azok után kerülne sor, hogy csapatával jelentős eredményeket ért el a tárcánál. Állítása szerint 8500 munkahelyet sikerült megmenteniük, hozzájárultak a szlovákiai termelés megőrzéséhez és takarékoskodtak az adófizetők pénzével. Peter Pellegrini köztársasági elnök csak az Egyesült Államokból való hazatérése után foglalkozik Tomás Taraba esetleges leváltásával, közölte az elnöki hivatal. Az államfő szeptember 21-e és 24-e között New Yorkban vesz részt az ENSZ közgyűlésén. Az államfő ezután határozza meg a további eljárás időpontját. Peter Pellegrini holnap délelőtt 10 órakor országértékelő beszédet mond a parlamentben, jelentette be Richard Rasi házelnök. Az államfő tegnap kérte a felszólalási lehetőséget, azt, hogy szeptemberben elnöki beszédet akar mondani, még júniusban közölte. Már akkor jelezte, hogy a készülő jövő évi állami költségvetésről és a jövőkép 2040 stratégiai dokumentumról is beszélni fog. A parlament a nyári szünet után ma megkezdte 61. 14. ülését, a képviselők csak nem 300 napirendi pontról tárgyalnak. Terítéken lesz a gyermekek közösségi média használatának szabályozása, az új polgári törvénykönyv és a gyógyszerpolitika módosítása. Véglegesen dönthetnek a külföldről történő szavazás szabályairól, emellett több alkotmánymódosító javaslat is napirenden van, köztük olyanok, amelyek lehetővé tennék a parlamenti választási időszak lerövidítését. A képviselők a Peter Pellegrini államfő által megvétózott törvényekről is tárgyalnak. Az ellenzéki SZSZ szerint a kormány még az állami ünnepnap szabályainak megváltoztatását sem tudta megfelelően kezelni. Branislav Gröling, a liberálisok vezetője szerint a gazdaság támogatása helyett káoszt teremtettek a munkavállalók, a vállalatok, az iskolák és az egészségügy számára. Hasonló helyzet alakult ki május 8-án is. Egyesek 100%-os pótlék mellett dolgoztak, mások szabadságot vettek ki, miközben az iskolák és a kórházak finanszírozási problémákkal szembesültek. Branislav Gröling szerint a kormánynak 4 hónapja lett volna a helyzet rendezésére, de ezt nem tette meg. Ukrajna arra kérte szövetségeseit, hogy szállítsanak számára mozdonyokat, miután Oroszország az invázió kezdete óta több mint 500-at semmisített meg, ezek felét az idei évben. Az ukrán kormány szerint a vasút kulcs szerepet játszik az ország működésének fenntartásában, biztosítja a civilek gyors evakuálását, a létfontosságú szállítmányok, valamint a gabona fuvarozását. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter szerint az elpusztított mozdonyok pótlására sürgősen szükség van. A Kreml üdvözölte Donald Trump amerikai elnök javaslatát, amely szerint Oroszország és Ukrajna állítsa le az energetikai létesítmények elleni támadásokat. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, jó ötletnek és jó kezdeményezésnek nevezte a felvetést, de nem erősítette meg, hogy Moszkva elfogadta volna azt. Donald Trump hétfőn azt közölte, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott az energetikai célpontok kölcsönös támadásának leállításáról. Az amerikai elnök egy nappal korábban arra szólította fel Volodymyr Zelenszkijt, hogy Kijev ne támadja az orosz olajipari létesítményeket. Az egészségügyre fordítja a magyar kormány a dohánytermékek jövedéki adó emeléséből származó bevételt, közölték ma a kormány.hu oldalon. Azt írták, Magyarországon naponta több mint 50 ember hal meg valamilyen dohányzással összefüggő betegség miatt, ez egy évben 20-25 ezer ember életet jelent. Hangsúlyozták, hogy a dohányzás egészségügyet terhelő költsége megközelítőleg duplája annak az összegnek, mint ami a dohánytermékek jövedéki adójában befolyik, ez indokolja az emelést. Ideiglenesen bezár a budapesti Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető közlése szerint a múzeum kiállításának tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása miatt van szükség a bezárásra. A Terrorháza még idén újra megnyithat, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Először érte el a 30%-ot a németországi Alternatíva Németországért az AfD egy országos közvéleménykutatásban, ezzel 10%-ponttal előzi meg Friedrich Merz kancellár kereszténydemokrata unióját, a CDU-t. Két másik felmérésben 29%-on áll, és szintén egyértelműen vezeti a mezőnyt. Az AfD az elmúlt napokban megnyerte a tartományi választást Sachsen-Anhaltban, és a vasárnap napi Mecklenburg előpomerániai választáson is győzhet, Berlinben pedig megduplázhatja jelenlegi támogatottságát. Második napja korlátozottan működik a szicíliai Catániai repülőtér az Etna vulkáni hamuja miatt. A járatok indulását és érkezését ma 14:30-ig felfüggesztették. Hétfő óta több tucat járatot, köztük számos nemzetközi összeköttetést töröltek, egyes járatokat pedig Szicília más repülőtereire irányítottak át. Az Etna vasárnap kezdett ismét hamut lövelni, a hamufelhő magassága 4 kilométer is elérte. Catania repülőterén a legmagasabb vörös riasztási fokozat van érvényben.
4: Szilárdi Lászlóval.
5: Az élvonalban listavezető és veretlen Dac óriási meglepetésre 3-2 arányú vereséget szenvedett a harmadik ligás nagyölvedi csapat vendégeként a labdarúgó szlovák kupa harmadik fordulójában. A dunaszerdahelyiek az utolsó negyed órában 2-11-est is kihagytak. Menesztették Roman Hugyecet, az élvonalbeli szakolcai labdarúgó csapat vezetőedzőjét. Az erdőhátiak a 8. helyen tanyáznak, az utóbbi 5 fordulóban mindössze 1 pontot szereztek. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktori Csáron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. Az Európai Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottságának döntése értelmében 2029-ben a budapesti Puskás Arénában lesz a Konferencia Liga döntője. 2012 és 2025 után 2028-ban ismét Münchenben rendezik meg a Bajnokok Ligája döntőjét, míg 2029-ben újra Spanyolországban lesz a döntő, Barcelonában. A 19 éves Farkas Patrik profi szerződést kötött a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool-lal. A 20-szoros angol bajnokklub honlapján számolt be a magyar utánpótlás válogatott középpályással kötött megállapodásról. Farkas 5 évvel korábban Kecskemétről került az angol egyesület utánpótlásába, majd a Blackburn akadémiáján folytatta. Az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Nairobi adhat otthont a 2029-es szabadtéri atlétikus

0: szűzanya ünnepnapján ez volt adászáró hírműsorunk a Nap zárta. Kubányi Péter hangmester nevében is a hírszerkesztő Kis Balázs köszöni a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor jelentkezünk ismét itt a Pátria Rádióban. Ha tehetik, ébredjenek szerdán is velünk. További szép estét, a viszonthallásra!
1: Csodatévők. A nagykaposi civil szervezet az autista gyermekeknek szánta izgalmas nyári táborát. 12-szer is több, mint szomszéd. Idén is gazdag műsort kínáltak a pozsonyi magyar kulturális napok. Sikertörténet palóc nyelvjárásban. Egressy Zoltán portugál című darabját egy hián 100-szor adta elő a Kassa Itália Színház. Újjáéledőben a népi kultúra. A gombaszögi folkszögletben kivilágos kivirrattig szólt a muzsika. Holopsóka vagyok. Várjuk Önöket a Szlovák Televízió 2-es csatornáján szerdán 8 óra 5 perckor.
2: Mesterséges intelligencia az iskolákban és az AI veszélyei tényleg fenyegetheti az emberiség jövőjét. Ellátogatunk a Galántai Honismereti Múzeumba is. Arcmás portré sorozatunk őszi első részében pedig Skuta Miklós és Skuta Nóra zeneművészek engednek bepillantást közös életükbe, művészi világukba és az együttalkotás mindennapjaiba. Jakubec László vagyok, várom Önöket a Nappaliban, szerdán 9-től délig a Pátria hullám hosszain.
3: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.
4: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
6: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.